kapcsolatban áll a pogányvölgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves réteg számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása, vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A pogányvölgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóbajutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a pogányvölgyi víz torkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A pogányvölgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.

ne váltak a szigorítások Balaton lellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balaton lelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított. Az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredményekben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

0: régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

rekord döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

0: Végasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári Intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

0: Új kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt vízszabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
1: Összegyűjtöttük

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

szerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerhatóanyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerhatóanyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyagcsoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongás

befolyásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerhatóanyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerhatóanyagok több mint fele, a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé továbbjutó gyógyszerhatóanyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerhatóanyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekély vízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekély vízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

0: új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: csalódásom.
1: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskolakezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnál nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: klímájának sem kedvezett Keszthelyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonya termesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talaj vízmegtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapot a szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűz Fői Csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűz főönkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plus program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új,

interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóság sisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztust és előadásokat, ahol többek között a Trifid köd, a Laguna köd és az Omega köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele, különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büféétel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagkirand étellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen

0: katoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti lokaleddőlék fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton.

Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek Fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a Fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes,

Nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panorámastrand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panorámastrand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.

0: Újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

0: turista.
1: Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

0: új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holdfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholdfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: Balaton Rádió.

Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

0: természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A hétállomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: Ez az FM 88.7
2: Balatonrádió.

elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel

0: megbeszélésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.
1: Megmozgatjuk az állóvizet!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió!

0: Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását.
1: Időjárás.
2: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszintkülönbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnyai is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik.

0: mit mondanom.
1: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
2: Balaton Rádió. Balaton Rádió.

0: Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülés tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának élénkülését és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását.
1: Időjárás.
2: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
0: Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

Balaton. Balaton Rádió. A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A

A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A 4 évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közel

0: Lében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Kordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Kordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Kordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlanfejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának élénkülését és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását.
1: Időjárás.
2: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta, akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kiránduló hely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukk kösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.

látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balatonfelvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balatonfelvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvízháztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen fajsúlyos döntések születtek a képviselői védettségek ügyében. A parlament döntése értelmében felfüggesztették a fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Sesták Miklós, valamint a Tisza párt vezetője Magyar Péter mentelmi jogát, írja a HVG. A határozatokat a képviselők nagy többséggel szavazták meg a délelőtti órákban. Az érintett politikusok mentelmi jogának megvonását különböző hatósági megkeresések és folyamatban lévő vizsgálatok indokolták. Az országgyűlési döntés után azonnal megnyílt a jogi út a politikusokkal szembeni eljárások folytatására. Az érintettek korábban jelezték, hogy állnak a vizsgálatok elé. A kormány véglegesítette a Romániába vezető gyorsforgalmi úthálózat újabb fejlesztési szakaszát, írja a Telex. Eldőlt, hogy megépül az M49-es autópálya második szakasza, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd egészen a román határig. A Nyíregyházát Szatmár Németivel összekötő pálya első üteme a tervek szerint már idén ősszel elkészülhet. A most jóváhagyott határig tartó második szakasz kivitelezése a céldátumok szerint 2029-re fejeződik be. A beruházástól a régió gazdaságának és a határon túli áruforgalom felgyorsulását várják. A kivitelezési munkálatok előkészítése napokon belül megkezdődik. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán jelentette be, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat. A több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak. Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programját, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását. Történelmi jelentőségű katonai kivonulás utolsó szakaszához érkeztek a szövetséges erők Közel-Keleten. Az Egyesült Államok és Irak korábbi megállapodásának megfelelően 2026. szeptember végéig minden harcoló alakulat elhagyja az országot. A kitűzött szeptember 30-ai végső határidőt az amerikai védelmi minisztérium szerint maradéktalanul betartják. Ezzel egy csaknem negyedszázados, 2003-ban kezdődött katonai és politikai korszak zárul le Irakban. Az amerikai csapatmozgások párhuzamosan a Magyar Honvédség iraki missziója is befejezi ottani tevékenységét. A magyar katonák többsége már megkezdte a felszerelések hazaszállítását és a bázisok átadását.
1: Időjárás.
2: Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon és a Dunántúlon több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, délután már 23-27 fok is lehet.
3: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmustól ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék tovább vinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balatonrendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.
2: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebb. Filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek.

és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a zsidi közösségi ház szociális információs pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A zsidi közösségi ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt zsidi közösségi ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A rendőrök nagy értékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jó hiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 szemét vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Időjárás.
2: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes időig érkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket, és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INAKU azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INAKU hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

még meg is. Új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program itt túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

0: a Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes pufferterületek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

0: 10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidős sportrendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgáló bizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 szemét vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Időjárás.
2: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes időig érkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz-Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
3: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

800 hektáros természetvédelmi élőhely hálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A természetvédelmi szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A Somogyi élőhely hálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A Somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A Somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.

0: Élni tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
2: Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víz torkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves rétek számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.
3: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül, mint

0: leváltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyarat zárt Balatonlelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított. Az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredményekben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált, és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemző szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Időjárás.
2: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes időig érkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.

0: Ilyen napra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül pedig a pszichoaktív adásunkat kezdjük meg. És műsorvezető társam is itt van, Erdős Robi kollégám, akivel közösen fogjuk majd megkezdeni az első témát, ami a családi kötődési sebek átadásáról szól. Hogy vagy ezzel, Robi?
1: Mindannyian találkoztunk már, én is köszöntök mindenkit. Ezzel a helyzettel és szituációval, akárhogyan is nevelkedtünk fel, de elhangzottak valószínű azok a szavak, azok a mondatok majd, amiket fogunk hallani itt a következő néhány percben. Úgyhogy szerintem egy kicsit visszakalauzolunk titeket a múltba, egy kis időutazás lesz, és hát ugye ez az érdekessége az egésznek, hogy mindenkiben teljesen más érzések fognak majd előjönni ezzel kapcsolatban, és ezért is látszódik majd, hogy nem vagyunk egyformák és különbözőek vagyunk.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint szeretnénk hinni, hogy elhagyva a gyermekkort a kapcsolatainkat magunk alakítjuk. Olyanná, amiben elfogadást, kölcsönös bizalmat élhetünk át. Erre törekszünk akkor is, ha ezt szoktuk meg, és akkor is, ha nem ilyen gyermekkorunk volt, de az egykori hiányainkat vagy sérüléseinket szeretnénk begyógyítani. Sokan gondosan lajstromba veszik az évek során megszerzett tapasztalataikat, és terjedelmes listájuk van arról, milyen típusú emberekkel szeretnénk körbevenni magunkat. Mindeközben észrevétlenül siklanak el azon tudattalan kapcsolati mintáik felett, amelyek, mint egy tükröt tartva, időről időre visszaköszönnek a párkapcsolati, baráti vagy munkahelyi konfliktusaikban. A felnőtt kapcsolataink minőségét elsősorban nem a vágyaink és az elképzeléseink határozzák ugyanis meg, hanem az, hogy a korai gyermekéveinkben milyen kötődési alapmintázatot alakítottunk ki. Korai társas tapasztalataink nem csak azt határozzák meg, hogyan viszonyulunk másokhoz, hanem azt is, miként gondolkodunk és érzünk önmagunkkal kapcsolatban. Úgy fogunk szeretni, ahogy minket is szerettek. Úgy fogjuk becsülni önmagunkat, amennyire mások számára értékesek voltunk. Bármilyen tapasztalatot szereztünk is korábban, az ahhoz hasonlóban fogjuk otthon érezni magunkat, tudatosan vagy tudattalanul olyanná formáljuk az emberi kapcsolatainkat. A kötődési alapmintázat olyan belső modell, amely tapasztalatok, élmények tudattalan sokasságának leképződése bennünk arról, mit jelent a szeretet, mi ad nekünk biztonságot, számíthatunk-e másokra, bízhatunk-e önmagunkban. Későbbi kapcsolatainkban egyfajta prototípusként működik, de életünk végéig nyitott marad a változásra. Fontos kiemelni, hogy nem erősség vagy szorosság alapján értékelhetjük a kapcsolatainkat, hanem azok minősége szerint. A kötődésünk lehet biztonságos vagy bizonytalan. A bizonytalan kötődési minta háromféle stílusban jelentkezik. Lehet a szorongó ambivalens, a szorongó elkerülő, vagy a félelem teli. A hazai lakosság lelki egészségét vizsgáló egyik reprezentatív felmérés szerint a felnőttek 69%-a bizonytalanul kötődik a kapcsolataiban. Megdöbbentő ez az adat, ha tekintetbe vesszük, hogy az ember elsőrendű késztetése olyan kapcsolatok kialakítása, amelyekben elismerik és elfogadják. A bizonytalan kötődés esetén viszont olyan élményeket hordozunk az emberi kapcsolatokról, hogy azok esetlegesek és sokszor kiszámíthatatlanok. Önmagunkat pedig nem tartjuk elfogadhatónak és szerethetőnek. A neurobiológia legújabb felfedezései megerősítik, hogy annál az embernél, aki nélkülözi a biztonságos, kölcsönös elismerésen alapuló együttérző társas kapcsolatokat, a testi-lelki egyensúlyvesztés tünetei jelennek meg. Mi lehet az oka annak, hogy bár vágyunk a biztonságos kapcsolódásra, nagyobb valószínűséggel ismételjük meg a bizonytalan kapcsolati mintánkat, mint sem változtatni tudnánk rajta? Az elsődleges ok, hogy nem ismerjük fel a bizonytalan kapcsolódás jegyeit, a kötődés sebeit. A felismerést akadályozza, ha nincs tudásunk arról, hogy egyáltalán léteznek kötődési minták, azoknak milyen jellegzetességeik vannak. Az ismerősség a biztonság és a kiszámíthatóság illúzióját kelti, ezért otthonosan érezhetjük magunkat olyan bizonytalan kötődési mintázatú kapcsolatban is, amelyik megismétli a már korábban elszenvedett hiányokat és fájdalmakat. Ezen túl léteznek azonban olyan hibás meggyőződéseink is, amelyek viszont abban akadályoznak, hogy elismerjük a kapcsolati alapmintázatunk bizonytalanságát. Ilyen lehet az, amikor azt mondja valaki, hogy a múltat úgysem lehet megváltoztatni, akkor minek bolygatni? Itt arról van szó, hogy ha úgy tekintünk a múltbeli negatív társas élményeinkre, hogy azok felett már elszállt az idő, és úgysem lehet megváltoztatni az egykor történteket, akkor az azt jelenti, hogy nem látjuk az összefüggéseket a valaha átélt hiány és a jelenlegi elakadásaink között. Biztonságos kapcsolatban nem csak a másik ember megbízhatóságáról szerzünk pozitív tapasztalatokat, hanem önmagunkról is. A biztonságos kapcsolat támogatja, hogy megismerjük és kipróbáljuk önmagunkat úgy, hogy közben elérhető a segítő másik. Fontos készségeket alakítunk ki, mint például az önmegnyugtatás, feszültségkezelés, önkontroll, döntésképesség, felelősségvállalás, elköteleződés. A bizonytalan kapcsolati alapélmények mentén viszont nincs következetes támaszunk a világ és önmagunk megismeréséhez, ezért fokozottan szorongani fogunk, ami megakadályozza ezen alapkészségek elsajátítását. Vagyis a jelenben ezeken a területeken hiányosságokkal találjuk magunkat szemben, amelyek a kapcsolatainkban is megmutatkoznak. A gyermekeinknek sem fogjuk tudni megtanítani a saját hiányzó készségeinket, a legjobb szándékaink ellenére sem. Sőt, a metakommunikatív csatornákon keresztül átadjuk a szorongásainkat, a bizonytalanságunkat is. Nem a múlt megváltoztatása jelenti a másokhoz és önmagunk való viszonyunk átalakulását. Annak megismerése, saját jelenbéli viselkedésünk, érzelmi reakcióink megértése és önmagunk általi empatikus elfogadása segíthet abban, hogy a kapcsolataink jobbá, biztonságossá váljanak. Akkor van, aki azt mondja, hogy csak olyan szülő ne legyek, mint az anyám vagy az apám. A kötődési minták átdolgozása szempontjából ez teljes zsákutca, mert ugye ellenkező módon próbálnak meg viselkedni, mint annak idején, ahogy a szüleik viselkedtek velük. Tehát a történet így valójában nem megszakad vagy átírodik, hanem folytatódik. A biztonságos kapcsolódás ugyanis két alappilléren nyugszik, az érzékenységen és a válaszkészségen. Ezek fókuszába pedig azt a szemét kell helyeznem, akivel biztonságos kapcsolatot szeretnék kialakítani. Vagyis a gyerekemre figyelek, őt akarom megérteni, rá reagálok, és az ő érzései jelentenek számomra visszacsatolást. És akkor a harmadik állítás az a majd meglátjuk, hogy te jobban fogod-e csinálni. Sok felnőtt évtizedekig hordozza magában azokat a felismeréseit, hogy gyermekkorában sem érzelmileg, sem fizikailag nem érezte magát biztonságban a szülei mellett. Simogatás és elfogadás helyett sokszor csak kritika, büntetés és a gyöngéd érintés tartós nélkülözése jellemezte a gyermekéveit. Keresi önmagában a megbocsátást, a negatív érzelmei feloldását és a válaszokat arra, miért nem volt elfogadó és bensőséges kapcsolata a szüleivel. Van, aki mer konfrontálódni, és a sérelmeket felhozó vitákban konkrétan elhangzik a szülő szájából a fenti mondat. És sokszor úgy tűnik, hogy a szülő jóslata beigazolódik, és a gyermeke hajszányival sem tudja jobban vagy másként csinálni, mint a saját szülei. Ha viszont a kötődési sebeket szerzett ember segítséget kap abban, hogy a saját gyermekkorának nehéz élményeit és a hozzájuk kapcsolódó egykori érzéseit felismerhesse és feldolgozhassa, meg tudja változtatni a továbbadott kötődési mintázatot. Mindeközben átélheti, hogy ezek az érzések, bármilyen súlyosak, mélyek és elviselhetetlennek tűnnek is, felnőttként már kibírhatók. Ez a feldolgozási folyamat segíteni fogja őt abban is, hogy akár ellentétes tapasztalatai ellenére együttérző és elfogadó legyen a saját gyermekével. Robi, ugye a kötődési mintázatokról volt szó, ugye van a biztonságos kötődés, és van a bizonytalan kötődésű személyek, a bizonytalanon belül pedig három kategória van, a bizonytalan ambivalens, tehát a szorongó ambivalens, a szorongó elkerülő és a félelemteli. Szerinted mi az, ami így felnőttként már tud valakinek segíteni, aki így mondjuk valahogy felismeri, hogy a kapcsolatai nem működnek, és milyen lépéseket tehet, hogy ezt valahogy így felismerje, hogy melyik mintázat illik rá, meg mit tehet azért, hogy jobbak legyenek az emberi kapcsolatai.
1: Én most itt ezt egy picit egyszerűbben fogom elmagyarázni, és hozzá fűzni ilyen dolgokat. Talán akkor ez így egy picit még hozzá tud majd segíteni a hallgatóknak, hogy hogy kezelni tudják a hasonló problémákat. Az, hogy ha nem működnek a kapcsolataink, azért az már látszódik kisgyerek, hát nem kisgyerek, de mondjuk egy óvodás korban, vagy egy iskolás korban, már látszódik az, a szülők már látják a gyereken, hogy nincsenek barátai, vagy éppen folyamatosan azzal hívják be a szülőket az iskolába, vagy az óvodába, hogy konfliktusba, vagy ilyen különböző negatív helyzetekbe kerül a gyerek. Tehát olyan esetben akkor el kell gondolkodni, na vajon miért is lehet ez? Szülőként hogyan tudom azt elérni, hogy a gyerekem felnőttként ne kerüljön olyan szituációkba, ami a saját kapcsolatrendszerét, legyen az társas kapcsolat, legyen az baráti vagy munka kapcsolat, tudja sérteni és negatív irányba mozdítja el. Tehát kell egy olyan viselkedés forma, és akkor itt egy kicsit, amit mi szoktunk mindig mondani, hogy több témával foglalkozunk, az egyik az önismereti téma, hát ez pont egy olyan ismereti dolog, hogy ébredjünk rá arra, hogy mi az, amit mi elrontunk, és mi az, amit mi rosszul csinálunk. Először is szülőként, először is ébredjen rá a szülő arra, hogy mi az, amit rosszul csinál, hogy a gyereke egy kirekesztett társadalomban él. Tehát mi az, ami miatt kirekesztik az osztálytársai például. Tehát lehet, hogy olyan ruházatba megy be, lehet, hogy olyan sznob dolgok veszik körül a gyereket, hogy bemegy az iskolába, és csak arról tud beszélni, és ezért nem nyitottak felé a barátai. Akkor ezt szülői szinten kell kezelni, tehát valahogy meg kell érteni azt, hogy ez a gyerekre igenis a felnőtt korban ugyanolyan negatív hatással lesz, mint az iskolában, tehát ezt kezelni kell. Mert ha felnőttként már olyan márkás ruhákban jár, lehet, hogy, és olyan több 200 méterrel a föld felett, lehet, hogy ugyanúgy nem szívesen fognak vele barátkozni az emberek.
0: Akkor, ha jól értelek, ez feltételez egy bizonyos nyitott szülői hozzáállást, aki nem csak a gyermekében keresi a hibát, hanem akár az önmaga nevelési elveiben.
1: Igen, ez több rétű. Tehát egyrészt ugye már el kell indulni az alapoktól, és akkor szülőként kell erre felfigyelni, ha fel tudunk, és ugye a rohanó világban ez egyre nehezebb. De ha onnan elindulunk, és onnan megpróbáljuk, akkor lehet, hogy elérjük azt, hogy a gyerek felnőtt korára már nem fog ilyen helyzetbe kerülni, hogy nincsenek kapcsolatai, és nem tud kapcsolatokat kiépíteni. Úgyhogy a nyitottság itt a címszó és a fő címszó.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy a kötődési mintázataink azon hogyan hatnak a későbbi emberi kapcsolatainkra, a párkapcsolatainkra, most pedig zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
5: Ez a Pszichoaktív. Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak, és a következő nagyobb téma, amit ki fogunk vesézni, de szó szerint ez az elhízás lesz, és meg fogjuk nézni, hogy mi a túlsúly, és mi lehet az oka, valamint hogyan érdemes diétáznunk. A Mindennapi Pszichológia magazin szerint jelenleg több a világon az elhízott, mint az éhező ember. Az obezitás több mint 230 korállapottal hozható összefüggésbe, az életkilátásokat pedig 3 és 12 év közötti számban, a betegségektől mentes életévek számát pedig 25 évvel megrövidítve. Mindez jelentős anyagi terhet ró az egyénre és a társadalomra. Az elhízással összefüggő egészségügyi kiadások a GDP olyan 1-2%-ának megfelelő összeget emésztenek fel, más megközelítésben a rákbetegek gyógyítására szánt összeggel azonos nagyságrendűek. És hát, hogy egy magyar adatot is ide idézzünk, Európában az első helyen állunk elhízás tekintetében. Számos pszichológiai vonatkozásából csupán egy a megbélyegző volta miatt az elhízott helyett az elhízással élő kifejezést ajánlott használni. Hazánkban minden második ember túlsúlyos, és minden harmadik elhízott. A 7 év alatti gyerekek közül minden negyedik, ötödik szenved obezitásban, jellemzően minden második felnőtt korában is az marad. A magyar lakosság kétszer több kalóriát visz be a szükségesnél, és szabadideje 80%-át valamilyen kütyű előtt tölti. Az itthoni étkezési szokásokon túl annak a ténynek a hátterében, hogy Magyarország jelenleg a világon a negyedik, Európában az első helyen áll elhízás tekintetében, epigenetikai hatások, illetve a létbizonytalanság okozta túlélési stratégia is állhat. Túlsúlyról akkor beszélhetünk, ha a testtömegindex, tehát a BMI 25, elhízásról pedig akkor, hogyha 30 feletti. A BMI ugye az azt jelenti, hogy a testtömeg és a méterben mért magasság négyzetének a hányadósa, tehát kilogramm per négyzetméter. A testen felhalmozódott zsírszövet lehet bőr alatti elhelyezkedésű, vagy a zsigerekben és azok között raktározott. Ez utóbbi önálló rizikófaktornak tekinthető a szív-érrendszeri anyagcsere és egyes daganatos megbetegedések szempontjából. A zsigeri zsír mértékével jól korrelál a has körfogat, illetve a derék csípő hányados. Az elhízás legfőbb oka a túlzott kalóriabevitel és a mozgásszegény életmód együttese, ami pozitív energia töblethez, zsírszövet képzéshez, végső soron testsúly töblethez vezet. Vannak 10-15%-ban másodlagos okok is, amikor a genetika, a hormonháztartás, gyógyszermellékhatás, az agy bizonyos ritka betegségei, esetleg pszichés és alvászavarok állnak a háttérben. Ezek kezelésével csökkenhet az elhízás mértéke. Az étvágy szabályozása rendkívül komplex folyamat. Jelenleg az obezitásra inkább úgy tekintünk, mint az étvágy és testsúly agyi szabályozásának zavarára. Az agy hipotalamikus régiójában elhelyezkedő éhségérzetért felelős neuroncsoport folyamatosan aktív, bekapcsolt állapotban van, amit az étvágy csökkentő központ időről időre gátol. Ezekre a területekre számtalan információ érkezik, az érzékszervek, a gyomorbélrendszer, az energiaellátottságot tükröző zsírszövet, a mikrobiom felől, illetve befolyásolják genetikai, pszichoszociális tényezők is. Például, ha a zsírraktárak telítettségét jelző leptin étvágycsökkentő hatását figyelmen kívül hagyva stressz, udvariasság, unalom vagy bármi más miatt eszünk és hízunk, akkor egy idő után a test rezisztens lesz a hormonra. Elmondható tehát, hogy bár az étvágy és az evési késztetés ingere az agyból indul ki, számos aspektusa nem a tudatos régióhoz van kötve, így a testsúly csökkentésére irányuló döntési folyamat nem egyszerűen akarati kérdés. Na de hogyan diétázzunk? Az elhízással élő személy esetében a kor és az obezitás mértékének megállapításán túl célszerű belgyógyászati háziorvosi kivizsgálás során a másodlagos okok és szövődmények feltérképezése is, főleg cukorbetegség és magas vérnyomás vizsgálatok elvégzése. Az elhízás kezelésének alappillérei minden esetben a megfelelő orvosi táplálkozás terápia, a fizikai aktivitás, az életmódváltás. Ezek meg kell előzzék, és párhuzamosan ki kell egészítsék az egyéb kezeléseket. Diéta alatt a napi szükséges kalóriabevitel 500, illetve 700 kalória közötti mértékben történő csökkentését értjük. Ez nőknél átlagosan 1200, férfiaknál pedig 1500 kalóriát jelent. Mivel a kalóriaigényt számos tényező befolyásolja, mint például a fizikai aktivitás, életkor, korábbi fogyások, ezeket ajánlott figyelembe venni és egyénileg meghatározni azt. Tartósan, 6 hétnél hosszabban általában nem célszerű az alapanyag cseréhez szükséges kevesebb kalóriát bevinni, mert az a metabolizmus lassulását eredményezheti, tehát az alapanyag csere csökken, az étvágy pedig majd nő. A jelenlegi ajánlások a mediterrán diétát preferálják, ami körülbelül 45% döntően lassú felszívódású szénhidrát, 25% elsősorban növényi eredetű fehérje, és 30% döntően telítetlen zsír, valamint 35 g rost bevitelét jelenti. Az egyes diéták általában proteinben vagy zsírban gazdagabbak, szénhidrátban szegényebbek között testsúly csökkentés eredményességében hosszú távon nem igazolódott érdemi különbség. Mivel jellemző, hogy a bevitt kalóriát kb. 30%-kal alá és a felhasználtat pedig 50%-kal túlbecsüljük, kiemelten fontos az ezzel kapcsolatos edukáció, konzultáció, dietetikussal, kalóriaszámlálás vagy okostányér megtanítása. Robi, hát ugye itt arról van szó, hogy szerinted hogyan lehet eredményesen diétázni annak figyelembevételével, hogy ugye a szakemberek ezt a mediterrán diétát preferálják, ami 45% lassú felszívódású szénhidrát, tehát 25% növényi eredetű fehérje, és 30% döntően telítetlen zsír. Ugye ilyen, mint az olívaolaj, ilyeneket lehet elképzelni. De még mivel egészítenéd ki, hogyan érdemes szerinted diétát folytatni?
6: Igazából számos diéta létezik, és mindegyik diétát csak szakember segítségével és szakember előzetes vizsgálata, tehát követően szabad elkezdeni. Már csak azért is, mert különbözőek vagyunk, nem vagyunk egyformák. Nem biztos, hogy a testünk ugyanúgy fog reagálni egy adott diétára, amit mi elterveztünk, mert olyan szépen és jól hangzik. Nem beszélve a különböző diétás porokról, szerekről, amiket csak úgy szabad szedni és úgy szabad alkalmazni, hogy azt előzetesen az orvosunkkal leegyeztettük, már csak azért is, mert egy magas vérnyomás betegség esetén, ha éppen olyan diétás port szedünk, ami emeli a vérnyomást, a vérkeringést és tágítja az ereket, akkor ott az igenis okozhat komoly gondokat. Ilyen például az L-karnitin, amit nagyon sokszor mondanak, hogy edzéshez azt kell nagyobb dózisban szedni, de nagyon jól tudjuk, hogy az pörgeti az anyagcserét. Na most az L-karnitin azzal, hogy pörög a szervezeted, én saját bőrömön tapasztaltam, edzés közben 200 lett a vérnyomásom, mert alapesetben a 140-ről felpörgött. Egyrészt ugye az edzés miatt is, másrészt pedig az L-karnitin is feltolja. Tehát nagyon óvatosan kell ezekkel a szerekkel, mert igen komoly tragédiákhoz is vezethet. Mindazonáltal kell a rendszeres testmozgás, tehát a diétához párosuljon egy rendszeresített testmozgás, és én úgy gondolom, hogy mindenképpen, ha megvan egy adott diéta, menetrend, akkor azt tartani kell. Tehát ez is olyan, hogy ezt nem szabad, nem tudom, egyik nap eszek, másik nap nem, akkor egy kis bűnözés még belefér, vagy hát inkább akkor azt nem. De aztán jó, akkor most ünnepnap van, most névnap van, most szülinap van, most akkor kihagyjuk a diétát, tehát akkor azt folyamatosan kell, és ez talán a nagyon nehéz tartani, mert hogy nem egy nyugodt élethelyzetben élünk jelenleg, egy stresszes, felgyorsult világ, ahol egyre inkább azt érzed, hogy kevesebb az idő. És érdemes egyébként minden esetben az alapvető dolgokat betartani, tehát az, hogy mondjuk nem tudom, a késő esti étkezéseket hagyjuk el, legyen mondjuk beszabályozva egy este 7, nagyjából tudjuk, hogy mikor érkezünk, mikor végzünk, legyen egy este 7, és így próbáljuk szabályozni az életünket, hogy be tudjuk tartani. És olyan diétát válasszunk, és olyan célt válasszunk, ami elérhető számunkra. Tehát olyat egyáltalán ne, amit nem tudunk elérni, és tudjuk, hogy hát úgyse fog sikerülni.
5: Folytatjuk még ezt a témát itt a Pszichoaktívban, és szó lesz arról, hogy esetleg az életmódváltás milyen szereppel lehet az elhízásra, illetve az elhízás kezelésére. Úgyhogy érdemes lesz velünk maradni itt a Balaton Rádióban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és folytatjuk az előzőekben elkezdett témánkat, tehát az elhízásról fogunk beszélni. Ugye azt már az előzőekben kiemeltük, hogy Európában az első helyen állunk Magyarországon az elhízás tekintetében. Úgyhogy van miről beszélnünk, azt gondolom. A mozgás elengedhetetlen része a testsúly csökkentésnek. Az edzettség a mortalitást a BMI-tól függetlenül csökkenti. Evidencia a heti legalább 150 perc közepes intenzitású, vagy 70 perc intenzív mozgás. Az intenzitás többféleképpen meghatározható, általában a pulzusszámmal vagy a fáradtság érzésével jellemezhető. A lényeg a fokozatosan bevezetett fizikai aktivitáson van. Nagyobb testsúly esetén ez akár lehet a forszírozott gyógytorna, napi 10.000 lépés, vagy az izületeket kímélő, vízben történő mozgás is. A testsúly megtartása és további testsúly redukció a sportolás időtartamának növelésével érhető el. A fizikai aktivitás a kalória elégetéséből adódó fogyáson és a szénhidrát vagy zsír felhasználásából következő pozitív metabolikus hatásain túl az úgynevezett miokinek felszabadulásán, gyulladáselenes citokinek termelésén keresztül is kedvező hatású. Klinikai vizsgálatok szerint már 7 perces intenzív mozgás is egészségügyi vonatkozással bír. Mindezeken túl csökkenti a stresszfaktorok szintjét és kedvezően hat a hangulatra is. Az életmódváltás alapvető része a viselkedés megváltoztatása, új szokások kialakítása. Tanulmányok sora igazolja az étkezési, mozgási, naplóvezetés, a szakemberrel történő rendszeres egyéni vagy csoportos kapcsolattartás és támogatás hatékonyságát. A kognitív terápia és a gyógyszeres kezelés együttes alkalmazásával a testsúly csökkentő hatás kétszer eredményesebbnek bizonyult. Ha a testtömegvesztés, illetve megtartás az átfogó életmódváltoztatás ellenére sikertelen és a BMI index még mindig magas, társbetegség esetén gyógyszeres terápia vagy ballonkezelés is megfontolandó. A jelenleg használható gyógyszerek csak a zsírfelszívódást gátolják, vagy az étvágyat csökkentik. Hatékonyságukban és mellékhatásaikat tekintve nagy egyéni eltérések lehetnek. Használatukkal átlagosan egészségügyi szempontból már releváns 6%-os testsúly csökkenés érhető el tartósan. Felfüggesztésükkor azonban, ha az érintett visszatér korábbi életmódjához, visszahízás következik be. Magyarországon testsúly csökkentésre 3 gyógyszer van engedélyezve, ezek használatát minden esetben orvossal kell egyeztetni. Ha a BMI 40 feletti vagy 35 feletti és társbetegség járul hozzá, a teljes körű életmódváltás azonban eredménytelen volt, akkor metabolikus sebészeti beavatkozás javasolható. Ezek gyomorkapacitás csökkentő, gyomorürülésre ható, illetve felszívódást mérséklő eljárások. Ezen megoldások előtt minden esetben pszichiátriai vélemény szükséges annak megítélésére, hogy van-e olyan fennálló állapot, amikor nem javasolt a műtét. Például egy étkezési zavar vagy mentális betegség. Egy kutatásból az az érdekes adat derült ki, hogy a bariátriai, tehát túlsúlycsökkentő beavatkozás után egy évvel a házasságok száma mintegy 3%-kal volt magasabb a műtötteknél, ugyanakkor a válásoké durván másfélszeres a kontrollcsoporthoz képest. A cikk szerzői azt a következtetést vonták le ebből, hogy a testsúlycsökkentő műtétek befolyásolják az interpersonális kapcsolatokat. Ennél is komplexebb az a probléma, hogy a műtét után 3 évvel az operáltak körében olyan kb. 10%-os gyakorisággal alakult ki addiktív viselkedési probléma, nagyjából 30-40%-ban olyan egyének körében, akiknek ez nem szerepelt az anamnézisben. Mérsékelten, de konzisztensen nőtt az alkohol vagy más addiktológiai szerek használatjének körében, akiknek ez nem szerepelt az anamnézisben. Mérsékelten, de konzisztensen nőtt az alkohol vagy más addiktológiai szerek használatának a valószínűsége.

0: például a legnépszerűbb Google keresőbe, alig egy másodperc alatt több mint 5 millió találatot látunk. Virágzik a testsúlycsökkentést megcélzó piac, ennek ellenére az elhízás mértéke egyre csak romlik, emellett pedig számottevő probléma a body shaming és az evészavarokhoz társuló depresszió is. Jelenleg a legnagyobb gondot a testsúly megtartása jelenti, ez hosszú távon körülbelül 20%-ban sikeres. Mindezek alapján célszerű az elhízással élő páciens empatikus vezetése, a testsúlycsökkentést hátráltató tényezők személyre szabott feltérképezése és a komplex szakértők által összeragott programmal történő segítségnyújtás. Nem kétséges, hogy ebben a folyamatban elengedhetetlen a sokrétű pszichológiai viselkedési intervenció, a kognitív megközelítés és a stresszkezelés. Írja a Mindennapi Pszichológia magazin. Robi, szerinted ha életmódváltás, akkor az hogyan tudja segíteni a diétázónak az életét?
1: Mindenképpen azt kell igazából megnéznünk, hogy hogyan be tudjuk-e iktatni egyáltalán a diétát az életünkbe, és hogy hogyan, milyen életmódváltásra van ehhez szükség. Amit itt az előzőekben is említettem, igazából önmagunknak is be tudjuk már az alapokat szabályozni, hogy mikor mennyit eszünk, tehát hogy mikor, mekkora mennyiséget eszünk, estére milyen élelmiszereket viszünk be, mennyi édességet eszünk, tehát ezek ilyen alap dolgok, amikkel már elérhetünk valamilyen szintű fogyást. Ezzel talán azt mondom, hogy hosszabb távon is minimálisat, de le tudunk adni a testsúlyunkból. Emellé pedig kell ugye az életmódváltás, be tudjuk iktatni a sportot, sporttevékenységet, ehhez rengeteg akaraterő kell, rengeteg szabadidő kell, mert az sem mindegy, hogy milyen munkát végzünk, milyen munkabeosztásban, három műszakos munkarendünk van, vagy hétvégén is dolgozunk, vagy hétköznap csak, vagy éppen úgy dolgozunk, hogy hétvégén tudnánk elmenni, mozogni, és mondjuk, nem tudom, futópályák telítettek, úszodában a sávok telítettek általában azokban az idősávokban, amikor mi tudnánk menni. Tehát rengeteg befolyásoló tényező van, amit meg kell nézni előre, hogy éppen akkor hogyan tudjuk intézni. Valószínű egy-két alkalom is, akkor már rááll egy rendszerességre a szervezet. Tehát az, hogy most éppen mikor és milyen módon tudjuk ezt intézni, azt nekünk kell egy ilyen ütemezésben, akár egy mi hét köznapi ütemet, tervet készítünk arra, hogy éppen akkor mi legyen a menetrend, és akkor most hozzá jön még az is, hogy nem mindegy, hogy családosan élünk, vagy csak egy párkapcsolatban élünk, vagy szingliként élünk. Teljesen könnyen megy egy szinglinek, talán könnyebben megy beiktatni az életébe adott esetben egy sporttevékenységet, mint egy családosnak, két gyerekkel, mert ott nem fogja tudni megbontani azt a rendet. Hát ott arra kell esetleg figyelnie, hogy a gyerekektől ne vegye el azt az időt, amit éppen rájuk kellene szánni. Ez az egyik. A másik pedig ugye nagyon sok helyen azt látjuk, hogy a gyerek meghagyja az ebédet, meghagyja a vacsorát, hazaviszi a 10 órait az iskolából, vagy annak a felét mondjuk, és akkor az persze, hogy nem dobja ki a szülő, hanem megeszi. Tehát, hogy annyival többet fogyaszt a szülő is ezáltal. Tehát nagyon-nagyon széles skálán mozgunk ilyen téren. Az egy és igaz, hogy az egészség szempontjából a túlsúly, az elhízás az nem egy pozitív dolog, tehát azért nagyon sok olyan betegség van, ami igazából ez felerősít, de hát meg kell próbálni, igen, tehát mindenképpen az akaraterő és az, hogy agyban ott legyünk, hogy igen, én ezt szeretném, igen, én tennék ezért, és akkor elindulunk ilyen alap dolgokkal, mint életmódváltásként, hogy akkor beiktatunk egy kis mozgást, vagy megfogadjuk, hogy este hét után már nem eszünk vacsorát, hanem esetleg ilyen minimális, bár gyümölcsöt is azt mondják, hogy nem célszerű már estére enni, de akkor ilyen nem tudom elrágcsálni egy gluténmentes kekszet, vagy bármit, ami segít egy picit abban, hogy ne éhez.

0: vagy egy almát megenni, még talán abból sincs gond éjszakára. Tehát, hogy így egy kicsit minimalizálni azokat az élelmiszereket, amelyek nem tesznek jót a fogyás érdekében. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy rajtunk múlik, meg azon múlik, hogy mi hogyan állunk hozzá. Ez manapság azért nem a legegyszerűbb ilyen rohanó és stresszes világban, mert nehéz tervezni, és sokszor azt gondoljuk, és nagyon érdekes, hogy na, ezt én még megérdemlem egy ilyen hosszú nap után, és akkor csak lecsusszan az a csokis croissant is. Úgyhogy ez az élethelyzet, amiben jelenleg vagyunk, és ezt kell valahogy így agyban összerakni.
1: A diétázással kapcsolatban az életmódváltás jelentőségéről beszéltünk, illetve a megoldási lehetőségekről, most viszont zenével folytatjuk a Pszichoaktív Ma műsorunkat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottál.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpra állítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól.
6: Időjárás.
7: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Pszichoaktívban, mellettem pedig Erdős Róbert kollégám ül.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
0: Az első témánk ma arról fog szólni, hogy mitől leszünk mérgezően pozitívak vagy negatívak. Illetve, hogy ez a hagyományos patriarchális társadalmi felépítettség az hogyan hat a férfiakra, illetve a nőkre, illetve a hazugságról is szó lesz még ebben a megszólalásunkban. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint amennyire felszabadító hatású az igazság, annyira tesz rabbá, taszít függőségbe a hazugság. A szeretet a szabaddá is erőssé tesz, biztonságosan kötődővé, tehát nincs szükség arra, hogy bezárjon, leláncoljon, elmehetsz és bármikor visszajöhetsz, és mered is járni, így az utad, mert bízol magadban és bízol a másikban is. Tehát egészséges, kiegyensúlyozott és kreatív leszel tőle. Ellenkező esetben görcsösen ragaszkodsz, nem mersz önálló lépéseket tenni, ezért beszűkülsz, egyoldalú ingerek érnek, és így fogalmad sincs önmagadról, a saját véleményedről, a lehetőségeidről. Ez egy egykedvű, tompa, szorongó állapot, ami elidegenít önmagadtól és a környezetettől is, tehát hosszú távon megbetegít. A hagyományos patriarchális struktúrák rendkívül kedveznek az érzelmek elfolytásának, mert abban a férfiak számára megengedett egyetlen érzelem kifejezés a düh, tekintve, hogy minden mást nőiesnek titulálnak, aminek eredményeként minden fájdalom, szomorúság vagy veszteség élmény elfolytásba megy, és egyedül az agresszióban jelenhet meg. A nők tekintetében pedig éppen a düh nem elfogadott, hisztiként stigmatizálják az érzelem kifejezést és kellemességet várnak el, ami azt jelenti, hogy a nőket vagy toxikus pozitivitásba hajtják, vagy teljes érzelem elfolytásba, ami depresszióba, kétségbeesésbe, kiégésbe vezet. Ezek a káros társadalmi elvárások falat húznak fel a társkapcsolatokban és a családokban, vagyis hazug rendszereket termelnek, amelyeken belül senki sem tudja igazán, mi is zajlik a másikban. A férfiak jelentős része alkoholizmusba vagy egyéb szer vagy viselkedéses függőségbe vezeti szorongását, ahelyett, hogy szakmai segítséget kérne, mert az a gyengeség jelének minősülne. Ezek a felállások végtelen fájdalmat, félelmet és kiszolgáltatottságot termelnek, ugyanakkor magukban hordozzák a probléma megoldás képtelenségét is, hiszen érzelmi elfolytásban még maguk a szereplők se tudják pontosan megfogalmazni, önmaguknak sem, mit éreznek valójában. Ezt a hagyományos család struktúrát az is terheli, hogy a hatalom eloszlása is erőteljesen egyenlőtlen, hiszen a társadalmi, gazdasági berendezkedés és a politikai retorika is kijelöli a nők és a férfiak helyét, szerepét, bérezését. Ami nem csak a nők és a férfiak közé, hanem a szülők és a gyerekek közé is éles hierarchikus viszonyt emel. Ami az említett érzelmelfolytásokból és a falak mögé rejtett hazugságokból kifolyólag temérdek agressziót és érzelmi terhet áraszt a gyerekekre. Őket is betegítve a nem transzparens, nem egyenrangú, nem biztonságosan kötődő környezetben. Személyes, családi szinteken tehát leképződnek egyenlőtlen erőszakos bántalmazó mikrorendszerek felgyülemlő frusztrációval és elfolytásokkal. Hazugságok mögé rejtett valóságukkal, alacsony gyenge önismerettel és magas projekciós tendenciákkal, amik teljes mértékben tükrözik a regnáló hatalmi rendszerek sztereotípiáit, előítéleteit és diszkriminatív eljárásait. Ha a döntéshozói szint erőteljesen tekintélyelvű és autoriter, kulturális normaként is ez válik széles körben elfogadottá, a tömegek pedig konform módon ezt használják referenciaként. Nem csupán a társadalmi norma, az adott családi struktúra, hanem a személyiség is közrejátszik abban, hogy kiben, hogyan és milyen mértékben játszódik újra az erőszak, és az sem mondható ki, hogy minden férfi elkövető és minden nő áldozat. Olykor fordítva vagy keverten is előfordulhat a hatalom konkrét eseti eloszlásának függvényében. Azt látnunk kell, miként hatja át az erőszak a társadalmat rétegről rétegre, és azokban az országokban, ahol magas a hatalmi távolság, tehát a tekintélyelvűség és a nemek, valamint a különböző társadalmi csoportok közti explicit vagy implicit egyenlőtlenség, az megjelenik a családi rendszerekben is, és önmagát konzerválja. hiszen minél inkább tekintélyelvű a családi nevelés, annál nagyobb a félelem, a bizonytalanság és a függőség is. Tehát merevebben vagy erősen, szélsőségesen reagál a változásra, legitimáló mitoszokat gyárt a fennálló rendszer igazolására, és jobban hajlik a konformabb, rendet ígérő normák felé, vagy éppen a rendet erőszakosan bomlasztó, destruktív formák felé, mint ugyanazon attitűd két széle. Ugyanakkor minél explicitebbé válnak az autoritár normák a társadalomban, annál inkább reprezentálódnak személyes szinteken is, így módon a családi és társadalmi szintek egymás tükreivé válnak, egymást erősítik és rögzítik, tehát egyre nehezebbé válik megtörni a normát. Bárminemű változáshoz a rendszerismeret ugyanúgy elengedhetetlen, mint az önismeret, ami azt jelenti, hogy nem kezelhető egyedi és elszigetelt esetként a családon belüli erőszak, hanem igenis csak a rendszer részeként és annak leképződéseként szükséges látni. A társadalomkutatók felelőssége erre az összefüggésre rámutatni. A gyógyulás útja is kettős, egyéni szinten a családi mintázatok felismerése és a sebek önreflektív kezelése, érzelmeink kiszabadítása, hazug elfojtásból és a valóság kimondása, mert társadalmi változást is csak szabad emberek lesznek képesek hozni. Rendszer szinten pedig a meglévő normák megkérdőjelezése, a társadalmi felelősség és a szakmai emberi összefogás egy élhetőbb, egyenrangúbb, kevesebb sérülést okozó országért. Robi, neked mi a véleményed erről a témáról?
1: Ez egy olyan dolog, ami azért napjainkban is elég sokszor előfordul itt a hétköznapi életünkben. Tehát az, hogy itt most milyen viszony van a nők és a férfiak között, hát ugye lehet egy ilyen szinteket, tehát lehet szinteket felállítani, hogy milyen prioritásban kinek van több hatalma, és felállítani ilyen mindenféle nem tudom, sztereotípiákat. De én azt mondanám, hogy ugyanúgy, tehát legtöbbször igen, a bántalmazott fél az a nő, női fél, pont azért, mert ugye a nőket gyengének és alkalmazkodóbbnak titulálják, holott én úgy gondolom, hogy persze gyengébbek, a gyengébbik nem ugye így szokták csúnyán mondani, ezt azért meg lehet cáfolni nyugodtan, mert vannak olyan nők is, akik ugye hát megkapták ugye az élettől azt a nehéz feladatot, hogy egyedül kell helytállniuk az életben, és egyedül kell mondjuk egy gyereket felnevelni, egyedül kell mondjuk két gyereket felnevelni, vagy éppenséggel kiállni saját magáért, a saját igazáért egy munkahelyen, ahol bekerül egy olyan helyre, ahol csak férfiak vannak ővele szemben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az élet az, ami igazából úgy megtanít mindenkit arra, hogy valójában hogyan is kell kezelni ezeket a szituációkat, ezeket a nézeteket. Alapvetően sosem jó az, hogyha már csak mert ezt hallottuk, csak mert ez van így a beigződésekben, hogy a női munka, a férfi munka, a nők így állnak hozzá, a férfiak úgy állnak hozzá. Ezek nem általános dolgok, hanem ezen nyugodtan lehet változtatni, lehet módosítani úgy, hogy egyébként nagyon sokszor előfordul az is, és halljuk, hogy hát éppen egy nő vert meg egy férfit, vagy nő verte meg a férjét, mert olyan tudom, ez meg ez nem tetszett neki, és hát akkor ott ugye bár is fordult a kocka a normál általános híradásokban hallottakhoz képest. Tehát, hogy nem kell általánosítani, nem fontos mindig azután menni, amit hallunk, ami a beidegződésekben szerepel, hanem egyszerűen próbáljunk meg egy kicsit emberibbek lenni. Próbáljunk meg emberien gondolkodni. Egy kicsit humánus lenni a másikkal szemben, és nem azt mondani, hogy én aztán biztos nem mosok, nem főzök, nem takarítok, azt csinálja meg a feleségem, mert ő a nő. Tehát nem lehet ilyet manapság, már szintén a mai világban jelenleg nem lehet így hozzáállni az élethez, mert hogy egyébként meg lehet, hogy egy nő is éppen, ha szükség van rá, be tud tekerni egy villanykörtét, vagy nem tudom, meg tud szerelni, el tudja vinni az autót autószerelőhöz, egy olajcserére. Tehát, hogy ugyanúgy is meg tudja tenni, ugyanúgy, és ez számára egy pozitív dolog lesz, önismeret és önbecsülés, hogy mennyire tiszteli őt, egyenrangú férként tiszteli a férj a nőt, és ez számára egy ilyen pozitív dolog lesz, és ez növeli az önbizalmát, hogy én nem csak egy nő vagyok, hanem én a nő vagyok. És akkor már is ez a kisebbségérzés egy kicsit feljebb csúszik arra a szintre, hogy igen, valóban nem kell, hogy különbséget tegyünk, és egyenjogú felekként kell kezeljük egymást itt a hétköznapokban.
0: Arról beszéltünk, hogy mitől leszünk mérgezően pozitívak vagy negatívak, illetve mik azok, amik segíthetnek ezek a hagyományos patriarchális felfogáson túllendülni. Hamarosan már egy teljesen más témával jövünk, úgyhogy érdemes lesz velünk itt maradni a Balaton Rádióban.

0: Menedék!
1: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban, Balaton Rádió pszichológiai magazin műsorában. A következő témánk arról fog szólni, hogy az emberi kapcsolataink azok hogyan tudják növelni a boldogság szintünket. A görögországi, máskülönben gyönyörű Ikária szigetén, ahol az átlagosnál jóval többen érik meg a magas életkort, azt mondják, hogy nemigen használják az én, sokkal inkább a mi szót. Sokat vannak együtt, a szabadidejük nagy részét közösen és jó hangulatban töltik. Több tucat ünnepük van egy évben. Banálisnak tűnhet a fogalmazás, minél jobbak a kapcsolataink, annál boldogabbak vagyunk. A közhelyes megállapítást azonban komoly tudományos eredmények is alátámasztják. Robert Waldinger, a Harvard Egyetem pszichiáter professzora arra jutott kutatócsapatával, hogy a boldogságunkat és az egészségünket, sőt a jólétünket is leginkább a kapcsolataink minősége határozza meg, és befolyásolja, és nem a pénz, és nem a hírnév. Nem csak a vizsgálat alanyainak életeseményeit jegyezték fel és elemezték a kutatók, hanem rendszeresen végeztek rajtuk orvosi vizsgálatokat is. Így az is kiderült, hogy a memória állapotának karbantartásában is szerepet játszhatnak a viszonyaink. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy mi magunk is fordítsunk gondot, figyelmet kapcsolataink karbantartására, ápolására. Mert nem a számuktól, hanem az általuk képviselt, megjelenített biztonságtól függ a fenti boldogságérték. Ahogy a legendás kérdés szól, van-e olyan ember a környezetedben, akit ha felhívhatsz, akár hajnali 4-kor is a problémáiddal? És ezek alapján, a válasz alapján meg lehet jósolni a boldogságunk mértékét, és már egyetlen ember is sokat jelent az érzelmi támogatásban. A jó viszony egészségvédő faktor is egyben. A biztonságos, mély és őszinte kapcsolatok, amelyek társas támogatást jelentenek a mindennapokban, vagy akár a rendkívüli helyzetekben. Csökkentik az érzelmi fájdalmainkat is, és nyugtatólag is hatnak ránk. A kutatók azt mondják, a legközelebbi kapcsolatainkra kell a legtöbb figyelmet fordítani. Megosztva egymással a gondolatainkat, az érzelmeinket, tervezve közös tevékenységeket, időtöltéseket, figyelve, segítve egymást, forrásokat kínálva egymás számára. Ilyen forrás lehet az öröm, a lelki erő, az elégedettség, a bátorság, a motiváció, az önbecsülés és a pihenés. Ezek a jószágok túrán, nyaraláskor, sütögetéskor vagy akár szerető ölelésben is megjelenhetnek. Más kutatások is azt mutatják, hogy a magas boldogság szinten jellemezhető embereknek többnyire erősek, nem csak felületesek a családi és baráti viszonyaik. A szoros kapcsolataink azonban gyakran problémásak és többnyire időigényesek. Karbantartásuk egyik kulcsmozzanata, hogy a pozitív interakciók száma jóval haladja meg a negatívakét. A kapcsolatháló kutatások eredményei pedig azt mutatják, hogy akiket boldog emberek vesznek körül, azok maguk is boldogabbak. Amiből életprogram is alakítható. Tegyük boldogabbá azokat, akikkel szoros kapcsolatban vagyunk, és az eredmény majd visszahat ránk. A 2002-ben elhunyt Michael Argyle, brit szociálpszichológus 6 olyan szabályt azonosított a kutatásaiban, amelyek szükségesek a stabil kapcsolatok fenntartásához, és amelyekből minél több hiányzik két ember között, annál inkább gyengül a kapcsolat. Ezek: kiállni a másikért a távol létében. Fontos információk megosztása a másikkal, érzelmi támogatás nyújtása, amikor szükség van rá, kölcsönös bizalom egymás iránt, önkéntes segítségnyújtás, amikor szükség van rá, végül pedig törekvés arra, hogy a másikat boldoggá tegyék. A kapcsolatok megromlását megelőzhetjük a várható, kritikus kapcsolati átmenetek azonosításával is. Ilyen például a kisgyerekes szülők kapcsolatának normatív krízise. Vannak vezetők is, akik rendszeresen megkérdezik a beosztottjaikat, milyennek találják a feladataikat, tudnak-e fejlődni. A megtartás és a megújulás minden kapcsolat sarokköve. Ehhez társul még az az alapvető, nem egyszer ellentmondásosnak érzékelt igényünk, hogy egyszerre akarunk függetlenek lenni és együvé tartozni. Ha tisztában vagyunk ezzel és tudjuk például, hogy a szerelem 2-3 év után általában átalakul, vagy olvastunk már a középkorú szülők által megélt üres fészek szindrómáról, akkor a ma már elérhető tudást alkalmazva megelőzhetjük kapcsolataink megromlását. Van még egy fundamentális tényező, méghozzá a kapcsolatra fordított idő csökkenése. Amikor biztos a kapcsolat, és nincs szükség gyakori találkozásokra, beszélgetésekre, interakciókra, mint korábban, de ez tartóssá válik, onnan csak egyetlen lépés a rossz kommunikáció és a belőle fakadó félreértések sora. A jó hír az, hogy nem csak az növeli az életünk hosszát és a boldogságunk mértékét, ha minket segítenek a társaink, hanem az is boldogít, ha mi magunk képesek vagyunk érzelmi támogatást nyújtani. Már a törődésünk, az értő figyelmünk csökkentheti a stressz, a másik stressz szintjét. És fordítva, az elszigetelődés nem csak a boldogságunk mértékét csökkentheti, hanem az életünk értelmét is. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, neked mit jelent az, hogy mit jelent ez, hogy a kapcsolatok ilyen erőteljesen befolyásolhatják a boldogság szintünket? Mit mond el ez neked?
0: Ez így van. Tehát az, hogy olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik pozitív felfogásúak és pozitív dolgokat mondanak, persze nem túl pozitív. Tehát aki már ilyen nagyon nagy dolgot szeretne mondani, hogy például szakad az eső, és borult az idő, és fúj a szél, és azt mondja, hogy hát de olyan, mintha ha azért enyhe lenne az idő. Tehát ami nem olyan, azt ne szépítsük túl, de minden esetre jó, hogyha pozitív emberekkel vagyunk körülvéve, akár a munkahelyen, akár a baráti társaságunkban, akár a párkapcsolatunkba. Tehát, hogyha nem az van, hogy negatív a hangulatom, és akkor a másik az még rádob még egy lapáttal, mert ő is ilyen negatív beállítottságú, akkor az nem fog segíteni rajtunk és rajtam sem, hanem pont az, amikor ilyen vidám hangvétellel, persze mindannyiunknak megvannak a nehezebb napjaink, meg a rengeteg megoldandó probléma, gond, de egy picit, csak egy picit, hogyha tud a másik fél pozitívabban hozzáállni, akkor már az segíthet rajtunk. Tehát, vagy ha annyira ismer minket a másik fél, hogy tudja, hogy mivel tud kilendíteni a negatívumból, akkor már az is egy nagyon jó példa. Tehát én úgy gondolom, hogy csak ez a gyógyír arra, hogy az életünket, ha a kapcsolatainkat nézzük, hogy pozitív felfogással éljük meg azt, mert a sok negatív közé, ami azért mindenkinek jut bőven, még a társaságból is adódik negatívum, az nem fog előre vinni minket, és nem azon az úton fogunk haladni, hogy ebből a sok negatívumból kilábaljunk egy picit, hanem inkább még jobban visszahúz. Ez ugyanaz egyébként a gyerekeknél nagyon sokszor úgy teljes egészébe kell nézni az élet út folyamán, hogy nézzük meg, hogy milyen osztályba kerül a gyerek. Olyan osztályba kerül, ahol pozitív tanulók vannak, pozitívan és jó tanulók vannak. Ugye a többség az emeli az egyént. Tehát húzza magával az egyént, és ezzel még jobb teljesítményt fog elérni a gyerekünk, hogyha olyan osztályba kerül, ahol azért jó a magatartás átlagosan, és jók az eredmények a tanulók felől. Ellentétben azzal, hogyha olyan osztályba kerül, ahol hát lusták a gyerekek, meg elég rossz a magatartás is, akkor húzza magával a negatív viselkedést is, és akkor azt veszük észre, hogy hát az én gyerekem nem beszélt még így. Az én gyerekem eddig nagyon jól tanult, amíg nem ebben az osztályban tanult. Tehát így ezt a szituációt kinagyítva a felnőtt életre, ugyanez elmondható. Tehát, hogyha pozitív emberekkel vagyunk körülvéve, húzni fognak minket, és a gondolkodásmódunk is egy kicsit olyan lesz, hogy igen, lehetne ettől rosszabb is, ez nem egy megoldhatatlan probléma, mert nézzük meg, hogy nem tudom, XY-nak is volt ilyen, ő elmondott egy pozitív esetet erről, hogy ezt ő így tudta megoldani. És ez számunkra is ad egy olyan biztonságérzetet, hogy minden negatív esetnek, és most ezzel nem akarok nagy dolgot mondani, minden negatív esetnek vagy eseménynek van egy pozitív oldala is, vagy ahogy szokták mondani, bezárul egy ajtó, kinyílik egy másik, tehát rengeteg ilyen van, de ezek általában persze többnyire nem sokat segítenek, De hogyha ha olyan emberekkel állunk szemben, akik nem azt mondják, hogy igen, megérdemelted, és akkor te vagy 100%-ig a hibás, old is meg, ahogy akarod, akkor viszont fog sikerülni, tehát nem feltétlenül arra van szükségünk, hogy a negatív dologban támogassanak, hanem a pozitív dolgokban támogassanak, és nem kell tanácsot kérni, egyszerűen ha nem is kell megbeszélni dolgokat, ez még egy érdekes emberi tulajdonság, rossz a hangulatod, de bekerülsz egy olyan kétfős társaságba, vagy egy ember közé csatlakozik, hogy te nem mondod el a negatív érzéseidet, vagy éppen ami problémád van, ő nem mondja el úgy szintén, viszont látod, hogy nevet, látod, hogy ő ki van virulva, mosolyog, poénkodik, stb. És egyszerűen nem kell ahhoz kikommunikálni sem a háttér dolgokat, hogy a te hangulatod egy picit jobbá váljon. Mert azáltal, hogy a másik boldog, vidám, azáltal egy kicsit rád is rád fog ezt tevődni.
1: Tehát, ha jól értelek, akkor pusztán már az meglévő emberi kapcsolatink azáltal, hogy vannak, már azáltal is jobbá tudják tenni a hangulatainkat.
0: Igen, igen, igen. Tehát persze, nem mindegy, hogy milyen minőségben, de igen, igen.
1: Ahhoz képest legalábbis, ha valakinek meg nincsen, mondjuk, hogy kevés emberi kapcsolata van valamilyen ok miatt. Igen. Újabb téma következik hamarosan itt a Pszichoaktívban.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV-Naich.hu

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül pedig a Pszichoaktívot hallhatják a kedves hallgatóink, és a válogatós gyerekekről lesz szó a következő megszólalásban. Ugye, ez könnyen előfordulhat, hogy valakinek a gyermeke nem hajlandó gyümölcsöt enni, ha az ételben uborka van, kitúrja, irtózik a sajttól, és tejfölt sem lehet az ételébe tenni, vagy akár képes szétszedni a szendvicset, és külön eszi meg mondjuk a kolbászt, vagy csak a kenyeret. A felesleges szorongás elkerülése érdekében fontos elkülöníteni az atipikus fejlődés sajátosságaiból és az egyes életszakaszok jellegzetességeiből adódó tüneteket. Teljesen normális, hogy a gyerekek életében van olyan időszak, amikor valamilyen oknál fogva nem hajlandók enni. Lehet, hogy így próbálják érvényesíteni az autonómiájukat, lázadnak, vagy egyszerűen átmenetileg nem érdekli őket az evés. Nem szokatlan az sem, hogy a kisgyerekek óvatosak, általában kevesebb olyan dolog van, amit megesznek, mint amit nem. A válogatós gyerek persze kihívás elé állítja a szülőket, ezért néhány tanáccsal élhetünk irányukba. Az fontos, hogy ne erőltessük az ételt, tehát ha a gyereket addig ültetjük az asztalnál, amíg a tányérja üres nem lesz, az nem a legjobb módszerje annak, hogy rávegyük az evésre. Az erőltetés a negatív élményeket erősíti az étkezéssel kapcsolatban, és ez nem feltétlenül vezet jó eredményre. A másik, hogy próbáljuk meg színesíteni a menüt. Érdemes tiszteletben tartani, hogy a gyerek csak bizonyos ételeket szeret, de közben finoman bátorítsuk, próbáljunk ki új dolgokat is. Jó példakép az a szülő, aki maga is kalandvágyó a kóstolás terén. Összeállíthatunk egy listát a család számára az új és izgalmas ételekről, amiket közösen kipróbálunk, és akár egy játékot is lehet építeni köré. Ilyen például az ételbingó, amikor ki kell találni, milyen ételt ízt takar a vakon megkóstolt falat. Érdemes egy-egy ételt többször is kipróbálni, mert néha a második kóstoláskor kiderül, mégiscsak ízlik. El is magyarázhatjuk a gyereknek, hogy mivel az ízlés változik, lehet újabb esélyt adni. Mutassuk meg, hogy alkalmazkodó képesek vagyunk. Abban az esetben, hogyha a gyereknek nem ízlik a vacsora, egyes szülők kényszert éreznek arra, hogy valami mást készítsenek. Ez azonban nem ösztözi a gyerekeket arra, hogy esélyt adjanak az újnak. Ilyenkor érdemes egy előre megbeszélt második lehetőséget bevetni. Egészséges salátát, joghurtot, gabonapehelyet, ami szülőről és gyerekről is egyaránt leveszi a nyomást. Fontos, hogy nyugodtan kezeljük a helyzetet, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, hogy az étel nem megy attól tönkre, ha olyasmivel érintkezik, amit nem szeretnek. Ha egy utálatos uborkát találnak a hamburgerben, az nem fogja azt beszennyezni. Bátorítsuk őket arra, hogy tolják félre, vagy tegyék másik tányéra a nekik nem tetsző ételt. A szülő is mintául szolgálhat, ha például nem szereti a banánt, de az étteremben mégis tettek belőle a palacsintára, mutassa meg, hogy azt félretéve lehet élvezni az ételt. Stratégiák a válogatós evők átnevelésére. Erre vonatkozóan a legjobb mód, ha jobban bevonjuk őket az ételekkel kapcsolatos teendőkbe. Menjünk például együtt bevásárolni, hagyjuk, hogy betegyen egy-két új dolgot a kosárba, így felfedezheti, hogy szereti a füstös ízű sajtot, vagy jobban tetszik neki a savanyú alma az édesnél. A közös főzés is nagyszerű módja, hogy a gyerekek nyitottabbak legyenek az új ételek iránt. Keressünk gyerekbarát recepteket, találjunk ki együtt valamit, ami jól néz ki. Az olyan családi kedvencek, mint a pizza vagy a saját készítésű szendvics tökéletesek erre. Szülőként fontos, hogy ne várjuk el, hogy a gyerek harc nélkül változtasson régóta fennálló étkezési viselkedésén. Bizonyos mértékű ellenállás, verbális agresszió vagy zavaró viselkedés, nyafogás, sírás mindig várható. De ez nem jelenti azt, hogy következetességgel és néhány viselkedés rendezéssel kapcsolatos technika elsajátításával ne lehetne befolyásolni a helyzetet. Ilyen technika például a tervezett figyelmen kívül hagyás, melynek lényege, hogy ilyen esetben a gyerek viselkedésére célzottan nem fordítunk figyelmet, természetesen addig, amíg az nem veszélyeztető. Írja a Mindennapi Pszichológia magazin. Robi, te hogy látod, itt azért több kis technika, trükk elhangzott. Egy válogatós gyerek esetében hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni, illetve fejleszteni szerinted?
1: Ezek teljesen jó technikák, és ezeket érdemes alkalmazni. mert hát ugye nagyon-nagyon játékosnak kell lennünk ahhoz, hogy azért ilyen esetben kizökkentsük a gyereket abból a rossz megszokásból, hogy itt valóban valamit nem fog megenni, és valamit nem eszik meg. Hát vannak ilyen standard ételek például, amit kimondottan gyerekek gyerekkorban nem szeretnek. Ilyenek például a lecsó, a kelkáposzta főzelék, a tök főzelék, főzelékek sorát lehetne mondani. Ilyen például egy tojásleves, sorolhatnám még egy spenót, egy sóska. Tehát ezek a dolgok azok, egy paradicsomos káposzta, stb. Amit azért gyerekként, hát mi sem szerettünk, és lehet, hogy majd később felnőtt korára majd megszereti. Tehát ezek mind-mind olyan ételek, amit nem biztos, hogy azonnal erőltetnünk kell. Tehát azt is nézzük meg, hogy a gyerekünk egyszerűen válogatós, tehát hogy tényleg nem eszik meg dolgokat, vagy egyszerűen nem eszi meg azokat a dolgokat, amiket gyerekként mi sem ettünk meg, mert egyszerűen vagy olyan az állaga, tehát egy lecsót, egy tojásos lecsót nem biztos, hogy a gyerek majd két kanállal fog enni. Nincsen azzal semmi gond, majd megszereti nagykorára, illetve hát majd eljön az az időszak, amikor majd jön egy továbbtanulás, vagy középiskolában lesz koleszos, vagy majd a főiskolán lesz koleszos, vagy nem tudom, elindul a nagy életbe, és akkor ott lesz majd a helyzet, hogy egyszer-egyszer jól fog esni egy lecsó, és ha ott van, akkor azt meg kell enni, tehát az étel. Ez egyébként manapság szerintem ez a legnagyobb probléma, és ezért válogatósak a gyerekek. És akkor itt jön az a része, amikor nem csak a standard kajákat nem eszi meg, hanem igazából egyáltalán válogat, és akkor a kínálat, hogy válogathat. És akkor itt van az egésznek a trükkje, hogy annyi féle fajta ételből választhat a gyerek, amikor a szülő elmeséli, hogy akkor most van felvágott, van vajas kenyér, van pirítós kenyér sajttal, van esetleg nutellás kenyér, na melyiket szeretném? És akkor hát a gyerek azt mondja, hogy most ezt, aztán fél óra múlva inkább azt. Tehát nem biztos, hogy mindig fel kell kínálni a repertoárt, hogy akkor most, vagy be kell mutatni a repertoárt, és akkor válasszál, hanem kisfiam, ma ez lesz a reggeli. Mit szólsz? Vagy lehet, hogy meg se kell kérdezni, mit szól. Ma ez lesz az ebéd, ma ez lesz a vacsora. Lehet olykor kérdezni, hogy na mit szeretnél enni, mi legyen holnap, és akkor jönnek a standardek, ez is olyan, hogy tejbe griszt, vagy tejbe rist, mert ez ugye édes, szeretik a gyerekek, és hát van, én is láttam már olyat, hogy minden nap csak tejbe griszt evett, 3-4 éves rától kezdve, egész 7 éves koráig. És na most azért minden nap tejbegrízt főzni az anyukának, azért az egy komoly kihívás volt, de mivel más nem nagyon evett meg a gyerek, ezért örömmel megfőzte. Tehát van ilyen is, de azt mondom, hogy nem kell, egy kicsit lehet keverni, én legalábbis így csinálnám, hogy keverem azt, hogy mintha menzán lenne, hogy csak ez van, és keverem egy picit azt, hogy azért nem tudom, egy vacsora, vagy mondjuk egy hétvégi menüt megbeszélek vele, hogy hétvégén húslevest terveztem, mit szólsz hozzá, milyen hús legyen benne. Csirkehús legyen benne, vagy esetleg kacsát szeretnél, vagy sertésből. Tehát akkor így megbeszélni a gyerekkel. És akkor amikor azt mondja a gyerek, hogy legyen csirke, de legyen már benne, nem tudom, 2 comb, mert ő a combot nagyon szereti, vagy legyen benne 4, és legyen sok sárgarépa, és amikor meglátja a gyerek, hogy megfőtt a húsleves, sok sárgarépával 4 darab csirkecomba, akkor az neki egy pozitívum lesz, hogy ezt ő kérte, és megkapta. Tehát ez már egy olyan önbizalom, hogy de jó, hogy akkor én, amit kértem, meg én, amit szerettem volna, most én dönthettem el a hétvégi ebédet, hogy mi legyen az ebéd hétvégén. Úgyhogy ezzel tudjuk egy picit azt, és akkor ugye ennek alkalmazhatjuk az ellentétjét is, kompenzálva, hogy ha hétvégén te mondtad meg, hogy mi lesz az ebéd, te szervezted, úgyhogy lehet egy kicsit nagyítani, hogy te szervezted meg az ebédet, hogy mi legyen. Te voltál most az ebéd főszervező, most akkor hétköznap meg kompenzálok, akkor meg én mondom meg 5 napon keresztül, hogy reggeli ebéd vacsora mi lesz, és akkor nem kell a repertoárt bemutatni, hanem egyszerűen megmondjuk. És már kompenzáltuk egy kicsit a hétvégével azt, hogy a gyerekben nem lesz egy olyan érzés, hogy mert ezt nem fogja még felfogni. És nem is verjük át ezzel, hogy most akkor, na, akkor most én szerintem, akkor most én meg most ellen szervezek, azzal, hogy a hétköznapokat meg a szülő fogja beosztani, hanem egyszerűen egy kell adnom is egy picit nekem, neki, ahhoz, hogy elfogadja tőlem azt, amit én szeretnék. Tehát nem szabad egyoldalúan, és ez igazából az élet bármely területére, nem csak gyerekszülő között igaz, mindig adok-kapok, és ezt már a gyerekeknél is alkalmazni kell.
0: Arról volt szó, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a válogatos gyermekünk minél több mindent kóstoljon meg, illetve minél változatosabban étkezzen a jövőben. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat.

0: reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV kötőjel naih.hu.
2: Reklám.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpra állítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól.
0: Időjárás.
1: Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
0: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Bőséges az ingatlan kínálata a Balaton körül. A Magyar Nemzet azt írja, jelentősen 30-50% mértékben nőtt az eladásra kínált ingatlanok száma a Balatonnál, a jelenség mögött pedig a kínálati piac és szezonális hatások is kimutathatók. Főként az 50 és 120 millió forint közötti házak szaporodtak meg a kínálatban. Jól látható a kínálatbővülés a Balaton ingatlan piacán. Megélénkült ugyanis az ingatlan piac. A számok is beszédesek. Az év elején átlagosan 8%-kal emelkedett az ingatlan hirdetések száma, míg a Balaton környékén 54%-os növekedést regisztráltak. Az időbeliség összhangban van azokkal a gazdasági folyamatokkal, amelyek az ingatlan piacra hatottak, illetve fordítva, a piac is visszajelezte a gazdaság aktuális állapotát. Alapterületek tekintetében nem figyelhető meg kiugró kínálatbővülés, ársáv tekintetében viszont igen, főként a 60 és 120 millió forint közötti árakon több az eladó ingatlan. A Balaton lakáspiacán az eddigi tapasztalatok alapján élénkül a kereslet és a kínálat bőséges, ezért az érdeklődők bőven tudnak választani a preferenciáiknak megfelelő ingatlanok közül. A Balaton ingatlan piaca szezonális, a márciustól szeptemberig tartó időszakban keresnek a legtöbben. Így itt majd ezután várható erőteljes élénkülés a keresleti oldalról is. A kereslet élénkülés előszerének tekinthető a kínálat bővülése. Mindehhez lendületet adott az év elején a Csók Plusz, valamint a jegybanki alapkamat és így a hitelkamatok csökkenése is. A balatoni nyaraló különösen 2021, illetve 22-ig sokak számára lehetett jó befektetés. Voltak, akik a pandémia idején a tó környékére költöztek. Azonban most többen lehetnek olyanok, akik hitelfelvétel helyett inkább a nyaralójuk értékesítéséből szeretnének forráshoz jutni. Az árból pedig az szerint hajlandóak engedni, mekkora a kereslet, vagy mennyire sürgős számukra az eladás. Olyan is lehet, aki olcsóbban ismét egy Balaton környéki házat keres majd, de olyan is, aki majd külföldön vásárol nyaralót. Ami az árképzést illeti, igaz az, hogy a tóparti településeken lévő ingatlanok a legdrágábbak átlagos négyzetméter árakra vetítve, ami a budapesti árszintnek felel meg, a közvetlen tóparti ingatlanokból pedig a déli parton található a több, mivel itt alacsonyabb az önkormányzati tulajdonú területek aránya. Szintén a déli part esetén igaz, hogy a tótól nagyjából 15-20 perc autóútra található települések számítanak még magasabb árfekvésűnek és népszerűbbnek. Az északi part esetében pedig Veszprém közelsége, ami lakhatási, munkavállalási és ezáltal ingatlan árképző tényező lehet. A következőkben zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek, csak neked.

Kellemes, szép napot kívánok mindenkinek, és jó rádiózást itt a Balaton Rádióban az FM 88.7-en. A munkavilágából hozok egy érdekes tudományos hírt. Eddig ugye az általános nézet alakulhatott ki, hogy a vezető az egy ilyen diktatórikus pozíciót betöltve éri el a legjobban a célját. Hát, nagyon úgy néz ki, hogy van egy olyan irányzat, ami azt mondja, hogy a szolgáló vezetés az igazán eredményes, az hangsúlyozza az együttműködést, a bizalmat, az empátiát és a hatalom etikus felhasználását. Habár az emberek évtizedek óta ismerik ezt a megközelítést, csak az elmúlt néhány évben kezdett el beépülni a köztudatba a szolgáló vezető terminusa. Az ilyen ember élesen különbözik más vezetőktől, hiszen emberei szükségleteit tartja elsődlegesen szem előtt. A szolgáló vezető mások, elsősorban a csapatába tartozók szükségleteire fókuszál, mielőtt figyelembe venné a sajátjait. Na de nézzük meg egy pár pontban, hogy hogyan válhatunk szolgáló vezetővé. Egyrészt fontos a figyelmes hallgatás. A mélyen elkötelezett másokat figyelmesen meghallgatni, megérteni, mit mondanak. Fontos még az empátia is, hiszen a szolgáló vezetők törekednek arra, hogy megértsék mások szándékait és nézőpontjait. Aztán a gyógyítás, ami egy újabb érv ahhoz, hogy szolgáló vezetők lehessünk. Ez a jellemző az emberek érzelmi egészségére és teljességére vonatkozik. Magában foglalja mind a fizikai, mind a szellemi támogatásukat. A szolgáló vezető folyamatosan meggyőződik arról, hogy az embereknek megvan a szükséges tudása, támogatása és erőforrása, hogy eredményesen végezzék munkájukat, és hogy egészséges munkahelyük legyen. Fontos még az önismeret is. A szolgáló vezető képes arra, hogy gondolkodjon a saját érzelmeiről és magatartásáról, ismeri, hogy milyen hatással vannak a tettei a körülötte lévő világra, és ezeket a cselekedeteket az internalizált értékeihez igazítja. Fontos szempont még a meggyőzés. A szolgáló vezetők nem a hatalmukat, hanem a meggyőző képességüket használják arra, hogy az embereket cselekvésre ösztönözzék. Arra is törekednek, hogy konszenzust alakítsanak ki a csoportokban, hogy mindenki támogassa a döntéseket. A vezetés a felelősségvállalásról is szól, tehát a szolgáló vezető felelősséget vállal a csapat a teljesítményéért és cselekedeteiért. A szolgáló vezetők elkötelezettséget is mutatnak az embereik fejlődése iránt, tehát a csapatuk személyes és szakmai fejlődéséért. Ismerik az alkalmazottak személyes céljait, és figyelembe veszik, hogy bővíthetik-e feladat vagy felelősségi körüket azért, hogy segítsenek elérni ezeket a célokat. Az utolsó fontos pont az a közösségépítés. Közösségérzet kialakítására képessége a szervezeten belül. A szolgáló vezető ezt úgy teheti meg, hogy lehetőséget biztosít az embereinek, hogy kölcsönhatásba lépjenek. Szervezhet közösségi eseményeket, mint például a csapatebéd. Ezen kívül tervezheti úgy a munkaterületet, hogy ösztönözze az embereket az informális beszélgetésre. Ezek voltak a hasznos. Hát ez egy valóban új tudományterület, remélhetőleg egyre nagyobb mértékben lesz természetes a szolgáló vezetők jelenléte a magyarországi munkahelyeken is. Az előbb elhangzottakhoz az információt a Mindset Online magazinról szereztem. Most viszont elhagyjuk a munka világát, és áttérünk a fiatal, lendületes előadók világába.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
2: Hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit-olasz cégcsoport. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon és tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképesek képessége nagyon eltér egymástól.
1: Időjárás.
2: Ma derült, napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolok.

A most következő percekben itt a Balaton Rádióban a cégvezetők, illetve a vezetőbeosztásban dolgozók figyeljenek, hiszen hasznos információ jön számukra. Megnézzük, hogy a boldog alkalmazottak milyen előnnyel szolgálnak a vállalatok számára. Egyre több kutató foglalkozik manapság a boldogság kutatásával, sőt az üzleti életben is kezdik elismerni a pozitív gondolkodás jelentőségét. Ha sikereket érünk el, boldogok leszünk, de biztosan jó ez a sorrend. A jelenlegi piaci helyzet folyamatos versengést kíván a cégektől, emiatt lényeges, hogy folyamatosan új ötletekkel álljanak elő. A proaktivitás és kreativitás így még nagyobb hangsúlyt kap, mint korábban. A boldog emberek általában egészségesebbek, így kevesebb betegszabadságot vesznek ki, mint azok a társaik, akik stresszesebbek. Egy kutatás szerint a boldogtalan alkalmazottak általában havi 1,25 századnapot vesznek ki betegszabadságként, ami évente 15 extra napot jelent, így a cégeknek is többe kerülnek. Emellett manapság számtalan vállalat küzd a magas fluktuációval, vagyis azzal a jelenséggel, hogy egyre több dolgozó hagyja el őket, mond fel, ami hatalmas költségekkel jár. Emiatt fontos egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a dolgozói elégedettségre. Az egyik világszerte ismert tanácsadó cég tavaly HR és menedzsment területen készített egy globális felmérést, mely kimutatta, hogy azok a cégek, akik nagy mértékben odafigyelnek és sok energiát fektetnek dolgozóik megtartásába, sokkal jobban teljesítő HR és tehetségmenedzsment csapattal rendelkeznek. Eredményekhez hozzáfűzték, hogy nem csupán a hatékonyság szempontjából fontos a dolgozói elégedettség, hiszen ez az a tényező, mely megtartja a tehetséges alkalmazottakat a cégnél. Egy vizsgálat szerint amennyiben a pozitív és a negatív tényezők aránya a munkahelyen legalább 3:1, a dolgozók sokkal jobban teljesítenek. Egy 2006-ban végzett kutatásban azt találták, hogy azok az alkalmazottak, akik több pozitív érzelmet éltek át, hatékonyabbak és sikeresebbek voltak az üzleti tárgyalásokon, mint semleges vagy negatív érzelmi állapotban levő kollégáik. A stresszes helyzetben a boldogabb lelkiállapotú munkavállalók eredményesebben kezelik a feszültséget, hamarabb térnek vissza a kiegyensúlyozottság állapotába. Egy 2008-as felmérésben, melyben az alkalmazottak boldogságát és a szolgáltatás minőségének összefüggéseit vizsgálták, azt találták, hogy jelentősen magasabb bevétele van azoknak a kiskereskedéseknek, ahol az alkalmazottak láthatóan elégedettebbek. Pontosabban 2%-nyi javulás a személyzeti elégedettségi mutatón 1%-kal növeli a cég bevételét. Az egyik gyorsétteremlánc is beszámolt arról ebben az évben, hogy 16%-kal megnőtt a bevétele. Szakértők szerint ennek oka a kiszolgáló személyzet pozitív kisugárzása. Pár évvel ezelőtt a vezérigazgató arról nyilatkozott, milyen fontosnak tartja, hogy a személyzet elkötelezett, boldog és mosolygós legyen a munkahelyén. Ahogyan mondta, a bevétel szinte már az alkalmazottak testbeszédéből is megjósolható. Annak érdekében, hogy megerősítse ezt a viselkedést, az alkalmazottakat heti szinten meglátogatja egy titkos próbavásárló, és amennyiben mosolygós kiszolgálást tapasztal, az alkalmazottakat bónusszal jutalmazzák. Összefoglalva tehát láthatjuk, milyen sokrétűen befolyásolja az alkalmazottakat, és magát az üzletet az, ha a munkáltató odafigyel a beosztottak elégedettségére, mely a szakértők szerint a támogató légkör megteremtése mellett már néhány pozitív visszajelzéssel is elősegíthető. Mi is támogatjuk a boldogságot, de egy kicsit más módon, zenében kifejezve.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Helyi hírrel fogjuk folytatni adásunkat. Legendák övezte Pálus Kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus Kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 11. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastabuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a Pálos renddel és a Mindszent Kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet. Az elmúlt percekben a Balatonszemesen található Pálos Kolostor feltárási munkáiról adtunk egy kis ízelítőt, most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már vissza is jöttem egy érdekes tudományos hírrel, amelyet a Mindset pszichológiai szaklapról hoztam nektek. Mindannyian különböző módon lazítunk egy fárasztó, hosszú nap után. Van, aki egyszerűen elnyújtózik a kanapén, más sorozatmaratonba kezd, de vannak olyanok is, akiket a kreatív oldaluk bekapcsolása kapcsol ki. Természetesen minden pihentető elfoglaltságnak megvan a saját haszna és létjogosultsága. Mégis, friss kutatások alapján úgy tűnik, akkor járunk a legjobban, ha kreatív módon töltjük el a lazulásra szánt órákat. A legújabb kutatások alapján az alkotó szellemben eltöltött szabadidő nemcsak a munkahelyi elégedettséget növeli, de pozitívan befolyásolhatja az élet minden területére kiterjedő, általános közérzetünket is. A kreatív időtörtések a flourish állapotába vezetnek minket, azaz a virágzás állapotába. Mertin Seligmannek, a pozitív pszichológia atyának egyik alapfogalma ez a szó. A pozitív pszichológia a pszichológia egyik legfiatalabb ága. Az új irányzat fókuszában a boldogság áll, illetve olyan módszerek kidolgozása, amelyekkel tartósan boldogabbá válhatunk. Nem a pszichés problémákra és mentális betegségekre összpontosít, sokkal inkább olyan mintákat keres, amelyek segíthetik az elégedettség és a jólét elérését. Tehát ez a virágzás kifejezés magába foglalja, hogy mi kell a boldog, tetrekész és energiával teli élethez. Egy olyan állapot, amiben a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. Növeli a produktivitást, elősegíti a fejlődést, megerősíti a mentális ellenálló képességet, így segítségével jobban meg tudunk birkózni a nehéz helyzetekkel. A virágzás tehát mindenképpen egy kívánatos állapot, amelyhez úgy tűnik többek között a kreatív időtöltések segítségével juthatunk. A kutatók meglepő eredményeket tapasztaltak. Azok a személyek, akik egy adott nap során alkotó tevékenységet folytattak, a következő napon lényegesen energikusabbnak, lelkesebbnek és izgatottabbnak érezték magukat. A kreatív tevékenység hatására tehát közelebb kerültek a virágzás állapothoz. A kutatók egyik legfontosabb következtetése, hogy nem csak a mesteri műalkotások, hanem az egyszerű mindennapi kreatív tevékenységek is fokozott jóléthez vezethetnek. Remek dolog, ha valaki jól bánik az ecsettel, tehetséges író vagy ügyesen komponál dalokat. De mindenki szerencséjére a kreativitás sokkal inkább egy skála, mintsem egy mértékhez kötött állandó jellemző. Az olyan apró elfoglaltságok, mint a főzés, kötés vagy akár csak a firkálás pozitívan befolyásolhatják a közérzetünket. Egy egyszerű szóvicc is új és eredeti ötletnek minősülhet, és a puszta álmodozás is kimerítheti az alkotó tevékenységet. A lényeg a megfelelő elmélyülés. A kreativitás egy adott szintje hozzáférhető szinte mindenki számára. Na ennek szellemében kívánok nektek kellemes napot, na meg persze hozom nektek az igazán jó slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elérhetőek lesznek az ügynök akták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynök akták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynök akták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzletem.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. Hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen bejelentést.
1: Időjárás.
2: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: Száz perc zene, reklám nélkül.

Jobb adni, mint kapni. Ezzel a címmel kezdem a következő megszólalást itt a Maratoni Balatoni zenefolyamba. Boldogabbá tesz-e a másokra, mint a saját magunkra költött pénz? És ha igen, miért okoz ekkora örömet, ha másoknak segítünk? A Mindset weboldal szerint számtalan kutató, köztük a Nobel-díjas Daniel Kahneman és munkatársa is kimutatták már, hogy a kapcsolat a jövedelem és a boldogság között, ha bár konzisztens, de nagyon gyenge. Az alapvető szükségleteink miatt nem kell aggódnunk, a pénz alig-alig boldogít, állítják ezek a kutatások. Elizabeth Dunn, a University of British Columbia kutatója és munkatársai azt vizsgálták, hogy hogyan hat a boldogságunkra, ha magunkra, illetve ha másokra költjük a pénzünket. Az eredmények magukért beszélnek. A másokra, illetve jótékonyságra költött pénz mennyisége sokkal erősebb kapcsolatban állt a boldogsággal, mint ha saját magunkra költjük ugyanezt az összeget. Sőt, mi több, pusztán visszaemlékezni egy korábbi jótékonyságunkra is alkalmas a hangulat javítására. Érdekes módon azonban az emberek ennek nincsenek tudatában. A megkérdezettek többsége azt tippelte, hogy az önmagára fordított pénz okoz majd nagyobb örömet, és általánosságban meglehetősen kis összeget költünk ajándékra, jótékonyságra. Mi lehet hát az oka mégis ennek az intuíció ellenes eredménynek? Az embertársainkkal való önzetlenség akár a saját kárunkra is, általánosságban is egy paradox jelenségnek számít az evolúciós pszichológiában. Vajon miért maradt fenn egy olyan viselkedés az évezredek során, melyben az egyed a saját esélyeit csorbítja a túlélésre és szaporodásra a versenytársakéval szemben? Talán az adott egyed rátermettsége átmenetileg csökken, azonban azok a csoportok, melyekben jelen van a proszociális viselkedés, együttesen jobb eséllyel győzik le az akadályokat, és génjeik nagyobb eséllyel jutnak át a természetes szelekció rostáján. Az emberi jólétet három faktor befolyásolja. Ezek a kapcsolódás, a kompetencia és az önállóság. A proszociális költekezés képes teljesíteni mindhármat. Másokra költeni segíthet érezni, hogy a szociális háló részesei vagyunk. A legtöbb ember szívesebben adakozik olyan dologra, ahol az eredmény látható. Adni nem csak jobb tehát, mint kapni, de egyike azon kevés módszereknek, mellyel tartósan boldoggá tehetjük magunkat. A legtöbb pozitív életesemény, mely velünk történik, rövid időn belül semmiféle hatást nem gyakorol a jólétünkre. Ennek oka az, hogy egyszerűen adaptálódunk. Átállítjuk annak a mércéjét, hogy mi elvárható és szokványos az életünkben, és mi nem. Azonban a kedvesség apró gesztusai hosszú távon is hozzájárulhatnak a boldog, örömteli élethez. A most következő percekben mi is nyújtani szeretnénk nektek igazi balatoni slágereket. Olyanokat, amelyek azt gondolom, kicsit mindenkit boldoggá tesznek.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Következőekben a berek.hu hírét fogom megosztani számotokra, ami a siklókról szól. Arról, hogy a kutatók 2022-ben a tópartján 25 helyszínen 6 alkalommal rögzítették a befogott egyedek morfológiai jellemzőit. A megjelent tanulmányuk szerint a parton végighúzódó mesterséges kövezés megfelelő élőhely a kockás siklók számára, de a kikötőkre jellemző intenzív emberi zavarás és a hajóforgalom negatívan hat kondíciójukra, illetve az utak közelsége és sűrűsége negatívan befolyásolja egyed fejlődésüket. A települések folyamatos terjeszkedése miatt a természetes élőhelyek visszaszorulnak, emiatt egyes fajok városi környezetbe kényszerülnek, ahol a korábbitól teljesen eltérő körülményekkel kell szembenézniük, amelyek hatással lehetnek testméretükre, kondíciójukra és egyedfejlődésükre is. A környezeti tényezők által kiváltott fejlődési instabilitás az úgynevezett fluktuáló aszimmetria mértékével becsülhető, amely valamilyen szimmetrikus jellegnek a tökéletes szimmetriától való, bármilyen irányú eltérését mutatja meg. Ezen aszimmetria az élőlények egyedfejlődése során alakulhat ki, környezeti zavarás, például szennyezések, átlagtól eltérő hőmérséklet hatására, mértéke pedig jelezheti az egyedeket érő zavarás nagyságát. A kutatók eredményei szerint azokon az élőhelyeken, ahol az utak területe nagyobb, illetve amelyekhez közelebb van a Balatont körülölelő főút, a kockás siklók aszimmetrikusabb jellegeket mutattak. Feltételezhető, hogy ezeken az élőhelyeken a járműforgalomból származó szennyezőanyagok fejlődési rendellenességet okoznak, ami az aszimmetrikus egyedek nagy számában mutatkozik meg. A kutatásból az is kiderül, hogy a kikötők mérete negatív hatással van az állatok fizikai és egészségi állapotára. A nagyobb kikötőkben élő kockás siklók kondíciója rosszabb a kisebb kikötőkben megfigyelt társaikénál. Ez az összefüggés feltételezhetően a kikötőkre jellemző intenzív emberi zavarásra, illetve hajóforgalomra vezethető vissza. Továbbá elmondható, hogy a városi környezet pozitív hatással van az állatok testméretére, ugyanis ezeken a helyeken a kockás siklók nagyobbra képesek nőni. A kockás siklókról volt szó az elmúlt percekben, most pedig ismételten Balatoni sláger következik itt a Balaton Rádióban.

Vissza is tértem a remek zenék után, és jövök érdekes, hasznos információkkal. A következőekben az ebédszünet, a kávészünet, és esetleg egy gyors csocsóbajnokság munka közbeni hasznosságát fogjuk megnézni. Két nehéz tárgyalás vagy feladat közepette, azonban más típusú energiaforrásra és feltöltődésre is szükségünk van. A Mindset pszichológiai magazin szerint a jó szünet akkor hasznos, ha kikapcsol, feltölt és motivál. Olyan tevékenység, mely eltereli a gondolatokat az aktuális nehézségekről, feladatokról. Egy szóval kiránt a munkahelyi gödörből. Mindeközben persze az agyunk a háttérben észrevétlenül dolgozik, megforgatja, értelmezi az információkat, összegzi a megszerzett tudást, a régi és új ismeretek között kapcsolódási pontokat keres. Így lehetőség nyílik arra, hogy a munkaidőbe szúrt rövid szünetek hozzák az igazi áttörést, innovatív megoldásokhoz juttathatnak el. Friss kutatások alapján viszont az alábbi pontokra nagyon kell figyelnünk ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen a néhány perces kikapcsolódás. Egyrészt a délelőtti szünetek azok többet érnek, mint a délutániak. Habár gyakran azt gondoljuk, hogy reggel friss lendülettel több dolgot is elintézhetünk, ebédig ez aztán rosszul is lecsapódhat. A reggeli pörgés ugyanis sok energiánkat felemészti, szünet nélkül pedig korán a végére érhetünk tartalékainknak. Hamis mítosz, hogy bármi, ami nem munka, kikapcsol. Két feladat között érdemes olyan projekttel foglalkoznunk, amit pusztán örömből végzünk. Akár munkával, akár magánélettel kapcsolatban. Ez pedig lehet egy szerelemprojekt is, amit a csapatodért vagy az irodáért vállalsz el, nem pedig munkaköri kötelességből. Sok kicsi sokra megy. Ez szerint a tézis szerint több rövid szünet jobban visszaállítja az energiaszintünket egy munkanap folyamán. Míg a gyakori napi szünetek az alapvető energiaszintünket igyekeznek fenntartani, addig a hosszabb pihenések ennek az alapszintnek a fő meghatározói. Egy másik tézis az, hogy tervezzük, de ne vigyük túlzásba. A szünetek beütemezése és megtervezése friss kutatások szerint csökkenti azok élvezeti értékét. A legjobb szünetek tehát azok, amik nagyjából megtervezettek, de időben nem behatároltak. És az utolsó ilyen tézis, hogy a jó csapatmunka egy bögre kávéval kezdődik. Ez szerint az együttműködés esetén nem elég, ha mi vagyunk egyedül kipihentek és frissek. Egy egész csapat kell. Kutatások alapján azokban a munkacsoportokban, ahol a meeting előtt a csapattagok kávéztak, pozitívabb hangulat kerekedett és utólag hatékonyabbnak ítélték meg a közös munkát. A kutatók megfogalmazták, hogy a kávénak köszönhetően magasabb éberségi szint volt megfigyelhető, ami nem csak a hatékonyságra, de a csapat hangulatára és kedvére is pozitív hatást gyakorolt. Az előbb elhangzottak alapján azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lesz már. Megterveznetek, illetve pontosítok, beiktatnatok a mindennapi kis szüneteket, de most itt az idő, hogy mi is iktassunk. Nem kicsi szünetet, kicsit hosszabbat, de azt garantálom, hogy szórakoztató lesz, hiszen a legjobbak szólnak.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?
2: Let's move and gay and get it on.
1: You got zenefolyam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban.

0: városban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést.
1: Időjárás.
0: Ma derült napos, száraz idő várható a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes időig érkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Kedves hallgatóink, már vissza is tértem. Érdekes tudományos hírekkel, információkkal itt a legjobb zenék között azért ilyenek is vannak. Mi a boldogság? Hogyan érhetjük el? Milyen módon lehetnénk még boldogabbak? Ezek a kérdések bizonyára titeket is foglalkoztatnak. Tudományos értelemben véve a boldogság a pozitív érzelmi állapotok gyakori jelenlétét, illetve a negatív érzelmek relatív hiányát jelenti. Ezen a területen a két legkiemelkedőbb és a tudományra a legnagyobb hatást gyakorló alak Martin Seligman és a magyar származású Csíkszentmihályi Mihály. Többek között az ő nevükhöz fűződik a pozitív pszichológia központi témájának megfogalmazása is. A Mindset szaklap szerint egy 40 országot felölelő nemzetközi mintán végzett kutatásban azt találták, hogy boldogságunk nem függ az objektív egészségi állapotunktól, azonban szubjektív egészségi állapotunkkal kapcsolatot mutat. Ez alapján elmondható, hogy az a mód, ahogyan az emberek a valóságot észlelik, sokkal fontosabb, mint ahogyan objektíven a saját körülményeiket megítélik. Így saját magunk tudjuk befolyásolni aktuális jólétünket, boldogságérzetünket és szintünket, és jelentős mértékben javítani tudjuk pozitív gondolkodással és hozzáállással az egészségügyi állapotunkat is. Mindez elérése azonban sok gyakorlást, és valójában élethosszig tartó idő- és energiaráfordítást igényel. Ugyanis az évek múlásával a pozitív érzelmek átérésének gyakorisága csökkenni látszik. Barbara Fredrickson, napjaink egyik legkiemelkedő pozitív pszichológia kutató, vizsgálatai azt igazolták, hogy azok az emberek, akik pozitív érzelmi állapotban voltak, jobb intellektuális teljesítményről számoltak be, míg aktuális tanulási képességeik is feljavultak. A pozitív érzelmek átélése nem csak önmagunkra, de környezetünkre is hatással van. Kifejeződésük előidézi a másik személyben, hogy ő szintén pozitív érzelmeket éljen át a velünk való interakció során. Sonja Lyubomirsky szerint, ha van is titka a boldogságnak, akkor az abban rejlik, hogy mindenki igyekezzen a számára megfelelő boldogságfokozó technikát választani, hiszen mindenkinek másra lehet szüksége. Ő maga is számos boldogságfokozó gyakorlatot és azok elsajátításának technikáját írja le, mint például a hála, az optimizmus gyakorlása, a rágódás és a társas összehasonlítás kerülése, a jó cselekedetek gyakorlása, kapcsolatok ápolása, a megbocsátás, a jelentudatosság. És ezért ő maga is azt javasolja, hogy lehetőségeink szerint igyekezzünk magunkra szabni a választott technikát, és végezzük azt heti rendszerességgel. Fontos azonban szem előtt tartani, hogyha egy idő után unalmassá válna a technika alkalmazása, akkor érezzük magunkat szabadnak a változtatásra, átfogalmazásra, vagy esetleg választhatunk egy másik gyakorlatot is. A továbbiakban itt az éterünkben, az FM88.7-en a Balaton Rádió frekvenciáján beindul a tánc, mert jönnek az igazán jó fiatalos ütemek.
9: Buongiorno.

0: amo, uvidíte, čau. Buonanotte.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
2: A legjobbakkal.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorú előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: hétköznapokon legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
0: Balaton rádió.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed, az igazit kerested.

0: kaland voltam.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Sokak számára lehet ismerős az az állapot, amikor a veszekedések hevében ugyanazok a fordulatok hagyják el a felek száját. Nem tudják átbeszélni a probléma gyökerét, csak saját sérelmeiket és a másik hibáit sorolni. A következőekben Kovács Orsolya tanácsadó anyagát hozom el nektek a Mindset pszichológiai oldalról. Ezen anyag szerint 4 tipikus módon szoktuk elhárítani a minket érő negatív stresszt egy konfliktusban. Az egyik ilyen a hibáztató. Ilyenkor a negatív érzésekre van, aki szinte mindig, van, aki ritkábban hibáztató hozzáállással reagál. Saját érzelmi frusztrációjáért a másikat érzi felelősnek, áthárítja rá az okozó szerepet, majd dühöt él meg iránta, amit levezet rajta. Ilyen esetben segítsünk abban a másiknak, hogy ki tudja fejezni, mi okoz benne nehéz érzéseket. Engedjük beszélni fájdalmas megéléseiről, biztassuk arra, hogy önmaga szerepét kutassa egy adott helyzetben, ne pedig a mi hibáinkat hangsúlyozza. A másik típus a kiengesztelő. Tipikus mondata, nem baj, előfordul az ilyesmi. Beragadó konfliktusokhoz vezethet, ha valaki túl gyakran reagál számára diszkomfortos helyzetekre azzal, hogy a másik csitításába kezd saját igényeinek elhallgatása mellett. Párunkat, ha ilyen természetű, azzal tudjuk segíteni, ha bátorítjuk indulatainak szavakba formálására, igényeinek élesebb megfogalmazására. A harmadik elhárítási mód a gépies. Ez egy szintén gyakori félrecsúszásokat okozó konfliktuskezelési stratégia. Ha érzelemmentesen, puszta rációval közelítünk meg egy problémás helyzetet. Az emögött a reakciómód mögött meghúzódó domináns érzés a félelem. Félelem az érzelmek megosztásától, ami sérülékenyé kiszolgáltatottá tesz a másik embernek. Ha ilyen konfliktuskezelési módszerben vagyunk jártasak, érdemes azzal próbálkoznunk, hogy empátiával belehelyezkedünk társunk nézőpontjába, és megpróbáljuk megfogalmazni, milyen érzései lehetnek, vagy megkérhetjük, erősítse vagy árnyalja meglátásainkat. Az utolsó konfliktus elhárítási módszer a terelő. Az ilyen személyek nagy távolságot tartanak saját érzéseiktől, és másokra is rendkívül nehezen hangolódnak rá, ezért környezetük nehezen alakít ki velük érzelmi tekintetben intim kapcsolatot. Az ilyen személyt érdemes biztosítanunk arról, hogy biztonságban van velünk, a problémákat át lehet beszélni és megoldani, ebből pedig a legjobb, ha közösen vesszük ki a részünket. Az egyik fél számára sem teljesen kielégítő kompromisszumos megoldások helyett érdemes a megértő viszonyulást választani, amelyben megismerjük és elfogadjuk társunk háttérmotívumait. Segítjük a dühre, fájdalomra, félelemre adott reakcióinak tudatosításában. Emellett fontos ránk gyakorolt hatásának megfogalmazása, saját igényeink világos kommunikálása, amivel ugyan növeljük sérülékenységünket, ugyanakkor érzelmi közelségünk szintjét is. A konfliktus spirálból a valódi megértés, elfogadás és intimitás válik hatékony, kivezető úttá. A végső konklúzió levonása után a továbbiakban is jövök majd érdekes tudományos érdekességekkel itt a Maratoni Balatoni Zenefolyamban, de most egy pici kis szünetet tartunk.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Balaton Rádió.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elérhetőek lesznek az ügynökakták. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elérhetőek lesznek az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, amelyen hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták, jelentette be Csegergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója sajtótájékoztatón. Közölte, a kereshető adatbázisban a törvényi előírásnak megfelelően 4 dokumentumtípus válik elérhetővé. Novemberben kerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H jelű adattára. Majd második lépésben 2027. február 25-ig nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Csegergő Bendegúz hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten is egyedülálló. Exkluzív interjúban reagált Hankó Balázs a mentelmi jogának felfüggesztésére. Rendkívüli nyilatkozatot adott a Hír TV-nek a hétfőn felfüggesztett mentelmi jogú politikus. A volt miniszter határozottan visszautasította az ellene felhozott vádakat. Úgy fogalmazott, ha úgy vádolnak valakit, hogy a tényeket nem ismerik, az súlyos hiba. Hozzátette, hogy amennyiben a vádak ismerik a tényeket, mégis alaptalanul támadnak, az már bűncselekménynek minősül. A politikus az interjúban részletesen cáfolta az ellene felhozott hatósági gyanúsítások alapjait. Kijelentette, mindenben együttműködik a nyomozó hatóságokkal a teljes igazság tisztázása érdekében. Aggasztó adatok láttak napvilágot a magyarországi betöltetlen álláshelyekről. Friss munkaerőpiaci jelentést tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala a tagállamok helyzetéről. Az üzleten.hu munkaügyi összefoglalója szerint a betöltetlen álláshelyek aránya kritikus szinten mozog nálunk. A munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóipart és az egészségügyi szektort sújtja a leginkább az országban. A vállalatok a szakképzett munkaerőhiánya miatt kénytelenek beruházásokat elhalasztani vagy leállítani. Szakszervezetek szerint a bérszínvonal radikális emelése nélkül nem oldható meg a tartós munkaerőhiány. Súlyos bűncselekmény történt a fővárosban. A rendőrség tájékoztatása szerint egy maszkos elkövető fegyverrel fenyegetett meg egy bolti eladót. A rabló készpénzt követelt a pénztárból, majd a zsákmánnyal együtt gyalogosan menekült el. A rendőrség azonnal lezárta a környező utcákat és nagy erőkkel megkezdte az adatgyűjtést. A helyszíni szemle során a nyomozók több fontos tárgyi bizonyítékot és új lenyomatot is rögzítettek. Az üzlet biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg is elemzik a területi nyomozó osztály munkatársai. Hatóságok kérik a lakosságot, hogy aki látta az esetet, tegyen be jelentést.
1: Időjárás.
2: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A

0: Keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Ez a Balaton Rádió, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Minden nap beszélünk szinte a boldogságról, de az eléréséhez több út is vezethet. Kicsit utána jártam ennek a témának újra, és összefoglalva pár kutatást, segítségül használva a Mindset pszichológiai szaklapot. A fő kérdés, ami felmerült bennem is, mivel mi tesz minket boldogabbá, ha több pénzünk van, vagy ha több időnk van. Nos, egy amerikai mintán végzett kutatás szerint az emberek 64%-a inkább több pénzzel szeretne rendelkezni, mint sem több szabad órával. Egy másik tanulmány pedig azt találta, hogy az emberek sokkal többször ütik be a Google keresőbe a dollár vagy a pénz megtakarítás szavakat, mint az óra vagy az időspórolással kapcsolatos kifejezéseket. Persze a pénz is hasznos tud lenni, abban az esetben, ha a megfelelő rekreációra, feltöltődésre fordítjuk. Például úgy, hogy tárgyak helyett élményeket vásárolunk magunknak. Vizsgálatok igazolták, hogy egy vacsora, egy koncert, vagy épp egy nyaralás boldogabbá tudnak tenni minket, mint egy ékszer, vagy valamilyen elektronikai eszköz megvétele. Egy koncert közben sokkal intenzívebb, maradandóbb érzéseket élünk át, mondjuk azzal az állapottal összevetve, amikor az új cipőnkben sétálunk az utcán. Fontos az a tényező is, hogy az élményeink általában más emberekhez kapcsolódnak. Velük közösek, ezáltal a boldogság átélésének egyik legjelentősebb forrását, a kielégítő interpersonális kapcsolatokat táplálják. Persze azt is gondolhatnánk, hogy minél több szabadideje van valakinek, annál elégedettebb az életével, ez azonban nem igaz. A kutatások statisztikája ezzel kapcsolatban egy fordított U-alakú görbét rajzolt ki, ami azt jelenti, hogy egy pont után a túl sok szabadidő épp ellenkező hatást fejt ki, vagyis negatívan befolyásolja az egyén hangulatát. Ennek hátterében többek között az állhat, hogy manapság az elfoglaltság egyfajta státuszszimbólumá vált, és olyan jellemvonásokat társítunk hozzá, mint a kompetencia, vagy az ambíciózusság, illetve az a fantáziánk, hogy az elfoglalt emberek jó anyagi helyzetben vannak. Mindent összevetve, hogyan érdemes tehát eltöltenünk a szabadidőnket? Kutatások nem hoztak teljesen egyértelmű eredményt abban a tekintetben, hogy melyek azok a tevékenységek, amik csökkentik az elégedettség szintjét. Habár az emberek többsége kevésbé érezte magát boldognak, amikor dolgoznia kellett, vagy valamilyen házi munkát látott el, akadtak olyanok is, akikre ez nem volt igaz. Ezzel szemben sokkal világosabban kimutatható volt az a már ismert tézis, mely szerint a társas kapcsolataink azok, amik megelégedettséggel és pozitív érzelmekkel töltenek el bennünket, hiszen egyértelmű összefüggést találtak a kielégítő kapcsolatok és a testi, illetve lelki egészség mutatói között. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink jelentős része már alkalmazza ezeket az elveket és ezeket a nézeteket, és a lehető legtöbb élményt éritek át, és most én is nyújtok nektek egy olyat, ami igazán balatoni lesz.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Helyi hírrel folytatjuk adásunkat. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. A Balaton felmelegedéséről szóló hír után ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Napról-napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

Éjjel nappal a legjobbakkal, ez itt a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az FM 88 héten. Velem is gyakran előfordul, hogy egy-egy zeneszámot annyira megkedvelek, hogy aztán folyamatosan napokon keresztül csak azt a zeneszámot ismételve hallgatom újra és újra. De vajon mi lehet ennek az oka? Milyen tudományos háttér húzódik meg e mögött? Frederick Conrad, a Michigan Egyetem pszichológia professzora és munkatársai elvégeztek egy kutatást, amelyben 204 fiatal férfit és nőt kérdeztek meg arról, hogy mely zeneszámokat hallgatják a legtöbbet. A válaszok között változatos műfajú zenék voltak, pop, rock, rap, country, jazz és klasszikus szerzemények is. Érdekes módon a számok alig ismétlődtek, csak 11 zeneszám akadt, amelyet több személy is említett. A Mindset tudományos szaklap cikke szerint Conrad professzor és munkatársai azt is megkérdezték az alanyoktól, hogy milyen hatással vannak rájuk az említett zeneszámok. Ennek alapján három kategóriába sorolódtak a dalok. A megjelölt számok közel kétharmada vidám, energetizáló, felpörgető hangulatú volt. Ezeknél az ütem és a ritmus voltak a meghatározó elemek. A legtöbb személy hallgatásuk közben dobolt a lábával, tapsolt vagy ütötte a ritmust az előtte álló asztalon. A második kategóriában megnyugtató, relaxáló zenék tartoztak, amelyek segítik a hallgatójukat a koncentrálásban, a stressz elűzésében. A harmadik csoportot pedig a keserédes számok alkották. Ezek azok a zenék, amelyek hallgatása közben melankolikus hangulat fog el minket. Egyfajta kellemes szomorúság. Ezekhez van a legmélyebb kötődésünk, és ezeket játsszuk le a legtöbbször egymás után. Akár csak a fejünkben is, vagy dúdolva, ha nem áll módunk meghallgatni őket. Az ismétlés oka sokáig talány volt a kutatók számára. Ennek vizsgálata során arra jutottak, hogy egyrészt életbe lép az a mechanizmus, amely miatt a jutalmazó inger ismétlés során egyre erősebbé, ezáltal pedig egyre jutalmazóbbá is válik. Ez a mechanizmus működik egészen addig, amíg telítődünk az élménnyel. Többé már nem okoz örömet számunkra, ezért inkább újat keresünk. Ez történik azokkal a zeneszámokkal is, amelyeket túlságosan sokszor ismétel a rádió. Egy ideig felvillanyoz minket, ha felcsendül, később pedig már annyira telítődünk velük, hogy alig értjük, hogy lehetünk úgy odaértük néhány héttel korábban. A kiváltságos zeneszámainkkal azonban nem ez a helyzet. Ezeket valami miatt nem mondjuk meg. Különleges és örökérvényű jelentésük van számunkra. Egyes számoknak a szövege, másoknak a dallamvilága ragad magával. Incentív értékük van számunkra, beszippantanak minket egy sajátos hangulatba. Úgy hatnak ránk, mint egy hangulat stimulálószer. Elindítjuk a lejátszás gombot, és már is aktiválódik a kívánt lelkiállapotunk. Segítenek elmélyülni, megélhetjük általuk a keserédes melankóliát. Ráhangolhatnak minket esti kikapcsolódásra. Ez az érzés pedig olykor értékesebb, mint az, hogy mindig a zeneipar újdonságait keressük. Most viszont mi újdonsággal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban, hiszen azért nálunk elég nagy teret kapnak az igazán pörgős és lendületes, fiatalos slágerek.

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: Balaton Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Balaton Rádió éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Maratoni Balatoni című műsorszámunk volt. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok, most megköszönöm a figyelmet és további kellemes rádiózást kívánok nektek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
2: Reklámot hallottál.
0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemző szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jó hiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 szemét vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
0: Időjárás.
4: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál

amikor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az szerinted, ami a férfi dolga mondjuk a családban, a házasságban, amit te láttál mondjuk, hogy erre tanítottak téged, amit te is képviselsz?
2: Na, ez egy nehéz dolog. Engem nem tanítottak semmire ebben a tekintetben. Ugye a lényeg, hogy én apanélkül nőttem fel, és azt gondolom, hogy ez egy nehéz dolog.
3: Hágen Imre, színész, énekes, műsorvezető.
1: Volt olyan, hogy elképzeltél egy apa mintát?
2: Hát persze.
1: Gyerekként?
2: Persze.
1: Végig?
2: Hogyne.
1: És egy konkrét személyt képzeltél el, vagy úgy kitaláltad, hogy milyen lenne?
2: Nekem volt egy konkrét személy. Biztos meg fogsz lepődni majd, ha mondom, hogy ki. Nem is ismertem személyesen. És volt egy, meg van a mai napig, egy férfi kép bennem, hogy na, az. Az egyik a Bújtor István, a Sándor Mátyásból. Tehát gyerekként nekem ő volt a férfi, aki úgy megjelent, ott volt, magabiztos volt. A másik pedig a Jean-Paul Belmondo a Profi című filmben. Azt gondolom, hogy én nagyjából olyan férfi akartam lenni mindig, mint amilyen a Jean-Paul Belmondo, és olyan apa, mint amilyennek én akkor képzeltem a Sándor Mátyást, ahogy magabiztosan és telve önbizalommal és bölcsességgel jelen volt a képernyőn.
1: És lehet, hogy ez meg is történt egyébként.
2: Valamilyen szinten talán igen.
1: Te vagy az. Már beszéltünk korábban, hogy neked hosszú házasságos életed van, vagy előéleted, 3 házasság, 2 gyermek.
4: Igen.
1: Tehát bőséges tapasztalat abban, hogy a családban mi az, ami a férfi dolga.
4: Igen, elsősorban az, hogy biztonságot adjon a férfi, és ez nálam azért volt egyébként ez egy nehéz téma, mert a zenész élet az nem pont ezt sugallja.
3: Vilmányi Gábor, zenész.
4: Tehát a biztonságot biztos, hogy nem. Mert mint a kutya vacsorája, olyan egy zenésznek a bevétele. Hol sok van, az persze gyorsan elkölti. Mert milyen jó, hogy egybe jött. Aztán meg hosszú hónapokig mondjuk nincs. De ehhez képest sokkal jobb mondjuk egy családfő, aki mondjuk, mit tudom most mit mondjak, ügyvéd, és akkor havi X összeg bejön, és akkor az úgy biztonságban tartja a családot.
1: Ja, de
4: én ezt nem tudom, hogy én ezt biztosan meg tudtam adni.
1: Valamilyen biztonságot te is kellett, hogy adjál, adtál?
4: Jó, hát hogy ne adtam volna. Hát persze. Tehát a gyerekeim felnevelésében a maximális részt vettem, még a válásom után is.
1: Az első 7 és 9 évben a gyerkőcöknél úgy mondtad, ott voltál.
4: Persze.
1: Végig teljes egészében, és utána is.
4: Én utána is teljes egészében ott voltam, én ezt így érzem. Elég furcsa ez a dolog, mert én szerintem a második házasságomban azt a hibát elkövettem, hogy volt egy nagyon nagy százalék, amikor átvettem nagy százalékban mondjuk a női szerepeket is. És azt szerintem az jól hangzik, mert nagyon romantikus hangzik, meg jaj, de jó, hogy a apuka, és akkor anyukák összenéznek játszottani, jaj, de helyes apuka tolja ott a gyereket, meg stb. De szerintem jobban szeretik a nők tehát az úgy férfias férfiakat, hogy az csinálja tényleg az ő dolgát.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Hírportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Családban, vagy akár házasságban, a te értékrendedben mi az, ami férfi dolog? Ami a férfi dolga?
2: Hát a nehéz cuccokat
1: vinni a táskákat, bőröndök. Tehát ami, a fizikai erő például.
2: Ami konkrétan a fizikával kapcsolatos.
1: Béli Barna, Artisius díjas zenész.
2: Vagy számítógépkezelés.
1: Technikai dolgok.
2: Technikai dolgok, igen. Tehát, hogy
1: szerelésbeli dolgok.
2: Szerelés, hát ott nem fejtem, például az én felségem tud glettelni meg festeni, tehát az... Hát nagyon kéne, biztos tudnék, de mivel tud, azért mivel ebből gyorsabb, hogyha meg nyilván a számítógépen én meg gyorsabban találok meg valamit, tehát én szerintem azok a ezek így kialakulnak minden kapcsolatban, nálunk ez így alakult ki.
1: De akkor visszatérnek, hogy ami férfi dolog, meg amit te láttál is mintaként, hogy ami férfi dolog, az erő, azt mondod, aztán még mi?
2: Hát így lelkileg talán ilyen... stabilitás adni. Szerintem a nők elég nagyon impulzívak, és hirtelen belekerülnek olyan lelkiállapotban, honnan egy olyan helyre, ahol szeretnének kijutni. És, de hogyha forszírozza az ember, hogy jussanak ki, akkor még inkább belekerül. Tehát, hogy így, igazából szerintem egy ilyen alapbástyának kell lenni, hogy így simán bele tudjon kapaszkodni a férfibe a nő.
1: Tulajdonképpen mindig ott kell lenni.
2: Gyakorlatilag igen.
3: Én ebben valamiféle feladatot láttam, hogy miért történik meg az, hogy egy gyereknek eltűnik az apja egész kiskorában, majd előkerül akkor, amikor ő már felnőtt ember, satsz 40 évvel később, több is, 46, sok. Mert hogy velem ez így történt. És hogyha ez így történt, akkor ennek mi az oka?
1: Gyermekként emlékszel rá?
3: Nem.
1: Elvileg emlékezhetnél rá?
3: Nem hiszem.
1: Annyira pici korban?
3: Igen. Igen, és hát azért ennek van több olyan aspektusa, ami rettentő fájdalmas. Egyrészt az öcsém, akit ő már nem is vállalt, és azóta már az öcsém is meghalt. Tehát azért itt ebben olyan felgöngyölítetlen, és gyanítom elkezdeni egyszer felgöngyölíteni, félek, hogy feldolgozhatatlan traumák vannak, de lehet, hogy ez nem igaz, mert lehet, hogy ez segítene sok mindenben. Szóval nagyon kicsi voltam, és azt tudom, hogy mindig hiányzott valami. Mindig szükségem volt valami ilyen dologra, és ezért is kötődöm ennyire a saját gyerekeimhez, és ezért is szeretnék egy bizonyos minőséget magamban apaként, hogy azt tudjam mondani, hogy én nem olyan vagyok.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Én azt láttam leginkább ugye a családban, hogy ez egy családfő, de nálunk olyan volt a család, hogy ezt általában ketten csinálták egyszerre. Tehát, hogy így nem volt ilyen szempontból ez a nagyon régi klasszikus történet, hogy az apa mindent leural. Nyilván lehet, hogy már nem abban a korszakban érkeztem, én már harmadik gyerekként jöttem. Mm-hmm. És én sem vagyok olyan típus, aki mondjuk alapvetően leuralnék. Bárki talán, ahogy idősbődök, most érzem azt, hogy szeretem, hogyha az van, amit én szeretnék. És hogyha nem az van, akkor az alapvetően komoly probléma. És ez mindentől függetlenül az ember bástya, megcsinálja, ezért nem tudom, de hogyha hosszú távon nyilván nem az van, amit én elterveztem, akkor billeg a rendszer.
2: Én akkor érzem jól magam egy kapcsolatban, ha semmilyen szinten nem kell megfelelnem, és a másikban sem érzek semmiféle megfelelési kényszert, hanem egyszerűen csak vagy. Uh-huh. Olyan, amilyen. És a másiknak az kell, amilyen te vagy.
3: Pont úgy, ahogyan vagy.
2: Igen.
3: Na de van egy családi hajó, én most így nevezem, amit valakinek kormányozni kell, sőt, megy a hajó, vihar is jön a hajó, néha viharba kerül.
2: Itt jön, hogy mi a férfi szerepe, ugye?
3: Na, hát ezt akarom, igen.
2: Én azt gondolom, hogy egy férfinak erősnek kell lenni egy kapcsolatban. Tehát én nem bontanám ezt le, hogy kinyírja a füvet, meg kimosogat. Nem ez a lényeg. Hanem van egyfajta olyan jó értelemben vett törzsfőnök attitűd, uh-huh. amire szüksége van a nőnek. Az a lényeg, hogy a nő fel tudjon nézni arra a férfira. Én pedig a mindenek feletti anyát és a megtartó erőt és a feltétel nélküli szeretetet lássam a nőben.
3: A hajó kormánynál pedig?
2: Az, ha nem baj, akkor nálam van. Igen.
3: Nálad van a kormány, mindig ott vagy a kormánynál, és bármilyen
2: vihar. Én azt gondolom, hogy igen, de nem olyan értelemben, hogy már pedig az lesz, amit én mondok, és arra megyünk, amire én mondom. Hanem egészen egyszerűen azért, mert képzeljünk el egy olyan szituációt, hogy ez a hajó, ez egy autó. És ülök a kormánynál. Végig én ülök a kormánynál. De ha a gyerek sír hátul, hogy éhes, akkor azt a nő
3: megérteti.
2: Oldja meg ezt a szituációt.
0: Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Visszajövök a hajóképhez, hogy lényegében ott látjuk, hogy ott talán szárazföld van. Talán arra is, az messzebb van egy kicsit, ott nem biztos, te döntöd el, merre megyünk. Te döntöd el, merre megyünk? Merre megy a hajó?
2: Igen.
3: Jön a vihar, kormányzod.
2: Persze.
3: Stabilan ott állsz.
2: Persze.
3: És mindenki tudhatja, hogy amíg a kapitány ott van, addig baj nem lehet.
2: Az biztos. A párom igényli is azt, hogy én tudjam, hogy merre. A nőknek nagyon sok esetben szükségük van arra az érzésre, szerintem, hogy a férfi tudja, mit csinál. Mert az neki egy biztonságot jelent. És akkor is jó irányba fog menni, ha ő elalszik. Vezetés közben. Márhogy nem a férfi, nem a nő.
0: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat.

0: a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 személyt vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Időjárás.
0: Ma derült, napos, száraz idő várható, a délkeleti-keleti szelet élénk, Sopronnál olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Holnap is napos, csapadékmentes időig érkezik. A keleti szél többnyire mérsékelt marad, de északnyugaton a déli szél megélénkülhet. Sopron környékén egy-egy erős lökés is lehet. A minimum 0 és 12, a maximum 22 és 27 fok között alakul.

0: 80 legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szent Martin, előadó művész, zeneszerző.
2: Gyerekfejjel neveltük a gyereket, hát 20-21 évesen még gyermekek voltunk, amikor megszületett a Norman, és hát ott csak abból tudtunk meríteni, amit a szülőktől láttunk. Aztán elkezdtünk mi is saját magunk feje után menni, és a Norman termete miatt is, ugye egy évvel később bent fel a suliba, én évnyertesnek mondtam, termete miatt is, meg nagyon jó megoldó képessége van, a fiúk a főnöknek választották, és úgy kommunikáltak a tanárral, hogy rajta keresztül. És a tanár hívta fel a figyelmet rá, hogy segítsek neki, mert ő a szószóló, és rajta keresztül tud eljutni a gyerekekhez. És hát mondom, persze, összedugtam a tanárral a fejemet, hogy akkor hogy lehet dolgokat megoldani. Ma már lehet, hogy nem tenném ezt például. Hogy nem a tanárral szövetkeznék, hanem a gyermekkel, hogy ő bízom benne. De bízhatott bennem minden téren, csak én akkor még a tanárral szövetkeztem. Ma már ezt nem tenném, valószínűleg. De nem ellene, nyilván, ez uh-huh. gondolom, hogy igen. akár kivelte a szavaimból is, hogy nem ellene szövetkeztem, hanem érte,
3: igen.
2: értük, és hogy tényleg, hogy jó irányt vegyen. Féltettem nagyon, hogy esetleg elkeveredik az élet forgatagában, de hál' Istennek jó irányt vett mindig. Amikor nem tudtam helyzetekről, akkor utána mentem a legutolsó pici apró dologig, és tudni szerettem róla, hogy működteti a kis életét. Aztán a 18. életévét betöltötte, akkor megírtam neki a 18 verszakos verset, mondtam, hogy én ennyit tudtam hozzátenni, itt vagyok a háttérben, csa-csa-csa, csináld a dolgodat, és kész.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Életportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Fiú gyermeket nevelni nem annyira nehéz egyébként. Nem annyira nehéz egyébként.
2: Vilmányi Gábor, zenész.
1: Mert a harmadik házasságban voltunk, ugye, és akkor a hétvégi együtt léltünk akkor is rengeteget voltam velük. Volt a Sport TV-n egy nagyon érdekes sport, ez a japán birkózás, ez a Bushido. Nagyon megtetszett nekik, és akkor ezt rendszeresen játszottuk, úgyhogy rengeteg paplant leterítettünk a földre, hogy tudjunk játszani, és a játék során össze-vissza rugdostak. És amit észrevettem, az, hogy méregből. Tudod, mert ez friss volt a válás még, meg ugye az új otthon. Tehát játszottak, de ezért jól összerugdostak.
3: Ez tulajdonképpen ez volt egy terápia nekik, hogy tulajdonképpen haragszunk rád, apa, és ez valahogy milyen őszinte, hogy ezt elmondtad.
1: Aztán mégse. Tehát haragudtak is, meg nem is, de játszottunk is, meg össze is rugdostak.
3: És milyen rendes tőled, ha úgy veszük, hogy megadtad ezt a terápiás megoldást arra, hogy akkor most itt játékos keretek között lényegében összerugdoshattok, amiatt, hogy tényleg ez történt, hogy nem tudok minden nap ott lenni veletek, és ők pedig kiélték magukat, és így tudtak újra szeretni, hogy most már összerugdostunk, apa, de szeretünk. És szerettek tovább, és a mai napig.
1: Igen,
3: is.
1: És hát most megkérdezem őket, hogy emlékeznek-e erre, akkor azt mondanák, hogy igen.
3: A nők gondolatát ki tudott találni?
4: Hát nem nagyon. Néha. Nem, ebben nem vagyok jó.
3: És hogy mire vágynak a nők?
4: Azt végképp nem tudom. Szerintem stabilitásra. Meg örömre.
3: Érted mindig, amit egy nő mond, ahogy mondja? Vagy egy férfival sokkal könnyebben megérted magad?
1: Hát inkább a nőkkel értem meg magam.
3: Igen?
1: Igen.
3: Férfiakat nehezebben, tényleg?
1: Nehezebben.
3: Tudod, mi villant most be, miközben megkérdeztem ezt? Hogy ez lehet, hogy abból fakad, hogy te tulajdonképpen a fiatalságodnak jelentős részét azt egy olyan formában töltötted, hogy a lányoknak a bálványaként fiúcsapatban a Manhattan
1: zenek.
3: Most ez villant be, hogy lehet, hogy emiatt van az, hogy egyszerűen annyira ott hosszú évekig össze voltál hangolódva a lányokkal, úgymond, hogy folyamatosan ti értettetek a lányok nyelvén, hogy nekik mi kell, ők oda voltak mindig értetek, és akkor ezért van ez? Lehet, hogy ezért van.
1: Elképzelhető. De ez, amikor oda voltak, értünk a csajok, az egy kicsit fals volt. Hogy tudod, hát nyilván nem ismertek minket, tehát mondjuk a...
3: Messziről könnyű oda.
1: Messziről könnyű, persze. Jaj, de jó képű fiúk, jaj, de és akkor... Igen, lehet, hogy nagyot csalódtak volna. Mondjuk, ha tudják, hogy tudok nyers is lenni, tehát nem csak mindig az a mosolygos Vilma van, hanem van a haragos is, meg a, mit tudom én, neki mosni kell, meg főzni.
3: És tényleg tulajdonképpen neked egy női név, a beceneved. Ebbe is csak most gondolok bele.
1: Ezt úgy utálom, hogy azt nem mondom, de hát most már ez van.
3: Ne haragudj, de... Sose gondoltam így benne, hogy tényleg még a becenév is.
1: Igen.
3: Ez akkor született, nem? Úgy 20-as éveidben?
1: Nem, hát ez rögtön. Tehát az általános iskolában még Vili voltam, az még úgy jobban elment, aztán utána Vilma lettem már a középiskolában, a Vilmányiból.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Béli Barna, Artisius díjas zenész. Tudsz hosszan hallgatni? Meghallgatni?
2: Megtanultam. Megtanultam.
1: De odafigyelve?
2: Igen. Mondjuk nekem ez egy hosszú folyamat volt, mert én egész gyerekkoromban rengeteget hallgattam, mert apukám rengeteget beszél.
1: Ő is.
2: Igen.
1: Tőle tanulhat te is.
2: Lehet. Csak akkor nem lehetett, tudod.
1: De tényleg megkövetelte, hogy biztos nem. Lehetett volna akkor is beszélni, csak lehet, hogy figyelted,
2: lehet,
1: hallgattad.
2: Lehet. Lehet, de egyszerűen extrém. Tehát, hogy és lehet, hogy az történt, hogy nyilván egy felnőtt korban azt kezdtem el érezni, hogy végre beszélhetek, és akkor igazából egy picit hadarok is, meg ilyesmi, folyamatosan azt érzem, hogy nem fognak meghallgatni, és utána meg azt kellett megtanulni, hogy de, meghallgatnak.
1: Tényleg, akkor biztos ebből fakad.
2: Viszont amikor ezt elkezdtem megtanulni, akkor viszont jobban is elkezdtem jobban hallgatni. Tehát, hogy jobban figyeltem arra, hogy mit mond valaki, vagy jobban meg tudtam már hallgatni a páromat. Szóval nem tudom pontosan megfogalmazni ezt az érzést, mert ez még mindig fejlődik. De más lett teljesen a hozzáállásom.
1: Megelőzted még édesapádat is, hát most már hallgatni is tudsz.
2: Nem, ő is tud hallgatni, viszont tényleg a gyerekkoromban az maradt meg bennem, hogy én egyfolytában, mondjuk jó volt egyébként, tehát egyfolytában hallgattam, mindig olvasott, mindig mondta, mindig megmagyarázta minden oldalról, úgyhogy ez egy jó dolog volt.
3: Én apa nélkül nőttem fel, és azt tudom, hogy mindig hiányzott valami.
4: A második házasságomban azt a hibát elkövettem, hogy volt egy nagyon nagy százalék, amikor átvettem nagy százalékban a női szerepeket is.
2: Szóval a nők elég nagyon impulzívak, és hirtelen belekerülnek olyan lelkiállapotban, honnan egy olyan helyre, ahol szeretnének kijutni. És igazából szerintem egy ilyen alapbástyának kell lenni, hogy így simán bele tudjon kapaszkodni a férfibe a nő.
3: A nőknek nagyon sok esetben szükségük van arra az érzésre, szerintem, hogy a férfi tudja, mit csinál. Mert az neki egy biztonságot jelent.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalják.

0: készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok élet képessége nagyon eltér egymástól.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.

0: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást! Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Ingyen osztanak társrobotokat a magányosan élő időseknek. Az élet nyomai után kutat, és közben képeket küld a Marsjáró a vörös bolygóról. Közel járnak a kvantum internet megalkotásához a tudósok. Mágnesekkel nyernék ki a lítiumot a szennyvízből. Termesztett hús előállítására szolgáló bioreaktorok megépítésével pótolnák a húst. Sikeresen végrehajtották az ország első robotsebészeti epe műtétjét. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként a világ legkisebb távirányítású robotjáról hallhatnak mai műsorunkban. Bemutatták a világ jelenleg legkisebb robotját, az összesen fél milliméter széles robotrákot. A mozgékony, kúszni, mászni és még ugrani is képes robot alkalmas lehet a sejtek vagy szövetek manipulációjára is. A robot vázát alkotó szerkezetet alakemlékező ötvözetből gyártották, amely rugalmas, egyben elég merev ahhoz, hogy biztosítsa a működést. Érdekesség, hogy a robotrák vezérléséhez nincs szükség bonyolult elektronikára, hidraulikus vagy más hardveres rendszerre. A mozgás a hőhatás következtében jön létre, a teljes robottestet úgy alakították ki, hogy a lokális hőterhelés következtében úgy deformálódjon, hogy azzal különféle mozgásformákat hozzon létre. Ehhez irányított lézerfényt használnak, ami elég hőt ad át a robottest egy-egy részletének. Az alapállapot visszanyerése szintén az apró méretnek köszönhető, és a hűlés sem vesz sok időt igénybe. Épp ezt teszi lehetővé, hogy egyre kisebb méretű robotokkal kísérletezzenek, amik ráadásul egyre nagyobb sebességre lehetnek képesek. A műszaki világtól egyébként sem áll messze, hogy a természetben jól működő mechanizmusokat használjanak fel az automatizálásban. A mérnököknek nem a robotrák az első apró robotja, milliméteres tartományban fejlesztettek már rovarszerű gépeket is. Munkájuk egyelőre a kutatásra korlátozódik, de a jövőben elképzelhető, hogy hasonló apró irányítható robotokkal szűk helyen, vagy akár az emberi testen belül is elvégezhetők bizonyos feladatok. Kutatók készítettek már polipcsápos robotmegfogót, robothangyákat és robotmadarakat is. Az állatalakú megoldások nem csak érdekesek, hanem sokszor megfelelőbbek is egy adott feladat ellátására, mint a piacon elérhető hagyományos robotok. Fél milliméter széles a frissen bemutatott robotrák, erről számoltunk be első hírünkben. Maradunk a robotika területén, ugyanis társrobotokról lesz szó, melyeket ingyen osztanak a magányosan élő időseknek. New York állam idősügyi hivatala bejelentette azt a programot, melynek célja az idősek társadalmi elszigeteltségének növekvő problémájának kezelése, és melynek részeként legalább 800 idős lakos otthonába juttatnak el úgynevezett társrobotokat. Ezek a robotok egyelőre nem képesek fizikai feladatokban segíteni, inkább digitális asszisztensek, vagyis például a szeretteikkel való kapcsolattartásban segítenek, illetve nyomon követik az egészségügyi, például a testmozgásra vagy a gyógyszerekre vonatkozó adatokat, és segítenek a célok betartásában. Az izraeli cég által gyártott robotok azzal segítenek kezelni ezt a problémát, hogy az egyedül élő idősek függetlenségét növelik és társaságot nyújtanak nekik. A robot két részből áll, az egyik egy lámpához hasonlító mikrofonnal és hangszórókkal ellátott világító és forgórész, amely beszélgetés során mindig az ember felé irányul, míg a másik egy érintőképernyős táblagép, amely információkat jelenít meg, vagy éppen videóhívásokra használható. A gyártók szerint a robot képes empátiát mutatni és kötődést kialakítani a felhasználóival azáltal, hogy megjegyzi az életének legfontosabb részleteit, saját személyiségét pedig az emberi partneréhez igazítja. Előző hírünkben társrobotokról esett szó, melyek a magányosan élő időseknek nyújtanak segítséget. A továbbiakban a Mars felszínéről kapunk közeli képet. Maradjanak velünk!
0: Tudomány!
1: Tudomány ma!
0: A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék vele.

0: Well, who's next?
1: Hírek a tudomány világából.
2: A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Megmutatta a Mars felszínéről készült legújabb képeit a NASA. Ezzel folytatódik műsorunk. A marsjáró új képeket küldött vissza a Földre a Mars felszínéről. A NASA által közzétett közeli felvételen a marsi talaj, sziklák és vöröses homok látható. A jelentések szerint a marsjáró még mindig a delta lábánál van és kőzetminták után kutat. A Mars 2020 űrprogram részeként a marsjáró megkezdte a legfontosabb küldetését, miután az elmúlt egy évben az eszközeit vizsgálta és felvételeket készített a bolygóról, elkezdett élet után kutatni a negyedik bolygón. Április végén a marsjáró hivatalosan is elindította kampányát, amelyben a tudósok megpróbálják megtalálni az élet nyomait a Marson. Az űrszerkezet 40 métert haladt felfelé egy ősi folyó torkolatában, útközben magfúrásokat végezt, hogy jellemezze a deltát alkotó réteges üledékes kőzeteket. Ha valóban volt élet a Marson, akkor az organizmusok maradványai vagy nyomai fennmaradhattak néhány ilyen ősi kőzetben. A küldetés egyik fő célja az asztrobiológiai kutatás, amely magában foglalja a mikrobiális élet jeleinek keresését. A marsjáró adatokat továbbít a bolygó földtanáról és ősi éghajlatáról, előkészíti az utat a Mars mélyebb felfedezéséhez, és az első olyan küldetés lesz, amely marsi kövületeket, port gyűjt és tárol. A következő küldetésben a NASA az Európai űrügynökséggel együttműködve egy űrszondát küld a Marsra, hogy összegyűjtse ezeket a mintákat a felszínről és elemzés céljából visszaszállítsa a Földre. A marsjáró a speciális mikrofonoknak köszönhetően 5 órán át rögzítette a marsi szelet, a kerekek ropogását, a vörös bolygó kavicsos felszínén és a motorok hangjait. Az élet nyomai után kutat és közben képeket küld a marsjáró a vörös bolygóról. Erről adtunk hírt az imént. Soron következő hírünkből kiderül, hogy mérete ellenére nem veszélyes az óriás tőrös darázs. Nem kell tartani az óriás tőrös darazsaktól, mert bár hatalmas termetük miatt ijesztő megjelenésűek, valójában jámbor óriások. A Magyarországon terjedőben lévő óriás tőrös darazsak Európa legnagyobb termetű hártyás szárnyúi, hiszen a nőstények hossza akár az 50 mm-t is elérheti. A nőstényeknek ugyan van fullánkja, de ha csak kézzel el nem kapjuk őket, vagy rájuk nem lépünk, nem fogják azt használni. Szaporodás biológiájuk egészen izgalmas, ugyanis lárváik különféle lemezcsápú bogarak lárváiban fejlődnek. A nőstény tőrös darazsak bámulatos pontossággal találják meg, elsősorban az orrszarvú bogár, ritkábban a buta bogár, a szarvas bogár és bizonyos cserebogarak pajorjait, majd szúrásukkal tartósan megbénítják azokat és petéiket a gazda szervezetre helyezik. A kikelő darázslárvák eleinte kívülről fogyasztják a gazda lárvát, majd belefúrják magukat és annak testén belül bábozódnak be, illetve itt is telelnek át. A gazda szervezetek lárvái rendszerint korhadó fatuskókban fejlődnek, de a kerti komposztálók is ideálisak nekik, így a tőrös darazsakkal is gyakran találkozhatunk ilyen helyeken. A kifejlett darazsak csak a következő tavasszal bújnak elő a talajból. Az imágók nektárral táplálkoznak, és elsősorban a dús virágzatú, nektárt bőven termelő növényeket látogatják. A méhekhez, posztméhekhez hasonlóan hasznos beporzó rovarok. A városi környezetben is megjelenhetnek, néha alaptalan riadalmat keltve azokban, akik nem ismerik őket. A faj Magyarországon 1988 óta védett. Előző hírünkben a veszélytelen óriás tőrös darazsakról esett szó. Hamarosan arról számolunk be, hogy egy lépéssel közelebb járunk a kvantum internet létrehozásához.
2: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.

0: technológia.
1: Hírek a tudomány világából.
0: A tudomány mai állása
1: most folytatódik.
0: Most folytatódik.
2: Közel járnak a kvantum internet megalkotásához a tudósok, erről adunk tájékoztatást a továbbiakban. Nagy lépést tettek a tudósok a kvantum internet létrehozása felé. A technológia lehetővé tenni az információ egy pillanat alatti átadását. Ez előmozdítaná a beígért kvantum számítógépes forradalmat, valamint radikális változást hozna a hálózatok működésében. Ehhez azonban a tudósoknak először ki kell találniuk az alaptechnológiát, hogy aztán bonyolultabb hálózatokban is alkalmazni lehessen. Most azt állítják, hogy az alapvető munka egy részét elvégezték. Új tanulmányban beszámoltak arról, hogy sikerült kvantuminformációt teleportálni egy hálózat két egymással nem összekapcsolt csomópontja között. A tudósok egy három csomópontból álló kvantumhálózatot hoztak létre, és minden egyes csomópontnak nevet adtak. A kutatók eddig csak a szomszédos csomópontok közötti kapcsolatokat tudták kimutatni, az új tanulmány az első ilyen jellegű siker. Most azt remélik, hogy ez az első lépés egy nagyobb kvantumhálózat kiépítése felé, amely a kvantuminformáció megosztására épül. Ez az eredmény nem csak az alaptudomány számára jelent győzelmet, hanem előrelépést jelent a valós problémák megoldása terén is, ami ahhoz szükséges, hogy ez a lenyűgöző kvantumos alkalmazás a következő szintre lépjen. Lehetséges utat kínál a technológia valós alkalmazásainak kiépítéséhez a forradalmi technológiai újítás, mely a kvantuminternet létrehozásáról szól, erről hallhattak előző hírünkben. Következő beszámolónkban a földrengéseket előrejelző gépi tanulásról számolunk be. A gépi tanulás segítségével a kutatók képesek érzékelni az apró gravitációs eltéréseket, így lokalizálni lehetne a földrengéseket, sőt a nagyságukat is meg lehetne jósolni. A Föld gravitációs terében a fénysebesség változások nyomon követése korán jelezhetné a készülő földrengéseket, mivel a rengések nem csak a talajt mozgatják meg, hanem a fénysebességet is módosítják. A gépi tanulás egy adott adatkör elemei közötti változásokat elemzi. Ha módosulnak az adatok, a gépi tanulás segítségével az összetevők újra definiálhatók és analizálhatók, hogy a jövőbeli viselkedést be lehessen jósolni. A módszer fő kérdése igazából arra vonatkozik, hogy ha az egyik adat megváltozik, a másik és az egész rendszerre hatással van-e. Geofizikusok szerint egy ilyen rendszer segíthet a szeizmológia problémáján előrejelezhetni a földrengéseket, és még a mértéküket is meg tudná mondani. Nem a szeizmikus hullámok a földrengések legkorábbi jelei, a mozgó földtömeg a különböző helyeken lévő kőzetek sűrűségét is megváltoztatja. Ezek a sűrűségeltolódások apró változásokat jelenthetnek a föld gravitációs mezőjében, elasztikus gravitációs hullámokat hozva létre, amelyek fénysebességgel haladnak át a talajon, még a szeizmikus hullámoknál is gyorsabban. Geofizikusok létrehoztak egy gépi tanulási hálózatot, amely a gravitációs hullámok azonosítására szolgál. A kutatók a Japánban gyűjtött valós szeizmikus adatok és 500 ezer szimulált gravitációs jel kombinációjára képezték ki a gépeket az ugyanabban a régióban előforduló földrengésekhez. A szimulációs gravitációs adatok elengedhetetlenek, mivel kevés a valós információ, és a gépnek elegendő beviteli adatra van szüksége ahhoz, hogy mintákat találjon. A kutatás során számítógépek egy földrengés eredetét és fejlődését vizsgálták, mintha az valós időben történne. Az algoritmus képes volt pontosan azonosítani a rengés nagyságát és helyét 5-10 másodperccel hamarabb, mint a korábban alkalmazott módszerek. A gép Japánban már működik, és a cunamik előrejelzésében is hatékonyabb, mint a korábbi rendszerek. A gyakori földrengésektől sújtott területeken is szeretnék bevetni, a végső cél pedig a globális alkalmazás. A földrengéseket előrejelző gépi tanulásról esett szó előző hírünkben. A továbbiakban egy építési területen felfedezett ősi maja várost mutatunk be. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy építési területen fedeztek fel ősi maja várost Mexikóban, ezzel folytatjuk műsorunkat. Palotákkal, piramisokkal és piacterekkel teli ősi maja város romjait fedezték fel régészek egy ipari park építése közben a Yucatán félszigeten. Az ásatás egyik vezetője szerint több mint 4000 ember élhetett a városban, mely időszámításunk szerint körülbelül 600 és 900 között lehetett lakott. Különböző társadalmi osztályhoz tartozó emberek éltek a városban, például papok és írnokok, akik pompás palotákban laktak, és közemberek, akik kis épületekben éltek. Felfedezték a tengeri élővilág nyomait is, ami arra utal, hogy a város lakói földművelésen alapuló táplálékukat kiegészítették közeli tengerből kifogott halakkal is. Az ősi várost azután fedezték fel, hogy megkezdődött az ipari park építése. A váratlan felfedezés ellenére a beruházást megvalósítják, a régészeti leleteket azonban megőrzik. Építkezés során bukkantak rá egy jó állapotban fennmaradt egykori maja városra, erről számoltunk be előző hírünkben. A folytatásban arról adunk hírt, hogy mágnesekkel nyernék ki a lítiumot a szennyvízből. Amerikai tudósok egy csoportja kidolgozott egy új technikát, amely mágneses nanorészecskéket használ az ásványok, köztük a lítium láthatatlan kivonására, a kőolaj és földgáz kitermelésének melléktermékeként ismert szennyvízből. A lítiumot számos elektronikai és energiatechnológiai eszközhöz használják, beleértve a lítium-ion akkumulátorokat is, amelyek többek között a telefonokat és az elektromos járműveket is táplálják. Nem véletlen, hogy a lítium iránti kereslet évről évre növekszik, ám nagyon keveset tudnak előállítani belőle. Az erőforrások nagy része az úgynevezett lítium háromszögben összpontosul, Argentínában, Bolíviában és Chilében. Ez az oka annak, hogy a kutatók által most kidolgozott új technika értékes lehetőséget jelenthet, nem csak a lítium és más, a világ energetikai átalakulása szempontjából kritikus ásványi anyagok előállítására. Emellett gyorsabb, olcsóbb és költséghatékony megvalósítást is jelképez. Néhány ásvány, például a lítium és a kobalt kinyerése jelenleg elavult kitermelési eljárásokon alapul, amelyek energiaigényesek, káros hulladékot termelnek és magas vízigénnyel dolgoznak. Ezekre aktuálisan azonban óriási a kereslet az elektromos járművek és a szélturbinák térhódítása miatt. A lítium vízből történő extrakciója jelenleg például olyan feldolgozást igényel, amely nagy mennyiségű vizet percenként több ezer litert szivattyúz egy ioncserélő szűrőrendszeren keresztül, ami egyszerre energiaigényes és költséges. Ez az új technika azonban mágneses nanorészecskéket használ, amelyeket egy héj vesz körül, és amely az ipari folyamatokban használt vízben található fémekhez kapcsolódik. Az eljárás szerint a felszínre került vízbe magnetitet kevernek, ami rátapad a vízben található fémekre, lényegében leválasztja a víz részecskéiről a fém részecskéket. Ezeket a csomókat aztán mágnessel nyernék ki a vízből. Miután az ásványok a részecskékre tapadnak, néhány perc alatt összegyűjthetők egy mágnes segítségével. A legjobb az egészben, hogy a lítium és a többi ásványi anyag kivonása után a részecskék újra felhasználhatók, ez sokkal kedvezőbb, mint a hagyományos kitermelési módszerek. Ahogy arra a szakemberek rámutattak, a lítiumot geotermikus erőművekben is ki lehetne nyerni a vízből. Az előrejelzések alapján a lítium iránti kereslet 2040-re várhatóan 40-szeresére nőhet. Tudósok már az iparág vezetőjével dolgoznak azon, hogy teszteljék módszerüket, amely elősegítené a lítium kitermelésének költséghatékonyságát. Szennyvízből nyernék ki mágnessel a lítiumot, amelyet számos elektronikai és energiatechnológiai eszközök használnak, erről adtunk tájékoztatást az imént. Hamarosan labirintusokban könnyedén manőverező robotokról számolunk be.
0: Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Legyőzi az elég gördülő akadályokat a tudósok által létrehozott robot. Erről hallhatnak a továbbiakban. Amerikai tudósok létrehoztak egy puha robotot, amely akár komplex fizikai környezetben is gördülékenyen elmanőverezget, anélkül, hogy emberi vagy számítógépes támogatásra lenne szüksége. A megalkotott kreatúra alapanyagát folyadékkristályos elasztomerek képezik, és úgy néz ki, mint egy hosszirányban megcsavart szalag, vagy mint egy darab orsótészta. A projektet ismertető tanulmány egyik szerzője szerint a fizikai intelligencia koncepcióját kívánták demonstrálni a robottal. Ez a fogalom annyit jelent, hogy a szerkezet számára már csupán az alapanyagának természete és a strukturális kialakítása is lehetővé teszi, hogy legyőzze az elég gördülő akadályokat, magyarán sem emberi, sem számítógépes asszisztenciára nincs szüksége az elmanőverezgetéshez. Amikor a robotot egy a környező levegőnél melegebb és minimum 55 Celsius fokos felületre helyezik, pusztán anyagi összetétele miatt a szilárd felszínt érő része összehúzódik, és ez a formavilág miatt gurulásra készteti a szerkezetet. Abban az esetben, ha gurulás közben a szalag egyik vége találkozik egy tereptárgyal, a robot lágyan elfordul, hogy megkerülje az objektumot. Más a helyzet, amikor a kreatúra középső része ütközik akadályba, akkor ugyanis a teremtmény az eltárolt deformációs energiát hirtelen leadva a két végét előre csapja, és eltávolodik az objektumtól, majd pedig az orientációját megváltoztatva folytatja a közlekedést. A kutatócsapat kísérletei azt igazolták, hogy a puha robot a labirintusszerű környezetekben is könnyedén ellavírozgat, sőt, akár még a sivatag dűnéin is gond nélkül felkapaszkodik. Kutatók szerint az egész projekt rálátást biztosít arra, hogy miként lehet olyan lágy robotokat kifejleszteni, amelyek már csupán a természetes környezetből származó hőenergia hasznosításával is képesek a struktúrálatlan terepeken elboldogulni. Sem emberi, sem számítógépes asszisztenciára nincs szüksége annak a robotnak, amely könnyedén elmanőverezik a labirintusban. Erről adtunk hírt az imént. Termesztett hús előállítására szolgáló bioreaktorok megépítésével pótolnák a húst. Erről adunk most tájékoztatást. Bejelentették a világ legnagyobb termesztett hús előállítására szolgáló bioreaktorok megépítését, amelyek több tízezer üzlet és étterem ellátására alkalmasak. Egy amerikai vállalat szerint a bioreaktorok évente több mint 13 ezer tonna csirke és marha húst termesztenének. Sejtbankokból vagy tojásokból származó sejteket használnak, így állati hús felhasználása nélkül állíthatják elő a húst. Világszerte mintegy 170 vállalat dolgozik tenyésztett húson, de egyetlen cég kapott hatósági engedélyt arra, hogy termékét a nagy közönség számára értékesítse. A szarvasmarha, a csirke és más haszonállatok a metánkibocsátás, az erdők pusztulása és a vízhasználat miatt hatalmas környezeti terhelést jelentenek. A tudósok szerint a gazdag országokban drasztikusan csökkenteni kell a hagyományos húsfogyasztást, hogy legyőzzük a klímaválságot. A termesztett hús támogatói szerint a hagyományos húshoz hasonló ízt és érzetet biztosíthat, de sokkal kisebb környezeti terheléssel. Az engedéllyel rendelkező cég 10 új bioreaktorának létrehozása folyamatban van. A vállalat szerint mindegyik 250 ezer literes kapacitású és 4 emelet magas lesz, ami jóval nagyobb, mint bármelyik eddig épített bioreaktor. Az egyik feladat annak biztosítása lesz, hogy a hússejtek a nagy reaktorban ugyanolyan jól növekedjenek, mint az eddig használt kisebb reaktorokban. A termesztett hús forgalmazását az amerikai Élelmiszer és Gyógyszer Hatóság még nem engedélyezte, de beadták a kérelmüket. A világ legnagyobb termesztett hús előállítására szolgáló bioreaktorok megépítését jelentették be. Erről szólt előbbi hírünk. A folytatásban az orvostudomány világából érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.

0: technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Összefüggést találtak szemünk öregedése és a belső biológiai óránk ritmusának jelzései között, derül ki egy új kutatásból. Amerikai kutatók szerint a szemünk öregedésére is hatással van a cirkadián ritmus, pontosabban, ha jobban odafigyelnénk a belső biológiai óránkra, azzal késleltethetnénk a szem öregedését. A szakemberek az emberi szem általános modelljének is tekinthető ecetmuslicák szemét tanulmányozták, a korábbi vizsgálatoknál több génre figyelve. Kiderítették, hogy két olyan faktor, amelyek a cirkadián ritmusban játszott szerepükről ismertek, progresszív változásokat mutattak az aktivitásukban az életkor előre haladtával. Szakemberek az életkorral összefüggő változásokat előidéző molekuláris mechanizmusokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó külső és belső tényezőket vizsgálták. Kiderítették, hogy a cirkadián ritmus a vártnál nagyobb szerepet játszik a retina életkorral összefüggő változásaiban. Még az erős fény segít nekünk jobban látni, kissé ironikus, hogy a szemünknek sötétségre van szüksége ahhoz, hogy jobban lássunk. A fényérzékelésben résztvevő fehérjék roppant érzékenyek, és napközben, amikor fénynek vannak kitéve, lebomlanak, viszont az éjszaka sötétjében a kulcsdarabok újjáépülnek. A cirkadián ritmusunk órája futtatja ezt a folyamatot, és a mostani kutatás summázata az, hogy ha ezt az órát megzavarják, akkor a szemünket fokozottan veszélyeztetheti a retina degenerációja az életkor előre haladtával. Számos biológiai folyamatot szabályoz a cirkadián ritmus, amit a saját belső biológiai óránk vezérel, erről számoltunk be az imént. Orvosi bravúrról hallhatnak következő hírünkben, hiszen sikeresen végrehajtották az ország első robotsebészeti epe műtétjét. Május végén hajtották végre az első műtétet a robotsebészeti műszerrel, melyet további két robot vezérelt operáció követett. Az első beteg jól van, a beavatkozást követő második napon már el is hagyhatta a klinikát. Amíg az emberi csukló mozgás terjedelme korlátozott, addig az új technológiai rendszer képes akár 520 fokban is mozgatni a robot karjait. Ezáltal olyan helyre is eljut és olyan apró mozdulatokra is képes, amelyet sem egy nyitott műtét során szabad kézzel, sem laparoszkóppal a sebész nem tudna precízen elvégezni. A beteggel a négy karral rendelkező robotkar érintkezik, az orvos pedig a sebészi konzolnál ülve tartja a kapcsolatot a robottal, melyet pedálokkal és joystickhoz hasonló karokkal irányít. A sebész három dimenzióban és minimum 10-szeres nagyításban látja a műtéti területet. A jövőben komplex onkológiai megbetegedéseket tudnak majd sebészileg gyógyítani ezzel a készülékkel. A robotasszisztált sebészeti rendszerek előnye, hogy a beavatkozások biztonságosabban, precízebben hajthatók végre, a betegek gyorsabban felépülnek, így rövidebb időt kell a klinikán tölteniük. A Magyar Egyetem a robotsebészeti programját a gyógyítás mellett az oktatásra és a kutatásra is kiterjesztette. Először végeztek robotsebészeti eszköz segítségével epehólyag eltávolítást, derült ki utolsó hírünkből. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk a világ legkisebb távirányítású robotjáról, az élet nyomai után kutató és közben képeket küldő marsjáróról is hírtattunk, a földrengéseket előrejelző gépi tanulásról is hallhattak, egy építési területen felfedezett ősi maja várost is bemutattunk, de egy puha robotról is szó esett, amely komplex fizikai környezetben is gördülékenyen elmanőverezget, valamint szemünk öregedése és a belső biológiai óránk ritmusának jelzései közötti összefüggést is elemeztük. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
0: Hírek a tudomány világából.
2: A lehetőségek műsora.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottál.
9: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
10: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpra állítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd

0: általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásta száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
3: Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolatban.

kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton-aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

0: Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Minden nappal a legjobbakkal.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a Vétech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéin nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

0: kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

0: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csaknem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

0: turista. Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekély vízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekély vízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tó térségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidentet
1: hallottad. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitás.

0: állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek tisztázására. Letette a képviselői esküt Szekeres Pál a parlamentben. A Fidesz új képviselője a közelmúltban lemondott Lázár János helyét foglalja el a törvényhozásban. Felszólalásában kiemelte, hogy munkája során a társadalmi integrációt és az esélyegyenlőséget fogja képviselni. A frakcióvezetés üdvözölte az új képviselő érkezését, aki azonnal bekapcsolódott a parlamenti bizottságok napi feladataiba. A kormánypár részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági elemzők szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Polisz.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jó hiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben eddig 6 szemét vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Pszichoaktív minden szerdán este 7-kor, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
3: Balaton Rádió.
1: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
4: Kellemes estét kívánunk mindenkinek, ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora. Ma 2026. szeptember 30-a van, a pontos idő 19 óra. Technikai munkatársunk Keresztes Balázs, műsorvezetőtársam Erdős Róbert, jó magam pedig Szabó Ferenc vagyok a mikrofonnál. Ahogy már megszokhattátok, minden héten szerdán ebben az időpontban jelentkezünk a pszichológiai magazinműsorunkkal, és különféle önismereti, vagy éppen párkapcsolatbeli, vagy munkabeli témákkal foglalkozunk, de olykor-olykor a családi téma is szóba kerül. A mai adásunkban szó lesz a perfekcionizmusról, tehát a munkahelyi pszichológiai témánkon belül azt fogjuk megnézni, hogy hol van a határ az egészséges igényesség és a káros perfekcionizmus között. Azután beszélni fogunk a bocsánatkérés pszichológiájáról, vagyis hogy miért olyan nehéz kimondani, ha hibáztunk. Végül pedig a kézzel végzett tevékenységek reneszánszát fogjuk bemutatni, azaz mi miatt tölt fel bennünket egy ilyen kézzel végzett tevékenység ebben a rohanó modern világban. Ezekkel a témákkal várunk tehát benneteket sok szeretettel adásunkban, a Pszichoaktívban.
3: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában műsorvezető társam Erdős Róbert.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
0: Én pedig Szabó Ferenc vagyok, és első témánk Robi a perfekcionizmus lesz. Vagyis mennyire lehet ez akadályozó tényező szerinted a munkahelyeken, vagy az ember életében?
1: Alapvetően tud olyan tényezővé válni, ami gátolja a munkavégzést, mert folyamatos maximalistának lenni és maximalizmusra törekedni nem feltétlenül lesz jó, mert akkor nem tudsz máshová koncentrálni. De kíváncsian várjuk, hogy itt a következő néhány percben még mi mindent fogunk erről megtudni.
0: Úgy, ahogy mondod, lehet ennek azért hátulütője, hiszen egy olyan kolléga, akinek soha semmi sem elég jó, azért elég fárasztó tud lenni akár a környezete számára, de ő maga számára is, hiszen mennyire lehet akkor kipihent, hogyha nem elégedett egy elért eredménnyel. A legtöbb ember persze szeretne jól teljesíteni a munkájában, szeretnénk azt érezni, hogy értéket teremtünk, hogy számít, amit csinálunk, és hogy mások megbízható, kompetens emberként tekintenek ránk. A pontosság, az alaposság és az igényesség valóban fontos tulajdonságok a munka világában. Sok esetben éppen ezek azok a képességek, amelyek miatt valaki sikeresebb lesz, előrébb jut a karrier, vagy kiemelkedik a munkatársai közül. Van azonban egy pont, ahol a magas elvárások már nem segítik, hanem akadályozzák az embert. Amikor valaki nem azért szeretne jó munkát végezni, mert örömét leli benne, vagy mert büszke arra, amit létrehoz, hanem azért, mert fél attól, hogy nem lesz elég jó. Amikor egy feladat lezárása helyett folyamatosan javítunk, ellenőrzünk, újra gondolunk mindent, amikor a siker pillanatában sem tudunk elégedettek lenni, mert már azt keresünk, mi lehetett volna még jobb. Ez a perfekcionizmus egyik legnagyobb ellentmondása. Eredetileg a fejlődésünket szolgálja, de egy idő után éppen a fejlődésünk akadályává válhat. Tehát nem azt jelenti, hogy valaki egyszerűen magasra teszi a lécet, nem minden ambíciózus és lelkiismeretes ember perfekcionista. A valódi különbség inkább abban rejlik, hogyan viszonyulunk a hibákhoz. Mondok egy példát. Egy egészségesen magas teljesítményre törekvő ember általában úgy gondolkodik, hogy szeretném ezt jól megcsinálni, de ha hibázom, tanulok belőle. A perfekcionista gondolkodásban viszont egy sokkal szigorúbb belső hang jelenik meg, az, hogy nem hibázhatok. És ennek tökéletesnek kell lennie. És hogyha valami nem sikerül, az azt jelenti, hogy én nem vagyok elég jó. A munkai perfekcionizmus sokszor kívülről nem is látszik egyébként problémának, sőt, olykor-olykor pozitív tulajdonságnak tűnik, hiszen a perfekcionista munkatárs az, aki mindig alaposan ellenőrzi a munkáját, aki nem ad ki félkész anyagot a kezéből, aki odafigyel minden apró részletre, ő az, akire sokan azt mondják, hogy rá mindig lehet számítani. Csak hogy belül egészen más élmény lehet. Sok perfekcionista ember nem azt érzi, hogy sikeres, hanem azt, hogy folyamatosan bizonyítania kell. Mint a minden egyes feladat egy újabb vizsga lenne, ahol meg kell mutatnia, hogy megfelel. Nem egyszerűen jól akar teljesíteni, hanem bizonyítani akarja, hogy elég értékes. Mert ha a teljesítményünk összekapcsolódik az önértékelésünkkel, akkor egy hiba már nem csak egy hiba lesz. Egy rosszul sikerült prezentáció, egy kritikus visszajelzés, vagy egy elrontott feladat könnyen úgy élhető meg, mintha az egész személyiségünkről mondana valamit. Egy ember hibázhat úgy, hogy közben értékes marad. Egy munkafolyamat lehet tökéletlen úgy, hogy közben az ember kompetens és tehetséges. A fejlődés ugyanis elképzelhetetlen hibák nélkül. Érdekes módon a perfekcionizmus gyakran nem csak a teljesítményt befolyásolja, hanem a halogatáshoz is vezethet. Elsőre ez ellentmondásosnak tűnhet, hiszen sokan úgy gondolják, hogy a perfekcionista emberek mindig gyorsan és hatékonyan dolgoznak. Valójában azonban, ha valaki úgy érzi, hogy valaminek hibátlannak kell lennie, az könnyen bénító hatású lehet. A túlzott tökéletességre törekvés emellett a kreativitás is korlátozhatja. Az új ötletekhez, az innovációhoz és a fejlődéshez ugyanis szükség van arra, hogy merjünk próbálkozni. Hogy elfogadjuk, az első verzió nem mindig tökéletes. Sok jó ötlet úgy születik meg, hogy először még nem tökéletes. Sok sikeres megoldás mögött rengeteg próbálkozás, hiba és korrekció áll. Ha azonban valaki minden pillanatban attól fél, hogy hibázni fog, akkor kevésbé mer kísérletezni. Inkább a biztos megoldásokhoz ragaszkodik és elkerüli azokat a helyzeteket, amelyekben tanulhatna. Fontos azonban azt is látni, hogy a maximalizmusnak vannak pozitív oldalai. A magas színvonal iránti igény segíthet abban, hogy kitartóbbak legyünk, hogy minőségi munkát adjunk ki a kezünkből, és hogy büszkék legyünk arra, amit létrehozunk. Ha azért törekszünk a magas minőségre, mert szeretjük, amit csinálunk, és szeretnénk fejlődni, akkor a maximalizmus erőforrás lehet. Ha azonban azért hajszoljuk a tökéletességet, mert félünk a kritikától, a hibáktól, vagy mások véleményétől, akkor könnyen kimerítő teherré válhat. Talán a legfontosabb felismerés az, hogy az elég jó nem egyenlő az igénytelenséggel. Az elég jó azt jelenti, hogy felismerjük, van egy pont, ahol a további tökéletesítés már nem ad valódi értéket. Van egy pont, ahol nem jobbá tesszük a munkánkat, hanem csak tovább növeljük a saját stresszünket. A munka világában sokszor nem az a legértékesebb ember, aki a legtöbb időt tölti egy feladattal, hanem az, aki képes felismerni, hogy mikor szükséges még dolgozni rajta, és mikor kell lezárni. Mert végül nem azok jutnak a legmesszebbre, akik soha nem hibáznak, hanem azok, akik képesek hibázni, tanulni és tovább menni. Szerinted, Robi, hol van a határ az egészséges igényesség és a káros perfekcionizmus között, illetve miért olyan nehéz elfogadni sok-sok embernek azt, hogy valami elég jó és nem kell rajta tovább javítani?
1: Hát összességében én azt mondanám, hogy ez egy nagyon, nagyon komoly, odafigyelést igénylő dolog. Már csak azért is, mert ugye, ahogy hallottuk, nagyon sok olyan tényező van, ami ezen belül a maximalista hozzáálláson belül károsítja az emberi kapcsolatokat, károsítja a munkahelyi kapcsolatokat, károsít minden olyan teljesítményt, munkahelyi teljesítményt is akár, amit a végén, vagy a későbbiek során nagyon nehéz lesz visszahozni és visszaadni. Nagyon érdekes egyébként, mert hát ugye a hétköznapokban nagyon sokszor találkozunk ilyen emberekkel, de nem csak munkahelyen, hanem lehet ez az élet bármely területén, amikor valaki mindig a maximális dolgokra szeretne koncentrálni, és nem tudja eldönteni, hogy vagy nem tudja azt, hogy miért szeretne ő maximalista lenni. Ez egyszerűen személyiségből fakadó tulajdonság, hogy én nekem mindig a maximumot kell hozni. Tehát valakinek meg kellett felelnie a múltjában, amit hozott magával, és felnőttként is ugyanezt a megfelelési kényszert fogja saját magával szemben is, és a legrosszabb eset, amikor már másokkal szemben is megfelelési kényszere van valakinek. Tehát ez a fajta kényszeresség, amikor a maximalista üzemmódra vált valaki, és a legapróbb részletet is, amikor észrevesszük azt, hogy a pohár az nem úgy áll az asztalon, ahogy éppen kellene, és a villa, a kés és a kanál az nem párhuzamosan áll egymás mellett, hanem egy kicsit a kanál el van dőlve egy 2 centinyire, akkor már az a kényszeres, maximalista hozzáállás rögtön megjelenik, és akkor beüt a vészvillogó, hogy akkor itt valamit tenni kell. És ez a legrosszabb, tehát azzal saját magunktól veszünk el plusz energiát, rengeteg erőforrást éget el, rengeteg energiánkat égeti el az, hogyha ezt a fajta maximalista életmódot folytatjuk. Nagyon érdekes az is, hogy nem minden esetben észleli azt magán az ember, hogy ő maximalista. Tehát ez nem minden esetben tudatos tevékenység. Ez valamikor tudat alatt jön. Tehát azzal, hogy én meglátom a konyhapultot, és látok rajta 3 tányért, és én fogom és elrakom, mert engem zavar, hogy ott van a konyhapulton, és nem full tiszta látvány fogad, azt lehet, hogy én nem fogom magamról észrevenni, hogy én maximalista vagyok, hanem egyszerűen csak nekem ez így jó. De hogy mindig a tökéletességre törekedni, az rengeteg erőforrást fog igényelni. És a legjobb lesz az, amikor majd vagy a társunk, vagy a baráti körünk, vagy a családtagok közül valaki meg fogja mondani, hogy nyugi, jó lesz az úgy is. Az a három tányér jó lesz. Ha 92%-ot értél el egy munkahelyi vizsgán, tökéletes. 8% az nem hibafaktor. Tehát, ha valaki szól, hogy valamit nekem másképp kellene felfogni, és nem feltétlenül kell a maximalizmusra törekednem, és valaki ráébreszt arra, hogy ezzel rengeteg sok energiát vonsz el magadtól, akkor az egy nagyon jó dolog. És valahol e felé kellene húznunk nekünk is, hogy akár a munkahelyen, akár a baráti körünkben, akár a családunkban észrevegyük azokat a jeleket, amelyekből azt látjuk, hogy a másik vagy magának, vagy másoknak, vagy nekünk éppen szeretne megfelelni. És akkor abban az esetben, a bár amilyen kapcsolatban vagyunk éppen, jelezzük ezt a megfelelő módon felé, hogy nyugi, nekem az is jó, ha 80%-on pöröksz. Nem kell 100%-on. És ez, erre megvannak a megfelelő kommunikációs csatornák, de mindenképpen ezt érdemes közölni, és akkor segítünk másokon. És ez egy nagyon jó érzés tud lenni, ezzel elindítunk más örömfaktort is az életünkben, azzal, hogy másokon segíthetünk, és egy kicsit magunkat is tudjuk fejleszteni ezáltal.
0: A perfekcionizmusról volt szó az elmúlt percekben, és arról, hogy hogyan tudjuk felismerni, hogyan tudjuk segíteni, ha a környezetünkben észreveszünk ilyet, vagy akár mi magunkon, vagy figyeljünk a jelekre, hogyha azért azt látják mások rajtunk, hogy esetleg túlzottan jól akarjuk csinálni a feladatainkat. Érdemes lehet erre is figyelni. Itt a Pszichoaktívban hamarosan egy újabb témát hozunk nektek.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Pszichoaktívban. És a következő témánk a bocsánatkérés pszichológiájáról fog szólni. Pontosabban arról, hogy vajon miért olyan nehéz kimondani, hogyha hibáztunk. Van egy olyan rövid mondat, amelyet szinte mindenki ismer, mégis sok ember számára az egyik legnehezebben kimondható mondat: sajnálom, hibáztam. Pedig egy őszinte bocsánatkérés sokszor pontosan azt adja egy kapcsolatnak, amire a legnagyobb szüksége van. Biztonságot, megértést és lehetőséget a kapcsolódás újraépítésére. Mégis érdekes jelenség, hogy amikor eljutunk egy konfliktus végére, és talán már mi is érezzük, hogy valamiben hibáztunk, sokszor mégsem könnyű kimondani ezt az egyszerű mondatot. Inkább elkezdjük magyarázni a helyzetet. Elmondjuk, miért reagáltunk úgy, ahogy. Hozzátesszük, hogy a másik is hibázott valamiben. Vagy várjuk, hogy a másik tegye meg először a közeledő lépést. Nos, annak nehézsége abból fakadhat, hogy ezt beismerjük, hogy sokan a bocsánatkérést nem kapcsolódásként, hanem vereségként élik meg. Mintha azzal, hogy kimondjuk, hogy hibáztam, azt is elismernénk, hogy a másik győzött, mi pedig veszítettünk. Mintha egy vita nem arról szólna, hogy két ember megérti egymást, hanem arról, hogy kinek van igaza. Pedig a valódi bocsánatkérés nem vereség, nem azt jelenti, hogy a másik embernek mindenben igaza van, mi pedig mindenben tévedtünk. Azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a saját részünket egy helyzetben. Egy érett kapcsolatban nem az a cél, hogy soha senki ne hibázzon. Ez ugyanis lehetetlen. Minden ember mond olyat, amit később megbán. Mindenki reagálhat fáradtságból, stresszből vagy rossz pillanatban. A különbség nem abban van, hogy vannak-e konfliktusok, hanem abban, hogy mit kezdünk velük. A bocsánatkérés nehézsége sokszor mélyebbre nyúlik, és összefügghet azzal is, milyen tapasztalataink voltak gyermekkorunkban a hibákkal kapcsolatban. Vannak családok, ahol természetes dolog azt mondani, hogy igen, ezt most elrontottam. És így a gyerek azt tanulja meg, hogy a hiba az nem veszélyes, lehet hibázni, úgyis, hogy közben szerethető marad. Más családokban viszont a hibákhoz szégyen, kritika vagy büntetés kapcsolódhat. Ilyenkor a gyermek azt tanulhatja meg, hogy a hibázás veszélyes dolog. Azt élheti meg, hogy ha elismeri a felelősségét, akkor gyengének tűnik, vagy elveszíti mások elfogadását. Ezek a korai tapasztalatok később is velünk maradhatnak. Lehet, hogy felnőttként egy egyszerű párkapcsolati konfliktusban nem csak a jelenlegi helyzetre reagálunk, hanem régi érzések is aktiválódnak bennünk. Például a szégyen érzése, az elutasítástól való félelem, vagy az a gondolat, hogy ha én hibás vagyok, akkor velem van a baj. Pedig fontos különbséget tenni a között, hogy hibáztunk, és a között, hogy rosszak vagyunk. Talán éppen ez az egyik legfontosabb része a bocsánatkérésnek. Nem azt mutatja meg, hogy valaki tökéletes, hanem azt, hogy képes önmagára reflektálni. A valódi bocsánatkérés azonban nem egyszerűen egy szó. Nem csak annyiból áll, hogy kimondjuk bocsánat. A másik ember általában érzi, ha egy mondat mögött nincs valódi megértés. Egy őszinte bocsánatkérésben benne van az, hogy felismerjük, mi történt. Megértjük a másik érzéseit, vállaljuk a saját részünket, és ha szükséges, változtatni szeretnénk. A párkapcsolatokban ez különösen fontos. Sokszor nem maga a konfliktus rombolja a kapcsolatot, hanem az, ha a konfliktus után nincs helyreállítás. Sok esetben éppen a sebezhetőség az, ami közelebb hozza egymáshoz az embereket. Amikor valaki képes megmutatni, hogy nem tökéletes, mégis vállalja a felelősséget, az bizalmat épít. A bocsánatkérés azonban nem azt jelenti, hogy mindig nekünk kell engedni, vagy minden konfliktusban nekünk kell magunkra vállalni a hibát. Egy egészséges kapcsolatban nem az a cél, hogy legyen egy hibás és egy győztes. A cél az, hogy két ember megpróbálja megérteni egymást. Sok vita mögött ugyanis nem az a valódi kérdés, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy ki érzi magát meghallgatva, fontosnak és biztonságban. Talán ezért lehet a bocsánatkérés egyik legnagyobb ereje az, hogy megtöri a védekezést. Amikor valaki nem támad vissza, nem magyarázkodik, nem próbálja bebizonyítani, hogy miért volt jogos a viselkedése, hanem egyszerűen vállalja a saját részét, az lehetőséget teremt arra, hogy a másik fél is közelebb lépjen. Robi, szerinted miért olyan nehéz sok embernek kimondani azt, hogy sajnálom, hibáztam? Inkább a büszkeség akadályozhat ebben minket, vagy attól, hogy ettől sebezhetővé válunk, vagy emögött szerinted mi van?
1: Igen, főleg azt szerintem. Tehát az, hogy a büszkeség és a tökéletességre törekvés az, hogy igazából mi mindig tökéletesek szeretnénk lenni, és tökéletesnek szeretnénk mutatkozni, hogy mindent jól csinálunk, mi tényleg ott állunk a dobogó legfelső fokán, és azért kicsit nehéz bealázkodni, és bemenni a másik fél alá, hogy bocsánatot kérjünk. Mert valahogy nem akarunk engedni a saját igazunkból. Nehezen ismerjük el azt, hogyha valóban tévedtünk, és valóban nem nekünk van igazunk. Van egy ilyen érdekes dolog, hogy megtörténik egy vita, és aztán valakinek bocsánatot kell kérnie a vita során. De mindenki vár a másikra. Vagy mindkét fél vár a másikra, hogy na majd ő kezdi először. Nem, majd ő kezdi. És aztán lehet, hogy úgy kér valaki bocsánatot, hogy az nem is őszinte, csak hogy legyünk már túl rajta, és akkor történjen meg akkor a bocsánatkérés. De mégis azért ez, hogy annak a bocsánatkérésnek valahogy legbelülről kellene jönnie, és őszintének kellene lennie, és nem egy ilyen felszínes, megfelelési kényszerből adódó valaminek. Tehát itt mindenképpen arra kell törekedni, hogy a bocsánatkérés az őszinte legyen, és ne olyan legyen, hogy valamiért bocsánatot kérünk, és akkor eltelik egy óra, és akkor folytatjuk tovább azokat a vitákat, azokat a rossz tulajdonságokat, amiért éppen egy órával ezelőtt mondjuk bocsánatot kértem. Szóval ez is nagyon fontos, hogy legyen hiteles az adott bocsánatkérés, ha már megtesszük, de ugye itt azt hallottuk, hogy nagyon nehezen indulunk meg így ezen az úton, tehát fel kell mérlegelni, és attól mi nem leszünk kevesebbek, pedig nagyon sokan ezt gondolják, hogy attól mi kevesebbek leszünk, hogy kimondjuk, hogy bocsánat, vagy elnézést. Nem, attól mi többek leszünk, mert vállaljuk vagy a saját hibánkat, vagy vagyunk annyira ösztökéltek, hogy igazából bocsánatot kérünk csak azért, hogy rendeződjön a helyzet. És akkor még ha csak félig is volt igazam, még akkor is a másik feléért érdemes. Tehát lehet ilyen is létezik, hogy úgy gondolom, hogy ebben nekem igazam volt, de a másik felét elrontottam. És akkor lehet ilyen részleges bocsánatkérést is csinálni, de azzal is azt mondom, hogy elismertem, hogy igen, valóban van, amit én is elrontottam, és van, amiben én is hibáztam.
0: Uh-huh. Tehát nem muszáj teljesen, hogyha azt érezzük, hogy valamiben tényleg jogosan, uh-huh. akkor azt mondhatjuk szerinted, hogy ebben úgy gondolom, hogy nekem volt igazam, de azt, amit uh-huh. mondtál, hogy abban viszont szerintem...
1: Így van, igen, így van. Így van, uh-huh. szerintem ez így működik. Tehát, és szabad a tárháza, meg a tárhelye ennek az egész dolognak, mert hogy aztán lehet nem csak a felét, lehet csak kiragadni egy-egy mondatot, hogy igen, azt a részt én is rosszul mondtam, vagy ezt én nem így akartam tenni. Én ezt nem gondoltam, hogy ez így is elsülhet. Tehát, hogy ez rengeteg olyan válfaja van az egésznek, hogy ezt mindig az egyéni helyzet fogja adni majd, hogy éppen akkor hogy kérünk bocsánatot. De azért tegyünk érte, hogy ne féljünk, vagy nem is az, hogy ne féljünk, hanem hogy ne legyen bennünk az a nagy önérzet, hogy na, én aztán biztos, hogy nem mondom ki azt a szót, mert az attól én már már nagyon kevés leszek, és ez nem igaz. Tehát attól senki nem lesz kevesebb. Attól, hogy fenntart egyfajta haragot, fenntart egyfajta vitás helyzetet, hát nem véletlenül vannak a háborúk végét lezáró, vagy a háborút lezáró békék, meg békeszerződések egyébként, és ez pont azt a célt szolgálja párhuzamba állítva. Most a elég éles példa, de talán azért jó, mert úgy a békeszerződés, mint a bocsánatkérés. Tehát nem azt mondom, hogy nem fordulhat újra elő, mert láttunk már ilyet a történelemben is. Megtörtént a békeszerződés, meg tűzszünet, stb. Aztán két hónap múlva folytatódott újra. De igazából a bocsánatkérés is olyan, hogyha őszinte, akkor lehet, hogy nem folytatódik újra. Tehát, hogy így kell alkalmazni valahogy, tehát hogyha nem tartjuk ezt az önérzetes dolgot, hogy na, én aztán biztos nem, akkor az szépen leveg a levegőben, és leveg a levegőben az, hogyha valaki ellen olyat tettem, vagy megbántottam, akkor az csak úgy van, és akkor rólam egy olyan rossz képet mutat, és nem az önérzetemet fogja javítani. Vagy a másik dolog az, hogy párkapcsolaton belül, tehát hogyha egy olyan szituáció van, hogy nem beszélünk róla, csak toljuk, halasztjuk, nem kérünk bocsánatot, másnap reggel borzasztó a helyzet, ha úgy fekszel le, esetleg, hogy még aznap este nem kérsz bocsánatot, akkor a másnap reggel az kész K.O., mind a kettő fél igazából küszködik azzal, hogy most akkor hogy induljon a nap, mert valami lezáratlan. Tehát mindig az adott vitát, az adott negatív dolgokat le kell zárni egyfajta bocsánatkéréssel, és utána meg lehet jegyezni, meg lehet jegyezni dolgokat, de ez a legjobb módja. Félretéve az önérzeti kérdéseket.
0: A bocsánatkérésekről beszéltünk, és arról, hogy mi a jelentősége az életünkben, és miért fontos, hogy használjuk, és mivel teszi az életünket teljessé. Következő témánk is érdekes lesz, ennyit tudunk garantálni, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívot halljátok. A pszichológiai tematikus magazinműsorunkban most a kézzel végzett tevékenység reneszánszáról beszélünk, vagyis hogy miért nyugtat meg a kertészkedés, a főzés vagy a barkácsolás. Van valami különös abban, hogy miközben a világ egyre gyorsabb, digitálisabb és hatékonyabb lesz, egyre többen fordulnak vissza olyan egyszerű tevékenységekhez, amelyek évszázadok óta részei az emberi életnek. Egyre népszerűbb a kertészkedés, a főzés, a sütés, a barkácsolás, a kézműveskedés, a fa megmunkálása, a varrás, vagy akár egy saját kis növénysarok kialakítása otthon. Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy egy olyan korban, amikor szinte mindent néhány kattintással elintézhetünk, miért keresnek az emberek olyan elfoglaltságokat, amelyek lassúak, időigényesek és gyakran fizikai munkával járnak. Miért akar valaki órákig a kertben dolgozni, amikor egy alkalmazással szinte bármit megvásárolhat? Miért süt valaki kenyeret otthon, amikor a boltban néhány perc alatt leveheti a polcról? Vagy miért javít meg valaki egy régi bútort, amikor egyszerűen vehetne egy újat? A modern ember egyik legnagyobb kihívása, hogy szinte folyamatosan készenléti állapotban élünk. Rengeteg információ ér minket, állandóan elérhetők vagyunk, értesítések, üzenetek és feladatok követik egymást. Amikor barkácsolunk, jelen kell lennünk a folyamatban, követnünk kell a lépéseket. Amikor kertészkedünk, kapcsolatba kerülünk a természettel, figyeljük a növényeket, a földet, az évszakok változását. Amikor például főzünk, figyelni kell az alapanyagokra, az ízekre, az illatokra, az időzítésre. Tehát a kézzel végzett tevékenységek egészen más működést kívánnak. A pszichológiában ezt az állapotot gyakran a flow élményével kapcsolják össze. A flow ugye akkor jön létre, amikor teljesen belemerülünk egy tevékenységbe. Ilyenkor a figyelmünk összpontosul, megszűnik az időérzékünk és kevésbé foglalkozunk azzal, hogy hogyan teljesítünk másokhoz képest. Ugyanez megtörténhet akkor is, amikor valaki gondosan megmetsz egy fát, elkészít egy ételt, megjavít egy tárgyat, vagy akár kirak egy bonyolultabb puzzle-t. A kézzel végzett tevékenységek egyik legfontosabb pszichológiai hatása, hogy visszaadják a kontrollérzését. A mai világban sok olyan helyzettel találkozunk, amelyre nincs ráhatásunk. Nem tudjuk irányítani mások döntéseit, nem tudjuk befolyásolni a gazdasági helyzetet, és megjósolni pontosan a jövőt. Különösen érdekes a mai világban, hogy sok munkánk már nem hoz azonnal látható eredményt. Sokan egész nap számítógép előtt dolgoznak, e-maileket írnak, dokumentumokat készítenek, szerveznek, terveznek, problémákat oldanak meg. Ezek fontos és értékes tevékenységek, mégis gyakran hiányzik belőlük az az élmény, hogy valami kézzelfoghatót hoztunk létre. A nap végén lehet, hogy rengeteget dolgoztunk, mégsem tudunk rámutatni valamire, ami fizikailag megváltozott. Ezzel szemben egy elkészített étel, egy megjavított polc vagy egy rendbetett kert azonnal látható eredményt ad. Látjuk, hogy honnan indultunk és hogy hová jutottunk. Ez az egyszerű folyamat nagyon erős elégedettséget adhat. A közös étkezések pedig különösen fontos szerepet tölthetnek be a kapcsolatokban. Egy közösen elfogyasztott vacsora lehetőséget ad arra, hogy lelassítsunk, beszélgessünk és valóban jelen legyünk egymás számára. A barkácsolás és a kézműves tevékenységek pedig azért lehetnek különösen értékesek, mert megengedik számunkra, hogy ne legyünk tökéletesek. Nem kell mindenben tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy örömünket leljük valamiben. Talán ezért érezhetjük azt, hogy egy fél óra kertészkedés, főzés vagy barkácsolás után sokszor nyugodtabbak vagyunk, mint egy hosszabb idő után, amit céltalan telefonozással töltöttünk. A digitális világ gyakran újabb és újabb ingereket ad, a kézzel végzett tevékenységek viszont rendezik a figyelmünket. Nem szétszórnak, hanem összpontosítanak. Nem eltávolítanak önmaguktól, hanem közelebb visznek hozzá. A kézzel végzett tevékenységek újbóli népszerűsége talán azt mutatja, hogy az emberek egyre inkább keresik az egyszerűbb, lassabb és emberibb élményeket. Nem mindig gyorsabbak szeretnénk lenni, nem mindig többet akarunk elérni, néha csak szeretnénk létrehozni valamit, valamit, ami a miénk, amihez közünk van. Ami megmutatja, hogy nem csak fogyasztói vagyunk a világnak, hanem alakító is. Te hogy látod, Robi, miért lehet ez, hogy egy ilyen kézzel, egy egyszerű kézzel végzett tevékenység sokszor jobban feltölt minket, mint amikor bármi mást csinálunk?
1: Ez azért van, én úgy gondolom, mert hogy ez kihat a mentális egészségünkre, a mentális állapotunkra, mert hogyha magát a figyelmet a kezünkre összpontosítjuk, akkor azzal nagyon sokféle érzékünk, szervünket is beindítjuk, és ezáltal csökkenthetik a stresszt, és csökken a szorongás érzés is bennünk. Ezen felül a koncentráció képesség és készséget is javítja, tehát ez is nagyon fontos, tehát hogy ahhoz, hogy például a horgászat közben egy damilt befűzzél a horogba, azért oda kell koncentráció, készség, azért, mert olyan apró és kicsi az a lyuk és az az üreg része, hogy mire a damilt oda befűzöd, azért az egy komoly munka is. És akkor ugyanez a kézzel végzett tevékenység például, mire összeszereled a horgászbotot, és a damilra szépen ráfűzögeted az etető zsákot, vagy az etetőkosarat, és a különböző olmot, és a többi. Tehát kellenek ezek. Adnak egyfajta sikerélményt, mert amikor egy ilyen kézzelfogható dolgot készítesz, akár a kertészkedés során, ahogy így ültetgeted a kis növényeket, és a végén ugye lehet, hogy nem azonnal lesz belőle óriási növény, hanem később. Ez egy nagyon pozitív dolog lesz, amikor már terem a paradicsom, teremnek a zöldségek, virágzik a levendula, és sorolhatnám még. Tehát az is a mind kézzel készített, kéz által kialakított tevékenység, és kialakított ilyen kis kert például. A sikerélményen túl ezt a túlzott gondolkodást is, amit szerintem sokan végeznek, illetve hogy rágódjanak problémákon, ezt is csökkenti ez a fajta tevékenység. Tehát ha agyagból készítesz valamit, egy ilyen kis vázát, mert vannak ezek a nagyon, nagyon régi ilyen népművészeti tevékenységek, mint például az agyagedények, kerámiák készítése, vagy volt ez a batikolás régen, tehát ezek a, és mind-mind kézzel készített dolgok, tehát ott volt a kovács műhely például, ez mind-mind kézi munkatársul, és nem véletlen valahol, nem mondom azt, hogy ez szándékos, de véletlennek sem mondanám, tehát valahol ott a kettő között lehet, hogy azért régen az emberek valamilyen szinten nyugodtabbak voltak. És azzal, hogy a kétkezű munkát végeztek, ez gondolok itt a batikolásra, akkor a mosásra, ha visszagondolunk, akkor nem mosógép mosott, hanem ott is a kezed által, vagy a varrásra, a szövésre. Ezek mind-mind kézi munka. Akkor én láttam ilyet például asztalterítőt hímezve. Iszonyat nagy munka volt az egy asztalterítőt ilyen kis mindenféle színes szérnával, virágokkal kihímezni, párnát, párnahúzatot, és ez mind-mind kézi munka, és az idő alatt, amíg ezt csinálták az asszonyok, és csinálták az emberek, az idő alatt ők beszélgettek, kikapcsolódtak, szorongást csökkentette igazából a tevékenység, és ezáltal ugye nem volt meg az a stressz, pedig akkor is voltak problémák, régen is voltak megoldandó helyzetek, de mégis ezáltal, és akkor csak gondoljunk, ha másik ilyen volt például a tészta készítés, hát a csigatészta készítése például, ami szintén kézzel készült, és az is mekkora munka volt, de annak is meglett az eredménye a végén, mert utána meg mindenki jól lakott vele. Szóval a sikerélmény, a stressz csökkenés, az, hogy van miért csinálni, és az, ami érdekes, hogy oda koncentrálsz, és azt csinálod. Például a csigatészta készítésénél olyan mozdulatok vannak, ami azonos mozdulatokból áll. Tehát ilyen, én azt láttam a nagymamámtól, hogy ugyanolyan mozdulatokkal csinálja, és hát órákon keresztül. És ez ilyen ritmikus. És ahogy csinálod ezeket a ritmikus mozdulatokat, egyszerűen oda koncentrálsz, és rááll, és akkor lenyugszol. Tehát, és nagyon sokszor egyébként azt mesélte, hogy voltak olyan esetek, amikor valakinek magas volt a vérnyomása. És akkor pont ezzel a tevékenységgel ritmikus mozdulatok voltak, és azáltal, hogy elterelődött a napi problémáról a gondolata, azáltal jobban is lett a, tehát csökkent a vérnyomása arra az időre, tehát most azt mondom, hogy egy adott pillanatra vagy időtartamra vonatkozóan, de mégis ezzel azt szerettem volna itt bemutatni, hogy van egy ilyen jótékony hatása is. Szóval igen, most már nagyon elgépiesedtünk, és most a kézmozdulatok azok kimerülnek a telefon fellehúzogatásával, és nagyítunk, és összehúzzuk, és kicsinyítünk. Tehát ez már egy másik fajta világ. De ha lehet, akkor én azt javasolnám, hogy érdemes kipróbálni ilyen régebbi foglalkozásokat is, akár csak hobbi szinten, vagy akár tényleg olyat, ami tetszik nekünk, vagy egy varrás, egy kötés, egy nem is azért, mert hogy annak olyan produktuma legyen, hogy azt hasznosítsuk, mert tényleg bemegyünk a boltba, és megveszünk a ruhákat, és már most nem azt a kötött holmit fogjuk igazából hordani, hanem egyszerűen, ha csak egy 20x20-as asztalterítőt készítünk, és azt elmondjuk, hogy igen, ezt az én két kezem munkája rakta össze, akkor már egy olyan jó pozitív érzéssel fog az eltölteni, amit viszek magammal is, és ez egy nagyon jó dolog.
0: A kézzelfogható tevékenységek reneszánsza egyre nagyobb manapság, és arról beszéltünk, hogy ez miért lehet, vagy mi az az örömérzet, vagy egyfajta flow állapot, amit elérhetünk ezen tevékenység végzése által. Most viszont egy újabb balatoni sláger fog következni, majd itt a Pszichoaktívban.

0: halnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora a Pszichoaktív volt hallható. Keresztes Balázs, Erdős Róbert és én magam Szabó Ferenc nevében is köszönjük szépen az elmúlt egy órában a figyelmet. Jövő héten szerdán 7 órakor újra jövünk.
3: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. Pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszólalt a központi nyomozó főügyészség volt vezetője egy korábbi nemzetközi biztonsági incidens kapcsán. A 444.hu cikkéből az derül ki, hogy Fürst Pál volt főügyész azt állítja, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkos szolgálatoknak. A politikai utasítás állítólag az ukrán pénzszállítók az úgynevezett aranykonvoj elfogására irányult. Szerinte a nyomozás befolyásolása közvetlenül összefügg az ellene indított fegyelmi eljárással is. A miniszterelnöki kabinetiroda azonnal reagált és alaptalan politikai bosszúnak nevezte a volt főügyész szavait. Az ellenzéki frakciók azonnali parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték az ügy részleteinek. Tisztázására.

0: részéről nem érkezett hivatalos politikai kommentár az ünnepélyes eskütétel kapcsán. A politikus megbízatása a jelenlegi országgyűlési ciklus végéig szól a hazai törvényhozásban. Soha nem látott pénzügyi aktivitást mutatnak a magyar családok a hitelpiacon az őszi szezonban. Az üzlet pénzügyi szakportál friss adatai szerint 9 hónap alatt elképesztő összegeket helyeztek ki. Több hitelt vett fel a lakosság, mint a teljes előző, szintén rekordnak számító évben. A statisztikák szerint mindössze 7 hónap alatt több mint 3000 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a bankok. A növekedést elsősorban a lakáshitelek és a szabad felhasználású fogyasztási kölcsönök pörgetik a piacon. Gazdasági jellemző szerint a folyamat hátterében az ingatlanpiaci élénkülés és a béremelések állnak. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan figyeli a hitelezési folyamatokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Sikeres nemzetközi rendőrségi akció vetett véget egy milliárdos csalás sorozatnak a digitális térben. A Police.hu szerint az online csalásokra szakosodott csoportot hónapokig figyelték a nyomozók. A rajtaütés során egyszerre több hazai helyszínen csaptak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai. A rendőrök nagyértékű informatikai eszközöket, szervereket és luxusautókat foglaltak le a gyanúsítottaktól. A hálózat tagjai hamis banki üzenetekkel csalták ki a jóhiszemű állampolgárok megtakarításait. Az ügyben 6 szemét vettek őrizetbe és kezdeményezték letartóztatásukat a bíróságon. A hatóságok szerint az ellopott pénzek jelentős részét kriptovalutákba fektették be a bűnözők. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra inti a lakosságot az online bankolás során.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hang alapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hím harisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő

fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A Haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A nagyberekben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A Haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi Kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A Kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

0: Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte össze tudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyet számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

0: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű útifilmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.

0: Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállást pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

0: balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnep eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szentgyörgy-hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU Fagyi Bár és Speciality Café, valamint a Zamárdi Paprika Csárda és Tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi Csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütie szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Reklámot hallottál.
8: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
9: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus.

0: felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Kerékbilincs. Szerintem minden autós rémálma. Ma ennek kapcsán sorra veszük a fontos tudnivalókat ezzel kapcsolatban, de beszélünk arról is, hogy hogy lehet megúszni. Mert hiszik vagy nem, ezt törvényesen el is lehet kerülni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Utolérhetetlen vagy értelmezhetetlen nyelven karatyoló ügyfélszolgálatok. Bármibe lefogadom, hogy már szinte mindenki belefutott ilyenbe, amikor nagyon kellett volna számára is a segítség. De milyen szabályok vonatkoznak az ügyfélszolgálatokra? Egyáltalán kötelesek-e egy neten működő cég például ügyfélszolgálatot fenntartani? Egyébként sok a panasz ezzel kapcsolatban, például szerintem kimagaslóan a repülőtársaságok esetében, úgyhogy mindenképpen megfejtjük ma ezt a talányt. Aztán hallgatói kérdés kapcsán ma azt is megbeszéljük, hogy elvehetik-e a jótállási jogot azzal az indokkal, hogy nem volt éves karbantartás, például egy klímán. És ennek apropóján arról is fogunk beszélgetni még, hogy köteles vagyok-e csak és kizárólag azt a céget kihívni, aki egyébként beszerelte. A következő téma pedig az, hogy ma is ismét sorra veszük egy hallgató által feltett kérdést. Ugye mindenki találkozott már, sőt én egészen biztos vagyok benne, hogy vásárolt is úgynevezett saját márkás terméket. Tudják, ez az, ami az adott üzletlánc logójával van ellátva, és nem mellesleg olcsóbb is. A kérdés persze adódik. Kötelező-e feltüntetni magát a gyártót is a saját márkás termékeknél? Ugyanis ez fontos lehet, főleg akkor, hogyha panaszunk van, vagy éppen betegek leszünk tőle. Más téma, megtéveszthette a fogyasztókat a VAM Magyarország, a GVH vizsgálta, és arra jutottak, hogy igencsak zsebbevágó információkat felejtettek el közölni egy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Mindjárt ennek a részleteit is felfedjük. És végül, de nem utolsó sorban, nem először élek a gyanúval, hogy és nem is utoljára, hogy hallanak olyan történetet, amikor gyakorlatilag nem is tudom más mondani, felmondhatatlan egy szolgáltatás, amit még annak idején boldogan megkötöttünk. Ezúttal egy úgynevezett POS terminálokat kihelyező cég szivatta meg rendesen az ügyfeleit. Rengeteg a témánk, mindjárt bele is vágunk, már is kezdünk. A stúdióban már itt van dr. Kecskés András ügyvéd, parkolási szakértők, nem bevallám a merülve a papírjaiban, nem tudom miért, szia!
5: Abba az egy A4-es lapba, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, de két oldalas.
4: Kerékbilincs, nem mondom, hogy a kedvenc témám, szerintem itt ül a többi úr is, majd bemutatok mindenkit, szerintem tegye fel a kezét, akinek még nem volt a kerékbilincs az autóján. Neked van autód, egyáltalán Bicó Tomit kérdezem, van autója, de szerintem nem jár vele azért, nem? Szerintem, tehát itt az arány 90-10.
5: Kerékbilincs van rajta. Nem jár vele, mert kerékbilincs van rajta.
4: Na, szóval, hogy tehát mindenki átértem ezt a traumát.
5: Igen, hát a kerékbilincsről azt kell tudni, hogy elég szigorú feltételek mellett felhelyezhető a gépjárművekre.
4: Az ember úgy érzi, hogy csak úgy pikpak felhúzzák rá.
5: Hát, hogyha én egy arra kijelölt parkolóhelyen várakozok, és nem fizetek parkoló díjat, akkor ugye nem lehet kerékbilincset alkalmazni. Itt nagyon fontos az, hogy egy szabálytalan közterület használatról legyen szó, tehát egy szabálytalan várakozásról. A jogszabály, meg el fogom most mondani, hogy milyen szöveggel rendelkezik a tekintetben. Ugye ő azt mondja, hogy ha a jármű korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül vár,

0: várakozik, mi, vagy kiemel.
1: Mi az a korlátozott? Most fordítsd le magyarra.
0: Korlátozott
1: is.
0: Várakozási jövezet, tehát az tulajdonképpen az arra kijelölt parkolási jövezeten belül, ahol pótdíjfizetési kötelezettség van, fontos, hogy szabálytalanul várakozik.
1: Tehát ugye mondjuk itt az a sarkon áll, nem
0: tehát
1: tartja
0: a sarkon áll, nem tartja be, illetőleg, hogyha szabálytalanul várakozik, de a lényeg az, hogy nem akadályozhatja a forgalmat, nem lehet, mit
1: másodiknak
0: tudom én.
1: Másodiknak áll, az is szabálytalannak számít?
0: Az is szabálytalannak számít. Ott mondjuk azért fölmerül az is, hogy a forgalmat is akadályozza. Igen, mert ez esetben ugye rögtön elszállításnak van a helye.
1: Aha, tehát azért az nem életszerű, vagy azt azért megnézném, hogy megáll valaki másodiknak, nem tud elmenni a villamos, és akkor jönnek a kerékbilincses emberek, és jó, megbilincselik, és aztán az ő anyjukat szígyák, mert még idő, nem,
0: az nagyon fontos, hogyha a közlekedés biztonságát veszélyezteti, aha, vagy igen, akadályozza a forgalmat, akkor nem lehet kerékbilincset alkalmazni, akkor tehát akkor rögtön elszállításnak van helye. Tehát például valaki megáll a villamospályán, kapubejáróban, forgalmisában. Így van, tehát ott, ha észlelik, akkor ott rögtön elszállításnak van helye, nem lehet ugye kerékbilincset alkalmazni. Igen. Az is fontos, hogy most már jelzőtáblával kell jelölni azokat a szakaszokat, ahol ugye kerékbilincs alkalmazásnak van helye.
1: És
0: ugye ezt a külön tábla. Igen, abszolút van. Ott van. Hát a kis kerékbilincs piktogram ott van rajta a kijelölt várakozási vezeten, hogy azon belül ugye kerékbilincs is alkalmazható.
1: És akkor csak ott bilincs, lehet le bilincs előélményem? Tehát csak ott.
0: Ahol szabálytalanul várakozok, és ki van jelölve, ugye a táblán ez jelölve van. Ami nagyon fontos, és ugye a felkomban szerepelt, hogy megúszhatjuk a kerékbilincset. Alapvetően ezt én mindenkinek szoktam javasolni, hogy ha a kormányablakba bemegyünk, és a mi gépjárművünknek a rendszámhoz, mint üzemben tartó, hozzárendeljük a telefonszámunkat, akkor a helyszínen intézkedő közterület felügyelőnek kötelessége először megnézni, hogy van-e regisztrálva telefonszám az adott rendszámhoz, és ha van, akkor neki meg kell kísérelje fölhívni az üzemben tartót, és jelezni, hogy itt vagyunk, és éppen kerékbilincset kívánunk alkalmazni.
1: De arra, hogy éppen kívánjuk, nem az, hogy ha egy percemből nincs itt, akkor megbilincselj.
0: 15 perc az egy perc, szerencsére, ami lehet akár kevés is, de sok is. Mondjuk, aki szabálytalanul parkol, nekem az a tapasztalatom, hogy általában egy rövid időre szándékozik ott megállni, nem több órára, de ez úgy van, hogyha az értesítést követően én 15 percen belül odaérkezek a helyszínre, 15 percen belül nem kezdhető meg akkor az intézkedés, hogyha engem elértek.
1: De büntetni meg büntethetnek akkor?
0: Az más, a helyszíni bírság megfizetése, a szabálysértési bírság megfizetése, ahol ez természetesen nem mentesít, viszont hát azért rengeteg idős pörolok azzal, amire eljutok oda, persze, hogy azt a kerékbilincset lesz.
1: És ez egész országban így van? Tehát,
0: ez országos, igen. Ez országos
1: gondolom
0: szintű.
1: Más városokban is van kerékbilincs, nem csak
0: így van, ez törvényrendelkezés írja elő, tehát ez országos hatályosságú.
1: Tehát ez nagyon fontos, hogy érdemes bemenni egy kormányablakba, és bejelenteni a telefonszámot.
0: Így van, az üzemben tartó telefonszámát rögzíteni, mert akkor azt a közterület felügyelő ugye a helyszínen a rendszámot lekérdezve rögtön látja, hogy van-e hozzárendelve telefonszám, ő megkísérel fölhívni, és ha elér, és 15 percen belül én visszaérek, akkor nem kezdheti meg ténylegesen az intézkedést, tehát a szabálysértési bírságot kell nekem kifizetnem. Ha nem ér el, akkor rögtön elkezdi tulajdonképpen az intézkedést, fölhelyezi a kerékbilincset, és akkor már ugye ezekkel a következményekkel számolva kell nekem azt levetetnem, nem csak a szabálysértési bírságot, hanem a költségét is meg kell fizetnem. Szóval ez egy jó intézmény, egy jól működő intézmény. Tehát ezt mindenkinek javaslom,
1: hogy regisztráltassa a telefonszámát. Ezek új kereszt táblák, hogy ott kerékbilincselhető.
0: Hát a pontos időpontot de biztos nem fogom megmondani, de szerintem már több éve. Több éve, több
1: akkor
0: mint két
1: lehet,
0: éve.
1: Akkor lehet, hogy nem járok olyan.
0: Általában egyébként azon a tájékoztató táblán szerepel ez a piktogram, ahol magát a várakozási jövezetet jelzik. Ahol ki van írva, hogy díjfizetési zóna, milyen díjtételekkel, mi a telefonszám, amire ugye a parkolási díjat keresztül meg lehet fizetni. Általában ott van jelölve az is, hogy azon az övezeten belül kerékbilincs alkalmazható.
1: És ha ott alkalmazható kerékbilincs, akkor mondjuk nem vihetik el lopós autóval az automatot, ott kerékbilincselhetnek.
0: Ott kerékbilincselhetnek, kivéve ugye, hogy ha akadályozom a forgalmat, közlekedés akkor biztonságát elviszi. Veszélyeztetem, akkor elvihet. Ugye az elszállításnak is megvan a feltételei, de ezekben az esetekben rögtön elszállításnak van helye. Mert az is megvan ugyanúgy határozó, hogy milyen esetben nem alkalmazható kerékbilincs. Tehát például tűzcsapnál parkol valaki, nem alkalmazható kerékbilincs, mozgáskorlátozott személynek a gépjárműve, vagyis hát ahol ugye a mozgáskorlátozott kártya ki van helyezve, de egyébként szabálytalanul parkol, nem alkalmazható kerékbilincs, tehát hogy vannak ilyen kivételek is.
1: Ez nagyon fontos volt. Azt szeretném kérni, a jövő héten megint gyere el, és akkor a lopós autóról beszélgessünk, illetve
0: annak
1: arról.
0: Annak is megvan a feltétele, igen. Illetőleg az még a kerékbilincs kapcsán, a lopós autóval kapcsolatban egy fontos információ, hogyha a kerékbilincs felhelyezésétől számítva egy 48 órán belül, tehát 2 napon belül, igen, nem jelentkezek, hogy szeretném levetetni azt a kerékbilincset, akkor a kerékbilincs alkalmazásnak is az a jogkövetkezménye, hogy 48 órán túl elszállítják az autót.
1: Tehát ha valaki szerencsétlenül leparkolt és elutazott 2 hétre, és nem volt a telefonszáma, az üzembartartó telefonszáma központi nyilvántartásba, akkor az már duplán,
0: hát akkor ő már, akkor már azon a telepen keresheti az autóját, ahova a közterület felügyelet elszállítatja. Uh-huh.
1: Egyébként, ha kerékbilincset fölhelyeznek, ebből régen nagyon sok vita is volt, megsérülhet az autó, ezt tudjuk, attól függ, hogy kinek milyen keze van. Ilyenkor mi van?
0: Hát általában a kerékbilincs azért úgy van kialakítva, hogy állagsérelem nélkül felhelyezhető legyen, de előfordul az ilyen. Ez tulajdonképpen egy általános kártérítési felelősséget von maga után, tehát a károkozás szabályai szerint nyilvánvalóan, ha az intézkedés meghaladja a célját és kárt okoz, akkor azt a kárt meg kell téríteni a gépjármű tulajdonosának, és ez perben ki is kényszeríthető, érvényesíthető. Tehát az adott közterület felügyelet fogja azt a kárt megtéríteni, hogyha bizonyíthatóan tényleg a kerékbilincs felhelyezése következtében keletkezett.
1: Tehát még egyszer nagyon fontos, hogy a saját érdekünkbe adjuk meg a telefonszámunkat, mert kerek 15 perce van mindannak, akik ott nem parkolnak túl szabályosan, megúszhatják így a kerékbilincset. Köszönöm szépen, a jövő héten ismét elvárom.
0: Én is köszönöm, érkezem.
1: Facsipesz. Nem először élek a gyanúval, és ezzel is kezdtem a mai műsort. Szerintem ez sajnos már egy csomó példát tudunk arra mondani, amikor valamit előfizetünk, vagy megrendelünk, és utána soha büdös életben többet nem tudunk leiratkozni, mert nincs olyan, hogy leiratkozás, meg fölmondani se tudjuk. Ez a két dolog gyakorlatilag összefügg, mert nem lehet leiratkozni egy honlapról, illetve nem lehet fölmondani egy szolgáltatást. Annak idején nagyon sok ilyen volt, de úgy látszik, sose fogy el. Most szerintem inkább a mikrovállalkozásokat szivatta egy cég, a gazdasági versenyhivatal viszont lecsapott, és én mindig örömmel helyt adok az ilyeneknek, mert úgy gondolom, hogy akkor egyel kevesebb, mert ugye ezeknek a történeteknek azért talán van egy olyan vonala is, hogy talán legközelebb nem próbál. Itt van már a teljes szakértői gárda, én el is mondom, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, Ejtman Norbert az NKFH sajtófőnök, és Horváth Bálint is, akihez most szólok, aki a gazdasági versenyhivatal sajtófőnöke. Sziasztok mindenkinek!
2: Sziasztok, és köszöntjük a kedves hallgatókat is.
1: Beszélgessünk erről, ugye ez az a POS terminál, ami kötelezték ugye néhány évvel ezelőtt az összes kereskedelmi egységet, hogy lehessen bankkártyával fizetni. Talán így a legegyszerűbb megérteni a hallgatóknak, és az a kütyű, amihez oda tesszük a telefonunkat, vagy a kártyánkat, az a POS terminál.
2: Igen, valóban egy olyan, és nagyon jól vezetted fel a sztorit. Egy ilyen mondás jutott eszembe, ez a, hogy is fogalmaz, a régi bűnnek hosszú az árnyéka, talán így szokták ezt megfogalmazni. Ugye a gazdasági versenyhivatal látókörébe sem először kerülnek már ezek a cégek, hanem visszatérő kuncsafcsaink, hogyha ezt.
1: De nem ugyanazok, hanem mindig újra termelődnek.
2: De vannak ugyanazok is, vannak ugyanazok a cégek, akik ismételten a látókörünkbe kerültek. Ugye itt valóban arról van szó, hogy néhány évvel ezelőtt, jó néhány évvel ezelőtt, mert ugye egy jogszabály előírta azt, hogy ahol amelyik kereskedő ugye be van kötve a NAV-nak az elektronikus pénztárgép rendszerébe, ott ugye biztosítani kell a kártyás fizetésnek a lehetőségét. És általában ugye ezeket a kártyaterminálokat telepítő cégek általában a nagyobb forgalmú kereskedőkre optimalizálták ezeket a szolgáltatásokat, ezért hirtelen egyfajta piacszerést érzékelve megjelentek ezen a piacon új szereplők, és valóban van ez a fizetési pont, vagy országos fizetési szolgáltató ZRT, a két cég között erős személyi átfedések fedezhetők föl a tulajdonosi körben, ugyanarra a címre is vannak bejegyezve egyébként. Ezek megjelentek ezen a piacon, és nagyon dinamikusan kezdtek fejlődni, hiszen olyan feltételeket kínáltak kis- és középvállalkozások számára, ami előnyösnek tűnt ez akkor. Nagyon gyorsan lehetett csatlakozni, igen, egyszerűen, és ez elég olcsó is működött volt, minden. Igen, csak hát közben ugye az derült ki, hogy aki megkötötték ezeket a szerződéseket, gyakorlatilag lehetetlen megszabadulni ezektől a cégektől, és aki mondjuk beszüntette mondjuk a vállalkozói szolgáltatását, attól is évekkel később is mindenféle ködbéreket, milliós költségeket próbáltak behajtani, és a gazdasági versenyhivatal már 2023 tavaszán lezárt egy eljárást, mert megállapította, hogy ezek a cégek megtévesztették az üzletfeleiket.
1: És ilyenkor egy lezárt ügy után már nem kell újba vizsgálatot csinálni, hanem ez már precedens lehet?
2: Hát lehet bizonyos szempont a precedens, de az biztos, hogy a kollégáim is jobban figyeltek erre, illetve nagyon sok panaszt kaptunk. Uh-huh. Tehát engem személyesen is, mivel az én telefonszámom kint van az interneten, bár senkit nem biztatok arra ezúton, hogy felhívjanak, de gyakran hívnak föl akár fogyasztók is, vagy akár vállalkozások is ilyen problémákkal, uh-huh. és én is érzékeltem, hogy az elmúlt fél évben legalább 10 ilyen telefont kaptam, akik ezekkel a cégekkel kapcsolatban jeleztek nekem problémákat, hogy gyakorlatilag nem tudják felvenni a kapcsolatot a céggel, csak egy fizetési felszólítást kaptak, hogy még fizessenek 3 millió forintot visszamenőlegesen, és ilyen történetek kerültek az ellátókörömbe
1: is. Érzése is borzasztó, olyan tehetetlenek érzed magad.
2: Igen, én olyan sztorit is olvastam, ugye a sajtóban is megjelentek ezek az ügyek, hogy valakit a horvát tengerparton a nyaralások közben hívtak föl éppen telefonon, hogy akkor most fizessen be 5 napon belül 3 millió forintot, tehát még a nyaralást is képes elrontani egy ilyen ügy, és ezért most a gazdasági versenyhivatal is ismét egy eljárást indított ezzel a két céggel kapcsolatban, mert azt gyanítjuk, hogy továbbra is a szerződési feltételek azok nem megfelelőek, megtévesztőek, olyan feltételeket, olyan jogi feltételeket teremtenek, ami előnytelen a vállalkozások számára, és bizony egy olyan helyzetet teremtenek, amiben visszaélhetnek ezzel a fajta jogi helyzettel ezek a cégek. Ezért a GVH most egy nagyon remélhetően gyorsan lezajló eljárást indított, és ilyenkor már, hogyha azért egy céget korábban jogsértésen kaptuk hasonló ügyek miatt, ez mindig súlyosító körülmény ebben az
1: ilyenkor a rendőrségnek nincs dolga?
2: Hát amennyiben, hogyha egy eljárás során mi bűncselekményre utaló gyanút tapasztalunk, akkor természetesen minden esetben jelezzük azt az illetékes hatóságoknak, és természetesen, hogyha bárkinek olyan véleme van, hogy őt megtévesztették, akár ilyen ügyben, akár más ügyben, ugye például üdülési jogokkal kapcsolatban mi is beszélgettünk erről, vannak hasonló megtévesztések vagy csalások, ott felmerült azokban az ügyekben büntetőjogi felelősség is, akkor egyrészt mindenkit arra biztatunk, hogy éljenek a jogukkal, álljanak ki magukért, és akár a hatóságoknál is tegyenek feljelentést. Ha a GVH-hoz fordulnak, akkor mi természetesen a gazdasági versenyhivatal jog és hatáskörében tudjuk vizsgálni ezeket az ügyeket, de amennyiben ilyen gyanú felmerül az ügy során, akkor minden esetben jelzést teszünk az illetékes hatóságoknak is.
1: És itt is összedolgoztok ugye a fogyasztóvédelmi hatósággal, ha szükség van rá. Tehát egymásnak jelzitek, ha olyan ügy, mert ezt mindig elmondom, hogy ami országos, még egy kereskedelmi hálózat nem, országos, az a gazdasági versenyhivatalhoz tartozik, ami nem országos lánc mondjuk, az meg a fogyasztóvédelmi.
2: Igen, itt ebben az ügyben, valóban így ebben az ügyben egy országos kiterjedtségi ügyről van szó, ezért is állt meg a GVH hatáskör ebben az ügyben, és ezért is indítottuk ezzel a két céggel szemben az eljárást. Azt mindig elmondom, hogy természetesen egy eljárás megindítása még nem jelenti annak kimondását, hogy a jogsértést valóban el is követték ezek a cégek, de az biztos és tényszerű, hogy nagyon hasonló jogsértéseket a múltban már elkövettek.
1: Igen, hát vagyis. Igen, én meg kimondom biztos, de mindegy.
2: Meglátjuk, majd jövök az eredményekkel.
1: Facsipesz. Már is megyünk tovább. Szerintem az se egy ritka dolog, hogy valaki ügyfélszolgálathoz szeretne futni, mármint virtuálisan, tehát telefonon, mert az embernek valahogy úgy érzi, hogyha egy élő emberrel beszél, az sokkal megnyugtatóbb. Már egyre több kísérlet van arra, hogy ilyen kétek, meg nem tudom kicsodák próbálnak velünk beszélgetni, de komolyan mondom, hogy nem egy kúbajnokok. Én nekem még nem sikerült soha értelmesen ezekkel, viszont mindig az a vége, jó, fölbosszantom magam, és lecsapom a telefont. Mindegy, az ügyfélszolgálatokról fogunk beszélni, mert nagyon sok hallgató írt a panaszba, hogy van olyan, hogy ugyan van ügyfélszolgálat, de valami olyan nyelven karatyol, ami nem beazonosítható, lehet, hogy még a mesterséges intelligencián is kifogna. Szóval magyarul nem jut el az ügyfélszolgálathoz közvetlenül, és akkor itt merült fel a kérdése, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ügyfélszolgálatokra. A neten működő cégek például kötelesek-e ügyfélszolgálatot tartani, és aztán majd beszéljünk a repülőtársaságokról, mert szerintem az, az a Hát nem is mondok semmit, szóval az mindennek a teteje, meg Csíbor asszonya, amit azok művelnek, nem tudom, mi javult-e már a helyzet, Siklósi Mátéhoz fordulok.
3: Nehéz kérdés, mert ugye induljunk ki abból, hogy mi is az az ügyfélszolgálat. Mert az én olvasatomban azért az ügyfélszolgálat valami összetettebb, mint egy telefonos hölgy. És ügyfélszolgálat...
1: Eligazító, én úgy hívom.
3: A nagyon fontos és alapvető tudnivaló az, hogy ügyfélszolgálat fenntartására csak a vállalkozásoknak egy szűkebb köre kötelezett.
1: Tehát
3: nem kell, és mondjuk nagyon, nem kell élelmiszerláncoknak, drogérialáncoknak, ruhaboltoknak, online shopoknak alapvetően ügyfélszolgálati tevékenységet fenntartaniuk. Ugyanakkor, ha már így az online beérkezett, egy nem olyan régi Európai Uniós jogszabály pontosítás kapcsán, pont az online rendeléshez kötődően köteles mindenki élőszavas telefonszámot megadni.
1: Mi az, hogy élőszavas?
3: Így van, hát lényegében a kérdésedben feltetten is benne van már ugye a válasz, hogy tehát nem ember. Egy chatbot, nem egy rögzített vonal, és nem egy, hogy hívják ezt a hívás rögzítő, vagy mi volt ennek a neve, ez a hangrögzítő. Igen, köszönöm. Lehet mögötte, tehát konkrét élő szem, üzenetrögzítő, még jobb, igen, köszönöm. Tehát konkrétan egy élő személy kell, hogy mögötte legyen, aki válaszolni tud a rendeléssel kapcsolatos különböző kérdésekre. Tehát az online vállalkozásoknál kell telefonszám, mögötte egy ember, aki tud nekünk segíteni, míg alapvetően a közszolgáltatásokat üzemeltető vállalkozások, ugye gondolkozunk a közlekedésnek nem a légiutas részére, hanem ugye a vasúti, a megszervezett közösségi és egyéb közlekedésre, mondjuk a postai szolgáltatás esetében, tehát minden olyan közszolgáltatás, rezsi és ugye közműszolgáltatók, ott kötelező ügyfélszolgáltatót üzemeltetni, ezen kívül pedig a pénzügyi szervezeteknél, tehát bankok, biztosítók, illetve a távközlési vállalkozásoknál, tehát a jellemzően a telefonszolgáltatók, tévészolgáltatók és egyebek. Tehát ő nekik van kötességük arra, hogy fizikai és telefonos ügyfélszolgálattal rendelkezzenek. A többiek úgymond a saját érdekükből kell, hogy ezt megszervezzék. Tehát nekem pont az a tapasztalatom az elmúlt években, hogy a nagyobb, egyébként arra nem kötelezett üzletláncok is egyre inkább üzemeltetnek ügyfélszolgálatot, mivel annyira leterheltek voltak akár a megadott bolti telefonszámok, vagy a bolti dolgozók, akik meg egyébként nem tudtak olyan széles körben segíteni, mert éppen pakoláztak, meg ugye kasszáztak, és így az ügyfélszolgálat 4-6-8-12 nyilván mérettől függően fővel el tudja intézni ezeket a kérdéseket.
1: Aha. Jó, akkor a repülőtársaságokról is beszéljünk. Kötelező-e a repülőtársaságoknak élőszavas, vagy hogy mondtad? Én azt mondom, hogy ahol ember, húsvér ember van, ügyfélszolgálatot fenntartani, ott ugye idő, pénz, hát ott azért nagyon indokolt lenne, mert nem mindenkit tud olyan könnyen elektronikusan intézkednek.
3: Magyarországon elérhető és talán legnépszerűbb feltűnő színű légitársaság esetében számos olyan eljárás volt, ami egyébként nem az ügyfélszolgálati kötelezettségüket érintette, mert hogy az nincs nekik.
1: Továbbra se?
3: Nincsen, hanem kifejezetten az volt a probléma, hogy ők a panaszkezelésért úgymond felelős elérhetőségeiket is eldugták, eltüntették, elrejtették, és így nem volt elérhető. Viszont az ügyfelek elé rendkívül nagy méretben tolták oda az egyébként fizetősen elérhető telefonszámot, és így a panaszkezelés során is lényegében a fizetős szolgáltatásba tolták őket be. Tehát ennek kapcsán számos eljárás volt az adott cég ellen, vagy más légitársaságok ellen is, mert azért valljuk be, most a nálunk legismert cég mellett, nyilván van itt számos másik, és azért ők egymástól veszik a gyakorlatokat.
1: De alapvetően a fapadosokkal van a baj, mert van. A nagy nemzeti légitársaságoknál ott először is van, tehát föl lehet hívni, lehet, hogy angolul a British Airways nem beszéli magyar, de legalább el lehet érni, és azért már egyre több ember beszéli azt a nyelvet.
3: Így van, ez fapados szokás, ugyanakkor azért azt is lássuk be, hogy ha már elkezdtük kimondani őket, nem a Wizz és nem a Ryanair, a két fapados légitárság lényegében már az Alitaliától kezdve a Lufthansa bizonyos szolgáltatásaig igen-igen széles a fapadosok köre. Tehát tulajdonképpen
1: de legalább ők jól rejtegetik meg. Én azt gondolom, hogy ők a nagy cég kapcsán másfajta üzletpolitikát nem látom, mutog az, de ezt a rádió hallgató nem hallja.
3: Változó. Alapvetően Nyilván ott, ahol nagyon nagy a terhelés, és úgymond low-end az árképzés, tehát igyekeznek nagyon alacsony árakat megadni, ott nyilvánvalóan, ahogy ezt egyébként az ügyvezetők ki is mondják, sokszor a spórolás határoz meg mindent, úgyhogy nem fognak akkor a ügyfélszolgálatot fenntartani, míg meg fönn ki tudná szolgálni az igényeket, és ilyenkor jönnek a problémák. Tehát azt gondolom, hogy ez ágazati probléma.
1: Bálint szeretne, mint a gazdasági versenyhivatal.
2: Igen, hiszen a gazdasági versenyhivatalnak is állandó kuncsaftjai vagy ügyfelei ezek az úgynevezett fapados légitársaságok. Ugye jelenleg is van eljárásunk mind a Wizz Airrel, mind a Ryanairrel szemben is, és legtöbbször a tájékoztatási gyakorlatukat vizsgáljuk, illetve hogy milyen hát úgynevezett megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat alkalmaznak. Ugye egy személyes sztori is eszembe jutott erről az egész ügyről. Néhány évvel ezelőtt úgy alakult az életem, hogy egy hónapon belül kétszer is utaztam volna Helsinkibe az ottani a finn néven is ismert légitársasággal, ami persze nem
1: nekem
2: egy hagyományos
1: fapados
2: légitársaság.
1: Helsinki. Nem, nem akarom
2: elviselni. Finnerrel utaztam volna mind a kétszer Helsinkibe, és mind a kétszer úgy alakult, hogy már a repülőtéren voltam, amikor törölték a járatomat. Ez mind a kétszer megtörtént. Ezek után én, mikor próbáltam az ügyfélszolgálattal felvenni a kapcsolatot, és ez nem sikerült, akkor a nyilvános Facebook oldalukra írtam egy ilyen kicsit pikírt, kicsit vicces angol nyelvű üzenetet, hogy ugyan rendelkeznek-e ők valójában repülőgépekkel, vagy csak egyébként a szolgáltatásukat hirdetik, mint akik elviszik az embereket egyik városból a másikba. És azóta, ez körülbelül 3 évvel ezelőtt történt, azóta nekem havonta ír a Finnair üzenetet a közösségi médián keresztül, meg valahogy a Gmail postafiókommal is összeköttetésbe kerültek, hogy ha bármilyen problémám adódna, akkor azonnal jelezzem számukra, mert ők nyitottak bármilyen problémám megoldására. Tehát valószínűleg, hogy én az ő listájukon valami nagyon problémás ügyfélként kerülhettem föl, akit folyamatosan masszírozni kell a problémák megelőzése érdekében. De hát ez látszik, hogy hát ez bizony, amikor szükség lett volna rá, akkor nem nagyon lehetett elérni őket. Most utólag, amikor nincs rájuk szükségem, akkor bombáznak ilyen kéretlen e-mailekkel. Én azt gondolom, hogy ez inkább kontraproduktív ilyenkor a fogyasztók
1: számára. Hogy látom, elértem az urak inger küszöbét, Edmond Norbert.
4: Abszolút. Még a panaszkezés kapcsán jutott eszembe, hogy ez nem csak magyar szinten, hanem uniós szinten is probléma, nem véletlenül, hogy Európai Uniós jogszabály szabályozza most már, hogy nem MLD-as telefonszámon kell elérhetővé tenni a légitársaságokat.
1: Ezt is szabályozni kell.
4: Muszáj volt, mert kifejezetten, és azt hiszem 2022 körül lépett ez hatályba ez a szabály, hogy amellett, hogy nem lehetett őket elérni, és nem találtuk meg, ha valaki nagy nehezen megtalálta, akkor is olyan brutális díjakat kellett fizetni a telefonkapcsolásért és hívásáért, ami abszolút aránytalan és méltatlan volt, úgyhogy ezt is szabályozta az Európai Unió egyébként.
1: Hát akkor okosabbak nem lettünk, de elfogadjuk.
5: Facsi Pesz.
1: És már is jön a következő hallgatói kérdés, hogy nem várjon már tovább a válaszra. A kérdése az volt, hogy elvehetik-e a jótállást, mégpedig azzal az indokkal, hogy nem volt éves karbantartása a klímán. Hát ugye szerintem mindenkinek a saját érdeke, hogy a klímáját minden évben kitakarítassa, de lehet, hogy pont nem a szakszervizel takarítatta, hanem mondjuk a kisbuci somával, akivel ő megbízik, és kisvállalkozó. Szóval a kérdése az volt, hogy köteles-e azzal végeztetni a karbantartást, mert ez gyakorlatilag annak számít, aki üzembe helyezte, de nyilván itt nem csak klímáról van szó, hanem egyéb ilyen dolgokról is. Én még egy ehhez hasonló sztorit hallottam, amikor valaki vette egy tusolót, amit tudjátok, így egybe van, ilyen alles was gut und, minden egybe van, és nem a céggel szereltette például be, és mikor meg elromlott, akkor elvették azonnal a jótállását. Szóval kacifántos ügyek, de itt a megoldás Máténál legalábbis remélem.
3: Mindenképpen. A helyzet az, hogy jótállást elvenni azért nem lehet, mert hogy azt lehet elvenni, amit ők adtak, de a jótállást azt jogszabály adja a fogyasztók számára. Na most, amit pedig törvény és kormányrendelet rögzít, hogy az a fogyasztónak jár, azt egy vállalkozás nem veheti el. Ez egyrésztről kommunikációs különbség, mert persze akár elutasíthatja a jótási igényt a cég egy adott esetben, de másrészt egy nagyon fontos gondolkozási különbség, tehát véletlenül se keverjük össze azt a lehetőséget, amit a cég magától ugye akár fizetésére, akár ingyen ad, azzal, amit ugye a jogszabály neki kötelezően előír. Tehát jótást elvenni nem lehet, megvonni sem lehet, megsemmisíteni sem lehet. Rengeteg ilyen kifejezést olvastunk már. Tehát jó. A jótállás az jár, az ott van a fogyasztónak, és egyetlen egy dolgot tehet a vállalkozó, ami a fogyasztónak negatívum, hogy amikor a fogyasztó szeretné mondjuk egy hibára vonatkoztatva kicseréltetni a terméket, akkor elutasítja ezt az igényét, a fogyasztó meg szépen elmegy a békéltető testülethez, és majd ott elvitatkozgatnak szakértői segítség mellett arról, hogy mi lesz. A másik kérdés szerintem élesebb, és abban azért volt is változás az elmúlt 20-30 évben, ez pedig az, hogy kivel vagyok én köteles, vagy kivel nem vagyok köteles elvégeztetni éves rendes karbantartásokat, szervizeléseket, vagy beszereléseket. Itt egyébként több lehetőség is van. Alapvetően az Európai Bíróság kimondta most már egy jó 15 éve, hogy semmisek azok a szerződések, különösen jótállási és kellékszavatossági idő alatt, amelyek kikötik, hogy csak adott hálózaton belül lehet szervizelni és karbantartani az adott terméket.
1: De az üzembehelyezés nincs benne?
3: Az üzembehelyezés is benne van, mert az is lényegében egyfajta beszerelésképpen értelmezhető. Tehát a szakértelem az, ami is szükséges hozzá, de a szakértelmen túl, ha van adott vállalati körön márkán kívüli szakértő, aki meg tudja ezt oldani, akkor az ugyanúgy jogosult a beszerelésre.
1: Vagyis... De hát akkor álljunk meg egy pillanatra, már eleve tévedés, mikor mondjuk veszünk egy klímát, és akkor azt az információt kapjuk, hogy csak ezzel és ezzel a céggel lehet üzembe helyezni, vagy egy tusolónál marad, vagy csak ők szerelhetik be. Ez már így nem igaz. Egy kikötés, hogy a szakmailag elismert legyen, ugye, akivel megcsinálta.
3: Így van. Az első, amit tennék, azért elég jól ismerve a piacot, ma már online tudunk klímát vásárolni, tehát vannak webshopok tömkelegével, ahol meg tudjuk venni a kültér és a beltéri egységet. Tehát látható, hogy a piac alkalmazkodott ez, és nem ír előkötelező beszereléseket. Ha olyan céggel hoz minket össze a jó sorsunk, aki azt mondja, hogy csak ő szerelheti be, akkor keresünk egy másikat.
1: Tehát,
3: erről mindenképpen az a véleményem, hogy onnan meneküljünk. Aha. A másik, és akkor ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy megveszem a klímát mondjuk online, ahogy az előbb mondtam. Igen. Találok a szomszédomban egy nagy tudású szakembert, aki vállalja, hogy felszereli. És mondjuk összecseréli a kültér és a beltéri egységet. Nagyon jó ilyen fotókat láttam most.
1: Komolyan, de hát azt ahol... még én is tudom, melyik a kültér.
3: jó, hát most...
1: Mint műszaki analfabéta, azért ezt...
3: Feltételezhetjük,
1: hiába nevettek.
3: Feltételezhetjük, hogy ezek a képek mémek, de mindesetre nagyon jó képeket láttam erről az interneten. Tehát mondjuk feltételezzük, hogy annyira nem szakember, és mégiscsak összecseréli ezt a kettőt, akkor ugye mit csinálhatok? Nyilván itt egy másik szolgáltatás jön elő, ez a szaki, akit én megbíztam 10-20-30-50-100 000 forintért, hogy szerelje be, ő is felelős lesz, neki is van kellékszavatossági kötelessége. Ugye nemrégiben pont egy korábbi adásban beszéltünk arról, hogy a kellékszavatossági kötelesség akár jótási kötelezettség ugye terhel szerelőket, karbantartókat és egyebeket, amennyiben ugye ezért fizettünk. Tehát itt neki is lett egy felelőssége, és mi lesz, hogyha őt nem érem el, és visszamegyek majd az eladás helyére az online boltba, hogy hát rossz a klímám, akkor ki fognak jönni, és azt mondják, hogy hát ez nagyon rossz, de nagyon rosszul lett felszerelve, és akkor el fogják utasítani a jótási igényt, de csak erre a szerelési hát hibára vonatkozóan.
1: Ez elég extrém, meg ahogy itt a hallgató írta, itt nem is, tehát itt a klímapaneljével, vagy mivel ezzel, ami kiírja, hogy hány fok, hát ennyire értek a műszaki dolgokon, szóval, hogy azzal van baj, és akkor miért nem hajlandók ezt a jótállási idő alatt kicserélni? Ezért, mert hogy nem velük szereltette be.
3: De a fogyasztónak itt nagyon jó a jogérzéke és a fogyasztóvédelmi érzéke, ugyanis amennyiben egy beszerelési kifogása van az eladónak, akkor...
1: Tehát az előző példánál maradva fordítva rakják föl, igen?
3: Így van. Akkor amiatt jogosan fogja elutasítani, igen, az eladó, de a panelnek, a tájékoztató panelnek, a meghibásodásnak semmi köze nincs a beszereléshez, ha csak nem ütöttek a lapáccsal. Tehát, hogy alapvetően ott nem fogja jogosan elutasítani az eladó cég a
1: fogyasztó. És hogyha jogtalanul elutasítja, akkor mit csinálunk? Azt nem mondta, hogy menjünk a békértető testülethez, ma addigra már 50 fok lesz, meg 200 zónal odébb leszünk, nem?
3: Hát ez sajnos így van. alapvetően nyilván rájuk küldhetek egy komolyabb osztagot, de az meg nem lesz jogszerű. Tehát, aha, hogy maradjunk annyiban, hogy a békéltető testület a leggyorsabb megoldás ezek közül.
1: Igen.
3: A leggyorsabb jogszerű megoldás a lehetséges.
1: Tehát akkor nem kell velük kötekedni azonnal a békéltető testülethez kell, de ott dokumentációkat kérnek.
3: Panaszlevél kell, tehát egyszer meg kell próbálnom rendezni a
1: vitát. És írásban mondják azt, igen, hogy nem csinálják magyarul.
3: Így van, hát elutasítás legyen. Után ezt a békéltető testületi ügyindításnál egyből megkérdezik, hogy megkíséreltem-e rendezni a vitát velük.
5: Facsipesz.
1: Megtéveszthette a fogyasztókat a Van Magyarország, de azért gyorsan nem a védelmükbe, de azért szerintem itt én elég régen csak fogyasztóvédelmi műsort már az összes telekommunikációs cégrel ugyanez megtörtént, hogy ezért azért jól megtévesztettek minket, vagyis behúztak a csapdámon, most éppen a Van Magyarország. Ez egy korábbi vizsgálat volt, de amiért én ide szeretném hozni, mert azt gondolom, hogy valamilyen szempontból tipikus, hogy eltagadnak, vagy elfelejtenek olyanokat közölni velünk, ami befolyásolja a döntésünket, vagyis, hogy ez még plusz pénzbe kerül, és csak azt emelik ki, hogy ez milyen jó, és hogy ez már, én 20 éve vezetek ilyen műsor, de 20 év alatt ezek újra termelődnek.
2: Igen, valóban ezek a telekommunikációs cégek már sokadjára kerülnek a gazdasági versenyhivatal elé különböző ügyekben. Valóban az összes a magyarországi piacon lévő telekom céggel kapcsolatban voltak eljárásai gazdasági versenyhivatalnak az elmúlt években, vannak is jelenleg, és általában ezekről az ügyekről összességében azt el lehet mondani, hogy mindig a probléma az, hogy valamiről tájékoztatják a fogyasztót, de ez a fogyasztó félig számára nehezen értelmezhető, vagy félreérthető, és aztán ez mindig többe kerül a fogyasztónak a végén.
1: Igen,
2: hát ez
1: igen,
2: így
1: igen
2: lehet összefoglalni. Itt ugye azt gondolom, hogy az fontos mindig, hogy akár ebben a műsorban is beszéljünk problémákról, majd aztán megpróbáljunk levonni olyan tanúságokat, ami a fogyasztók számára hasznos lehet.
1: Ez
2: és ebből az ügyből is lehet vonni ilyen tanúságot. Ugye most a nyár előtti időszakban vagyunk, és ilyenkor sokan terveznek különböző utazásokat a nyári időszakban, és akkor mindenki külföldön is szereti használni a mobiltelefonját. És ugye azt már megszoktuk, hogy az Európai Unión belül ott egységes roaming díjak vannak, tehát gyakorlatilag majdnem ugyanolyan feltételekkel használhatjuk a mobiltelefon készülékünket, mint hogyha itt lennénk Magyarországon, a magyar határokon belül. Ugyanakkor vannak olyan országok, ahol ez nincs így, amik az Európai Unión kívül esnek. Ez mondjuk Európában is vannak ilyen országok, például Svájc. Hogyha valaki Svájcba utazik, vagy mondjuk Norvégiába utazik. Vagy hát arról nem is beszél, hogy ha valaki fát mondjuk Afrikába utazik, vagy Dél-Amerikába utazik, vagy egyéb egzotikus helyekre, hát akkor ugyanott nagy meglepetések érhetik, amikor hazajön a nyaralásból, amikor meglátja a telefonszámláját.
1: Na de ott még leginkább elgondolkodik, de mondjuk Svájc az, amit a fene se gondolt volna nekem, vagy 60 ezrembe fájt ez a tudatlanság. Úgyhogy nem is baj, hogy ezt itt elmondtattátok, és Svájcba megy, az...
2: Mindig figyeljenek oda, aki külföldre utazik, az mindig tájékozódjon a nagy telefonszolgáltatóknak az oldalán, hogy milyen feltételei vannak a roamingoknak. Ugye mindig elterő az, hogy valamelyik társaság ugye kapcsolatban van egy másik külföldi társasággal, lehet, hogy ott kedvezőbb csomagokat adnak vagy biztosítanak, és ilyenkor ezt mindig jó megnézni. Nekem is olyan ismerősöm, aki elment néhány napra egy ázsiai országba, és egy 6 millió forintos telefonszámlával érkezett haza, mert az internet forgalmazás az olyan drága volt, és
1: aranyárba
2: mérték. 6 millió forintos számla lett ennek a vége, tehát azt gondolom, hogy ez igen húsba vágó lehet, és itt is egy ilyen ügyről van szó.
1: Ugye van egy, valamit ajánlottak, egy ilyen világ, mi a neve?
2: Igen, ez egy világnapi jegy, ami gyakorlatilag erre szolgál, ezt lehet aktiválni, mikor valaki külföldre megy, és ennek van egy megadott díja, csak ugye egyrészt a pontos feltételeket felejtették el közölni, hogy pontosan ez hogyan és miként kell használni, illetve ez újra aktiválódik bizonyos szempontból, tehát akár még
1: automatikusan?
2: Akkor is, volt olyan esetek, amikor automatikusan.
1: A Vodafone játszotta ezt egy 5-6 évvel ezelőtt ugyanezt.
2: De. Igen, és azt nem mondták. Nem. A vélelem szerint ugye nagyon fontos, hogy gyanúról van szó ismét, ez még nem bizonyított, hogy ezt a jogsértést elkövette.
1: Ez akkor akinek higgyek, neked vagy a szememnek.
2: Én nekem ezt mindig fontos elmondanom, hiszen nyilván ilyenkor ez csak egy alapos gyanú alapján indult ez az eljárás, de azt is elmondom mindig, hogy hát azért a fogyasztóvédelmi területen dolgozó kollégáim azok már, hogy is fogalmazzak, elég dörzsöltek ezen a téren. Tehát van orruk ahhoz, hogy meglássák az előzetes bizonyítékokban azt, hogy vélelmezhető a jogsértés, és természetesen az erőforrásainkat olyan ügyekre használjuk, amiben ez valóban tud hasznosulni a fogyasztók számára, és nem az a fontos, hogy megbüntessünk cégeket, hanem hogy megszüntessük ezeket a vélelmezhető jogsértő gyakorlatokat.
1: Ugye a VAN az, ami a részben a Vodafone-ból alakult ki, mert hogy nekem tényleg az jutott eszembe 5 vagy 6 évvel ezelőtt, széleszagra ezt eljátszották sokáig, és pont a GVH büntette meg őket, de úgy látszik ez olyan, hogy ezt nem lehet megölni, újra éled, ez a nagyon jó ötlet. Mert most VAN név alatt van ugyanez. Egyébként nem tudom, érkezett hozzátok olyan bejelentés, hogy a VAN egyszerűen azt csinálja, hogy a korábbi szerződéseket fölmondogatja, telefonon fölhívogatják a volt ügyfeleket, és közlik, hogy ez megszűnt, és sokkal drágább szerződéseket ajánlanak, szerintem tisztességtelen kereskedem. Gyakorlatilag nem én vagyok a szakértő. Volt-e már ilyen irányú megkeresésetek, mert ha nem, akkor számíthattok rá, most nagyon sokan írtak és panaszkodtak nekünk.
2: Hát akkor várjuk a fogyasztók megkeresését, mivel említettem már korábbi műsorokban is, hogy évente 3-4 ezer különböző fogyasztói panaszt kapunk, ezért nem vagyok mindig teljesen napra kész, hogy milyen ügyekben kapunk, bár időről időre minden héten megkapom a kollégáimtól azokat az információkat, hogy az elmúlt héten milyen típusú panaszok, vagy milyen típusú ügyekben érkeztek hozzánk panaszok, hiszen ez általában a kommunikációkat is mindig alakítja. Olyan ügyekben akar teszünk például közé edukációs tartalmakat, amiben sok panasz érkezik, tehát megpróbáljuk így mondani, hogy megelőzni a problémákat, mert maga egy eljárásnak a lefolytatása sokszor 1-1,5 évbe telik, mire egy konkrét ügyben lefolytatunk egy eljárást, de azt látjuk, hogy például mondjuk a roaming szolgáltatással kapcsolatban sok panasz érkezik, akkor ebben közé teszünk a következő hetekben egy tájékoztató kampányt ezzel kapcsolatban, hogy a fogyasztók, mert nagyon sokszor van az, hogy a fogyasztók körültekintőek, én nem szeretem ezt a szót, hogy tudatosabbak a fogyasztók, mert egyszer mondta nekem valaki, hogy a fogyasztói döntéseinek a 90%-át a tudatalattink alapján hozzuk meg, hát akkor mit várunk a tudatosságtól? De hogyha körültekintőek vagyunk, a lehető legtöbb információ birtokában hozunk fogyasztói döntéseket, akkor nagyon sokszor ez egyfajta védelmet jelent a jogsértésekkel szemben.
1: Rengeteg hallgató, én most így gondolkodtam, hogy milyen kérdések jöttek, a facsipesz2025@gmail.com-ra ugye folyamatosan, most már tényleg rengeteg kérdés jön, vagy 15-20 hallgató kezdte a Temu témáját felhozni, hogy tudjam már meg, hogy körülbelül meddig várhatják a Temutól az e-mailt arra, hogy a 2000 forintot visszakapják, mert ugye született erre egy ilyen döntés, és valaki nagyon viccesen azt írta, hogy mert már kezd az agyamra menni, mert az összes Temu e-mailt kinyitom, és köze nincs az én 2000 forintomhoz, de nem mondom meg, hogy a izétől a repülőig miket árulnak nekem, szóval, hogy már dühösek is a hallgatók.
2: Igen, ugye április végén hozta ezt a döntést. Igen. A GVH. Ez egy nagyon komplex válaszcsomag volt a Temu részéről, hiszen nem csak a visszatérítés vállalták.
1: De nyilván ez egy
2: compliance csomagot is vállaltak, hogy módosítják az eljárásokat. Összességében úgy tűnik, hogy egy év van ennek a végrehajtására, de én azt gondolom, hogy előbb meg fog történni, ugye az About You-val szemben volt egy hasonló eljárásunk ősszel, novemberben, ők olyan januárban kezdték meg a kifizetéseket. Nyilván ilyenkor nekik fel kell dolgozniuk azt, hogy ebben az időszakban milyen magyar vásárlókkal kerültek kapcsolatba.
1: Leszűrik.
2: Ugye több százezer, akár millió vásárló is lehet szó, vagy több százezer vásárló van szó nyilvánvalóan, és utána pedig mindenkit egyes e-mailben megkeresnek. Az e-mail tárgyában is kell szerepelni annak, hogy ez egy visszatérítés,
1: tehát ez
2: is
1: fontos. Tehát
2: ebből a
1: és
2: szempontból.
1: Magyarul?
2: És magyarul kell, hogy ezt megküldjék, és nagyon fontos, hogy nem kupont küldenek, nem levásárolható összeget küldenek, hanem magyar forintot utalnak át mindenkinek arra a bankszámlára, vagy arra a fizetési módra, biztonságos fizetési módra, ahogy azt jóvá hagyja, vagy ahogy azt megadja.
1: Tehát nyilván, ha valaki vásárol tőlük, akkor egy bankszámláról utalt.
2: Hát, vagy nem, az e-mail címe megvan, igen. Tehát az e-mail címe az rendelkezésre áll, és így meg fel tudják venni mindenkivel a kapcsolatot, és ezt vissza fogják fizetni legalább 882 millió forint értékben. Ha kevesebbet fizetnek vissza, akkor ezt befizetik a magyar költségvetésbe. Fontos viszont, hogy a kiszabott 437 millió forintos bírságot május 28-áig várja a központi magyar költségvetés, hiszen erre csak 30 napja van a vállalkozásunknak, hogy ezt befizessék.
1: Az már elmúlt, úgyhogy arról még nincs információt, hogy megjött vagy nem. Jó, köszönöm szépen, viszont egyre dühösebbek a volt Temu vásárlók, mert rengeteg olyan megjegyzés is jön, de hát ezt mondom, hogy tessék a GVH-hoz fordulni, hogy egyre agresszívabb. Tehát mióta nyilván megbüntettétek őket, egyre agresszívabb a Temu, minden fronton támad, 4 percenként küld e-mailt, felugró ablakokat is mindent csinál, tehát nem, hogy lecsillapodott volna, hanem azt mondják, hogy egy hallgatót idézve, aki írt nekünk, azt írt, hogy vérszemet kaptak ezek, nem tudok tőlük szabadulni.
2: Hát remélem, hogy nem a GVH járása miatt lett bárki is agresszívebb, vagy így
1: hát ezt nem tudhatjuk, hogy ők hogy gondolkodnak az ő nyakukon, az ő fejük.
2: Reméljük, hogy a mi eljárásainkat a fogyasztók, a vásárlók mindig pozitív élményként élik meg, mert vagy kaptak visszatérítést.
1: De nem a vásárló lett, a Temu lett agresszív.
2: Hát ezt nem tudom megmondani, hogy valóban így van-e, ezt meg kell vizsgálni, hogy ez az hogy valóban ez egy agresszív kereskedelmi gyakorlat is, hiszen ez tiltott egyébként kéretlen e-mailekkel bombázni a fogyasztókat, illetve biztosítani kell mindenkinek a leiratkozás lehetőségét nyilvánvalóan átláthatóan ezekről a platformokról, de hát én már is jegyzem ezeket a problémákat, és akkor ezt jelezni fogom az ügyfélszolgálattal foglalkozó kollégáimnak, akik ezt előzetesen megvizsgálják, és természetesen amennyiben megalapoz újabb eljárást, akkor újabb eljárásokat indítunk. Azzal, hogy egy vállalkozás egyszer már átesett egy GVH eljáráson, az egyáltalán nem jelenti számára azt, hogy ő megúszta ezentúl a GVH eljárásokat, sőt, azok a cégek, amelyek összetűzésbe kerültek a versenyhivatallal, illetve hát a magyar jogszabályokkal, mert ugye nem velünk kerülnek összetűzésbe, hanem a jogszabályi környezettel, azok általában egy olyan polcra kerülnek, ahol egy nagyobb kockázati besorolás van ezeknek.
1: Hát akkor gondolom, hogy a Ryanair, a Booking és hasonlók, azok még számíthatnak további visszaellenőrzésnek hívjátok, vagy hogy...
2: Valóban utóvizsgálatnak hívjuk, ugye mindig utóvizsgálatot is tartunk minden esetben, amikor a cégek vállásokat tesznek, akkor utóvizsgálatot tartunk. Itt a TEM ügyben is lesz majd utóvizsgálat, megvizsgáljuk, hogy valóban visszafizették ezt a pénzt, valóban megszüntették ezeket a gyakorlatokat, de amennyiben ugye mindig egy eljárás egy adott időszakra vonatkozik, amint az adott időszakon túl is érkeznek hírek vagy információk vélemezhető a jogsértésekről, akkor új eljárásokat indítunk. Ugye a korábbi adásban beszéltünk ilyen fizetési pont üzemeltetőkről, amelyek már nem először kerültek ugyanúgy a GVH körében.
1: És nem is utoljára, gondolom én.
2: Hát reméljük, mindig azt reméljük, hogy a cégek jó útra térnek, de hát ez
1: és akkor az influencerekkel kapcsolatban még egy mondat, addig nem engedlek el, ugye őket is vizsgáltok folyamatosan, pontosan azért, mert elfelejtik feltüntetni, valaki fizet nekik azért, hogy valamit akár műsorban elhangzott már, hogy fogyasztó terméket, hogy valamit úgy csinál, mintha ő neki az marha jó lett volna, miközben de hogyha nem kap érte pénzt, akkor ők a nyomukba vagytok tovább?
2: Igen, több eljárásunk is van, már lezártunk hármat ezek közül az eljárások közül, még három legalább folyamatban van, a legnépszerűbb magyar influencereket vizsgáljuk, és valóban azt látjuk, hogy ugye a marketing tevékenység az elmúlt években jelentősen áttevődött az influencer marketing területére. Igen. A cégek egyre nagyobb előszeretettel alkalmaznak ilyen közvetett marketing technikákat, és ebből az úgynevezett reklámtortából is egyre nagyobb szeletet hasít ki ez az influencer marketing. Ezért a mi figyelmünk is egyre inkább erre irányul, és valóban azt vizsgáljuk, hogy ezeket az egyébként nem túl bonyolult szabályokat, amiket valljuk be kell tartaniuk, hogy jelezni kell mondjuk, hogy egy fizetett tartalomról van szó, vagy promócióról van szó. Vagy
1: igen, tudjátok, hogy kik csinálták.
2: Ezeket betartják ezek az illetők, és fontos, hogy nem csak az influencernek van felelőssége, ez talán még fontos a vállalkozás, hanem a hirdető cégeknek is van felelőssége ebben, és nagyon komoly reputációs veszteséget szenvedhet mondjuk egy nagy cég, hogyha egy olyan influencerrel szerződik, aki aztán a megjelenésben nem tartja, a posztokban nem tartja be ezeket a szabályokat, akkor akár ezek a cégek is jogsértésbe keveredhetnek, ezért a cégeket is óvjuk attól, hogy és nagyon figyeljenek oda erre a technikákra.
1: Régebben a színészek szájába adták meg a híres emberek, most változott a világ, de mi is váltunk témát majd mindjárt.
6: Facsipesz.
1: Saját márkás termékek, egyébként ezt egy hallgató vetette föl, de nekem is kedvenc témám, mert hogy én is rájöttem arra, hogy egy csomó mindenben a saját márkás termék az ugyanolyan jó, csak nincs olyan cifra csomagolása, nem egy nagy nemzetközi cégnek a logója van rajta, vagyis nem fizettem ki a reklámot, viszont ugyanazt kaptam. De azt gondolom, hogy az élelmiszerek és az egyéb saját márkás termékek között egy éles vonalat kell húzni, a hallgató azt hiányolta, hogy de egyébként tudatos vásárló lehet. Ugye mindig megszokta nézni, tejtermékekről volt egyébként itt nála szó, hosszasan leírta, hogy mindig megszokta nézni, hogy melyik cég csinálta, és ha, mit tudom, most mondok, amit az Alföld tej csinálta, szerintem olyan már nincs is, akkor az, vagy van, bocsánat, van, akkor rossz a kajásztej, nem tudom, van-e, mindegy, az is van, akkor befejeztem, mert mindegyik van. Szóval az neki egy biztonságot adott, hogy akkor az a tejföld, az a sajt, vagy mit tudom én, micsoda, a felvágottnál is ugye megvannak ezek, most ha nem mondok példát, hogy akkor ő biztonságban van, és milyen jól jár, és azért jár ebbe a nagy hipermarketláncba, mint olcsóban megköpje ugyanazt. Egyébként téli szaláminál is van ilyen, és konkrétan tudom, hogy amit ő még írt, ugye a Spárba szokott egy saját márkás téli szalámit venni, ami csak saját márkás, de ott gyártatják. Szóval van erre valami szabály, hogy az élelmiszereknél kötelező feltüntetni, a küldött is egy fotót, is az volt ideírva, hogy gyártó, most mondok, amit Lidl Magyarország, hát az nem életszerű, hogy egy kereskedőnek kell mondjuk szalámit gyártani.
4: Én örülök, hogy milyen tudatosak egyébként a fogyasztók, és ez tényleg egy fontos. Egyébként a gyártó tényleges nevét nem minden esetben kötelező feltüntetni. Ez nagyon fontos. Ez is egy Európai Uniós, és egyébként Magyarországon is épp ezért közvetlen rendelet miatt közvetlen alkalmazandó jogszabály. Mindig a felelős élelmiszervállalkozónak kell feltüntetni a nevét. Ez lehet gyártó is, lehet forgalmazó is. Ugye a forgalmazó minden esetben köteles.
1: Tehát nem vagyok kötelező.
4: Nem minden esetben. Ez egy nagyon érdekes szabály egyébként, mert a nem élelmiszereknél például fel kell tüntetni a gyártót. Uniós szabály ez. Az élelmiszernél felelős élelmiszervállalkozót kell feltüntetni, aki lehet a gyártó is, de a forgalmazó meg mindenki.
1: De a forgalmazó az egy úgynevezett közbenső láncem, tehát ha valami ételmérgezést kapok, akkor először elszaladnak a forgalmazóhoz.
4: És ő a felelős érte ebben az esetben. Tehát akkor ő, most az egy dolog, hogy ő majd utána hogyan meccseli ezt le a gyártóval. Egyébként pont említettél egy híres áruházláncot, neki például van saját húsüzeme.
1: Igaz. De akkor se fognak füstölgetni téli szalámit.
4: Hát ezt nem tudhatod egyébként.
1: De ott speciál rajta, hogy ki gyártja, és a legnagyobb téli szalámi gurú cég gyártja.
4: Nyilván ez feltüntethető, de mondom még egyszer, tehát nem köteles. Az nyilvánvaló a felelős élelmiszervállalkozó nevének ott kell lennie, és akkor, hogy például bármi megbetegedés van, vagy nem tartják be azokat a nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági higiéniai szabályokat, akkor ő felel érte.
1: Máté is hozzá akar elszólni, látom a gesztusain.
3: Igen, én is nagyon-nagyon örülnék, hogyha egy ropizacskóról kívülről tudnám, hogy azt a kedvenc gyártóm gyártotta-e, vagy nem annyira kedvenc gyártóim gyártják. De az a helyzet, hogy ez tényleg egy a mi agyunkban fogyasztóként egy ilyen információs kérdés, és a jogszabályokban meg egy felelősség kérdés, ahogy a Norbi mondta.
1: Tehát minden egyes esetben,
3: minden esetben ezt az infót azért kell ráírni, hogy meg lehessen ragadni a grabancát annak, aki benhagy pár bacilust a termékében, vagy bármilyen egyéb kockázatot hordoz magában a terméknek a megvásárlása és használata. De egyébként ugyanez a logika, és nagyon-nagyon érdekes, a Norbi nagyon helyesen megkülönböztette az élelmiszert a többi terméktől, de egyébként bár tényleg a gyártó kötelezően feltüntetendő a többi terméken,
1: igen,
3: de az Európai Uniós szabályozásban a gyártó meghatározása elég képlékeny, ugyanis azt mondja ki, hogy aki árut gyártat, vagy saját márkanév alatt forgalomba hoz. Tehát úgy több jogi meghatározás is van, de mondjuk ez a termékbiztonsági jogszabályi háttér az ez. Tehát lényegében ő is azt mondja ki, ha én Siklósi Máté holnap ruhaüzemet nyitok, és Távol-Keletről berendelem a pólókat, nadrágokat, és én úgy döntök, hogy nem azt akarom kiírni, hogy a Think Tank BT készítette el ezt nekem, mondjuk azért, mert nem releváns, mondjuk, mert úgy egyeztem meg, nem oda küldöm vissza, és ráírom, hogy a Siklósi Máté BT készítette ezeket a ruhákat, akkor én vállom az összes felelősséget minden olyan következményért.
1: De bocsánat, egy csomó cuccra az van ráírva, hogy gyártás EU.
3: Hát, nem, ez semmiképp sem szabályos. Tehát a gyártó neve és címe, kereskedelmi védjegye címe, az kötelezően feltüntetendő.
4: Igazából nem tudom ezt jobban kiegészíteni, tényleg így van, és ettől függetlenül azért a fogyasztóknak az irány lehet, amit te is említettél, hogy lehet, hogy ugyanolyan jó, de hogyha ő neki az nagyobb biztonságot ad, hogy konkrétan ismeri a gyártót, igen, és nem saját márkását, akkor nyilván választható ez a termék, de elképzelhető, hogy az akkor adott esetben drágább, és akkor viszont itt már jön a fogyasztói döntés, hogy mi az, ami fontos. Nyilván mindent figyelembe kell venni, az árat, a minőséget, a gyártót, ha tudjuk, a forgalmazót, a forgalmazási körülményeket, mindent, akkor az az egyedi döntés.
1: Igen. csak akkor gyártatja a sok saját márgás terméket, egyébként például mosószerbe, mosogatószerbe sok tesztet láttam, hogy sokkal jobbak például, de majd erről máskor fogunk beszélgetni. Csak azt akartam mondani, hogy ez tényleg bizalmi kérdés, hogy mit emelek le a polcról, ha a számba veszem, és lehet, hogy egy csomó, tehát kevesebb forgalom van a saját márkás termékénél azért, mert ő nem írja rá. Egy mondat.
3: Igen, egyetlen egy mondat, csak hogy mennyire érdekes ez a saját márkás. Az egyik nagy hazai bevásárlóközpont elkezdett nátrium-nitritmentes felvágottakat árulni, ezt egy adott márka név alatt.
1: Igen.
3: És az egyik legnagyobb magyar kolbászgyártó cég, amúgy nátrium-nitrites kolbásza, az ő saját márkás kínálatukban mentes. Tehát, hogy egy saját márkás kínálatban rendelhet el egy sokkal magasabb szintű fogyasztóvédelem, vagy sokkal magasabb szintű egészségvédelemre készített termékeknek a benyújtását, tehát az áruház saját márkás terméke a jelen egészségügyi vélemünk szerint egészségesebb, mint ami kolbászt amúgy ez a cég gyárt.
1: Egyébként a párizsi is, ezt most akkor is kimondom, a Tesco-nak a saját márkás párizsia vitt mindent élelmiszer biztonsági szempontból, úgyhogy azt érdemes venni, de sorolhatnám, viszont a műsor az már eddig tartott. Véget ért szakértő vendégeimnek köszönöm szépen, hogy eljöttek, a hallgatókat továbbra is arra biztatom, hogy írjanak nekünk facsipesz2025@gmail.com. Bicó Tominak megint szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és végigcsinálta ezt a műsort is ugyanolyan jó kedvel, mint mindig, mert hogy a végére értünk, Törtei Takács Krisztát hallották, legyenek tudatosak, vásároljanak okosan, viszont hallásra jövő héten ugyanakkor ugyanitt.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. Csődbe mehet Bátony terenye. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország talpra állítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon és tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800

0: lehet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet, kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony Terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok élet képessége nagyon eltér egymástól.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem valószínű. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli, délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban azonban már 23 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Nyakunkon a nyár, és ha nyár, akkor nyaralás, és ha nyaralás, akkor utazás. De ez a szezon biztos nem lesz olyan, mint a többi. Kerozinhányról beszélnek már jó ideje, szűkös benzinkészletekről, és mindezek okán emelkedő költségekről, vagyis sok a bizonytalansági tényező. Utazásjogi tanácsadót hívtam segítségül, hogy mindenki alaposan felkészülhessen a váratlan helyzetekre, már amennyire arra föl lehet készülni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és van egy másik utazással kapcsolatos témánk is, csődbe ment egy utazási iroda, remélhetőleg nem fogják majd követni a többiek. Ilyenkor az a legfontosabb kérdés, hogy mik a jogai a pórolját utasoknak. Aztán itthon is egyre több pénzügyi befektetési véleményvezér, vagyis pénzügyi influencer, vagy másik nevén finfluencer tűnik föl. Ez önmagában nem is lenne baj, ha amit csinálnak, és legfőképpen ahogy csinálják, nem lenne szabálytalan, és nem mellesleg igen veszélyes, de pedig az. Nyilván nem véletlenül indult ezzel kapcsolatban európai és hazai kampány is. A részletekbe azonnal mi is belemegyünk. Egy hallgatóval történt esetről is beszélünk a mai műsorban, mondhatni, hogy mindennapos eset. Vett egy írt megsemmisítőgépet, amit többször is megadta magát. A harmadik javítás után viszont már nem érte be az újabb javítgatásokkal, hanem kérte vissza a pénzét. A bolt azonban ezt megtagadta, csak a levásárlást erőltette. Ő viszont már szeretett volna ebben a boltban semmit se vásárolni. Kikötheti-e az üzlet, hogy csak utalványba hajlandó fizetni a vásárlót? És aztán létezik-e még parkoláskor az a bizonyos 5 perces szabály? Ez a következő témánk. A kérdés azért lehet aktuális, mert ahogy korábban mi is foglalkoztunk vele, nyáron Budapesten például megszüntetik az összes parkolóórát. Ha ez a türelmi idő a parkolóórákhoz való eljutás miatt volt, akkor most ezt eltörlik? Szakértő vendégem azonnal megfejti ezt a rejtvényt is. Rengeteg a téma, az idő szűkös, úgyhogy már is belevágunk. Tényleg nyár lesz nem sokára, mert hogy kinézek az ablakon, már most is nagyon meleg van, de a viccet félretéve nagyon sok bizonytalansági tényező van az idei szezonnal kapcsolatban. Ezért is kértem meg Salamon András utazásjogi tanácsadót, hogy segítsen nekünk, hogy mire figyeljünk, és ő már itt is van a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Kezdőt csókolom.
4: Jól fogalmaztam meg, hogy a kerozin hiány miatt is sok a bizonytalanság. Nekem az jutott eszembe, hogy én például mi ősszel szoktunk utazni a családdal, és mondjuk őszre szabad elefoglalnom egy utazási irodánál, egy távoli országba, mondjuk egy hetes nyaralást. Milyen kockázataim vannak?

0: hasznosak lehetnek a mai fejünkkel?
1: Hát a következő, a kerozon hiány az valóban reális veszély. Annak ellenére, hogy ugye a politikusok és a sajtó egy része azzal nyugtatja az utasokat, hogy legalábbis Európában van elegendő kerozin, vannak tartalékok, de ettől függetlenül a légitársaságok dönthetnek úgy, hogy nem jutnak kerozinhoz, ez pedig azt jelenti, hogy járatokat kell törölni.
0: Ez elő is fordult már egyébként. Ha jól tudom, van egy olyan deal, persze ez nem nyilvános, hogy csak akkor indulnak el, hogyha tele van egy gép. Ha nem, akkor törlik, és a következő gép már tele lesz. Ez valós?
1: Ezt így nem tudom se megerősíteni, se cáfolni. Az viszont tény, hogy például a Lufthansa kapásból 20 000 járatot törölt. Ezek mondjuk alapvetően rövid távú járatok, aha, tehát inkább Európán belüli, meg Németországon belüli járatok.
0: Tehát racionalizálni próbálnak a repülőtársaságok a kerozin hiányra való felkészülés miatt.
1: Így van. Az a kérdés, hogy ebben az esetben mit tehet az utas?
0: Igen.
1: Akkor, hogyha csak egy idézőjelbe téve egyszerű légiutasról van szó, tehát hogy ő csak egy repülőjegyet vesz, hogy elutazom Budapestről valahova, akkor a légitársaságtól kérhet az uniós rendelet alapján kártalanítást, ami a repültávolság függvényében 250, 400 vagy 600 euró. Ezen kívül, hogyha törlés miatt neki kára keletkezett, mert például mondjuk volt egy koncert egy Londonban, és már kifizette a jegyet, és a törlés miatt nem tudott elmenni, akkor ezeket a károkat is köteles a légitársaság megtéríteni. Kérdés persze az, hogy mikor jelenti be a légitársaság a kártalan, a törlést, ugyanis hogyha a tervezett indulás előtt legalább 2 héttel, akkor az utasnak nem jár kártalanítás. Akkor csak kártérítést kérhet. Azt viszont az utasnak kell bizonyítania, hogy mekkora kára keletkezett.
0: Erkölcsi kár miatt nem tehet semmit, mert hát nyilvánvalóan én el akarok utazni mondjuk Londonba, és most megveszem a repülőjegyet, és szeptemberben nem megy az a járat, és én egész, hát nyilván rákészülök, hogy megyek, akkor pont 2 héttel előtte szólnak, hogy törlik a járatot. Nem kötelesek ilyenkor egy másik járaton helyet biztosítani?
1: De igen, felajánlhat a légitársaság, csak hogyha éppensége nem ajánl föl, már pedig ez elég gyakran előfordul, akkor nincs mit tenni.
0: Hoppá.
1: Nincs mit tenni.
0: Ön szerint most... Tehát én sarkosan fogok fogalmazni, most itt az idei nyárban az ismert okok miatt azért nagyobb kockázatot rejt, hogyha távolabbi repülős utakra akarunk menni, tehát nem is távolabbi repülős utakra akarunk menni, tehát biztosabb, hogyha mondjuk egy olyan távolságra megyünk, amit autóval, vonattal, busszal elérhetünk?
1: Nehéz erre mit mondani, ugyanis... Ezt alapvetően a politikai helyzet fogja meghatározni. Tehát, hogy ugye meddig marad zárva a hormuzi szoros. Most az utóbbi, a mai hírek alapján 3 tanker átment a hormuzi szoroson. Azt írják az újságok, hogy valószínű, hogy közel van a megállapodás. Ha igen, akkor nem lesz semmi gond a kerozin ellátással nyáron. Ha ez... nem így alakul, akkor lehetséges.
0: Magyarul akkor gyorsan összefoglalom, akkor az a legkevesebb kockázatot rejti magába, hogyha rövid távon próbálunk gondolkodni nyaralásügyileg, mert mindig az adott helyzethez kell igazodni, tehát most nem az a deal, amit régebben mondtak, hogy jó, előre foglaljuk le, stb., hanem az, hogy ilyen last minute dolgokat csináljunk, tehát ezt így lehetne összefoglalni. Egyébként az, hogy nyilván a repülős utakra mindezek okán fékezettebb lesz szerintem a kereslet, mert ezt nem csak én gondolom így, hanem más is végig gondolja ezt. A közelebbi helyekhez viszont jobban oda fognak fókuszálni az emberek, ez jelentheti-e azt, hogy sokkal több problémánk lesz a szállásokkal?
1: Elvileg ez nem jelentett problémát. Hogyha valaki kellő időben lefoglalja a szállás helyét, akkor valószínűleg tartom, hogy akkor, amikor megérkezik, akkor meg is fog maradni.
0: Hát én azért vitáznék, mert pont a múlt heti műsorunkban dolgoztunk föl egy olyan sztorit, hogy más üzemeltetőhöz került a szálloda, és az új üzemeltető a régi előre megfizetett szállásokat, amikor megérkeztek a kedves ügyfelek, elhajtotta őket, tehát nem volt hajlandó azokat a vouchereket elfogadni, szóval azt gondolom, hogy ebbe is van rizikó, de mégis milyen jó tanácsai lennének az idei nyaralás tervezéssel kapcsolatban?
1: Hát a következő, hogyha valaki utazásirodával utazik, szervezett utazáson, igen, akkor a legelső lépése, mielőtt megkötné a szerződést, nézze meg, hogy ez az utazásiroda egy létezik-e. Tehát például tagja-e a MUIS-nak, a Magyar Utazásirodák Szövetségének. A tagja, akkor ez többé-kevésbé jelent bizonyos garanciát. Tehát az, hogy valós utazásiroda, az, hogy van vagyoni biztosítéka, és az, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást fog nyújtani. Illetve, hogyha mégsem tudja, akkor képes arra, hogy megfelelő kártalanítást vagy kártérítést fizessen.
0: Bocsánat, itt meg is szakítanám egy pillanatra, mert a stúdióban már itt van velünk Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és nem véletlenül van itt, mert ugye nem is olyan nagyon régen csődbe ment egy utazási iroda, hozzáteszem, már régen nem hallottunk ilyen történetet, tehát talán valami rend kezd lenni ebben az országban, és ő is szeretne ebbe bele folyni ebbe a beszélgetésbe. Szia!
2: Szia Krisztel, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, azt gondolom, ez nem általános már az utóbbi jó pár évben.
0: Igen.
2: 8-10 évvel ezelőtt azért nem múlt el úgy nyár, hogy nem ment volna csődbe utazási iroda. Ennek több oka van, nyilván gazdasági oka is, és nagyon szigorú jogszabályi okai is vannak a meghozott jogszabálymódosítások miatt. És nagyon fontos, hogy például csak úgy működhet, hogy utazási iroda megfelelő vagyoni biztosítéka van, mert ha ne adj Isten csődbe megy, valakinek haza kell hozni azokat az utasokat, aki nem tudott elutazni, annak vissza kell fizetni a befizetett utazási összeget, és ebben a konkrét esetben is ez a helyzet. Aha. Most.
0: Tehát a Salamon úr is azért mondta, hogy inkább utazási irodával utazunk. Ugye ez volt az ön egyik alapjó tanácsa, hogy ez valamiféle biztonságot nyújt. Igen ám, de az utazási irodáknál is hónapokkal előtte le kell kötnünk az utazást, Salamon úr.
1: Így van. Ez a veszély fennáll ebben az esetben is, hogy például repülős utazásnál, ugye a légitársaság azt mondja, hogy kénytelen törölni a járatot, mert nincs kerozin. Ugye az Európai Bizottságnak a legutolsó közleménye az úgy szól, hogyha kerozin hiány miatt kénytelen a légitársaság törölni a járatot, akkor az nem fog rendkívüli körülménynek minősülni, tehát a légitársaság nem köteles ugye sem kártérítés, sem pedig kártalanítást fizetni.
0: Értem. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Ezek szerint akkor én úgy foglalom össze, hogy ma nagyon sok a bizonytalansági tényező, de ezt tudjuk, és mindig a kabáthoz kell mérni a gombot, meg a gombhoz a kabátot, tehát el kell gondolkodni azon, hogy most egészen másként kell tervezni az utazást, mint korábban. A repülős utak azért több bizonytalanságot rejtenek magukba jelenleg, és az a legbiztonságosabb most, hogyha utazási irodával megyünk. Köszönöm még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt, további szép napot.
1: Köszönöm, kezdi csókolom.
0: És már is folytatjuk a beszélgetést Ejtmar Norberttel, mert hogy itt azért több érdekes kérdés is felmerül, mégpedig az, hogy mik a jogaik a porulált utasoknak, hány utast érint, és ilyenkor mit kell rutinból azonnal tennünk.
2: Azt, hogy konkrétan hány utast érint, azt még nem tudjuk, hiszen az adatgyűjtés folyamatban van. Ugye említettem ezt a vagyoni biztosítékot, nyilván utazási iroda nem is működhet anélkül, hogy ne legyen ilyen vagyoni biztosítéka, tehát ez rendelkezésre áll. Amikor április 30-án egyébként Budapest főváros kormányhivatala tartja nyilván ezeket az utazási irodákat, és engedélyezi az ő működésüket. Ugye április 30-án a fennálló helyzet miatt visszavonta a működési engedélyét ennek a cégnek Budapest Főváros kormányhivatala.
0: De aznap tudták meg az érintettek
2: is. Van.
0: Pedig azért nyilván nem aznap reggel keltek föl úgy a kormányhivatal, hogy ennek vissza fogják vonni, hanem voltak előjelei. Miért nem lehet már is figyelmeztetni az embereket?
2: De a kormányhivatal sem kelthet pánikot, tehát neki a megfelelő eljárást le kell folytatni, és így is a lehető leggyorsabban végeztek a kollégák. Ráadásul azt is hadd tegyem hozzá, hogy azonnal felszólították a vállalkozást, hogy a fogyasztói igényeket mindenképpen elégítsek, és ha ebben, hogy erre nem képes, mert nincs olyan anyagi helyzetben, akkor ezt azonnal jelentse be mind a fővárosi kormányhivatal, mind a biztosítótársaság felé, aki a vagyoni biztosítékot tartja, őrzi tulajdonképpen.
0: Tehát magyarul mindenki kártalanítva lesz, de csak a befizetett pénze után az elmaradt érményt, az a polgári pert indíthat?
2: Hát indíthat polgári pert, de egy csődeljárás, vagy végelszámas alatt lévő cég esetén már azért nehéz. Aha. Azért azt hadd mondjam el, hogy tehát amennyiben nem tudja a cég kifizetni ezt az összeget, saját zsebből most idézőjelesen, akkor azonnal azt neki jeleznie kell a kormányhivatal és a biztosítótársaság felé, és akkor a biztosítótársaság közvetlenül fizeti ki az utasoknak a visszajáró
0: és összeget. Mi szerencs, hogy Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője is megérkezett a stúdióba. Örülök, hogy itt vagy, és látom, hogy ehhez, illetve gondolom, hogy ehhez van hozzáfűzni valód.
3: Igen, két kommentet hadd mondjak, hogy valóban, ahogy Norbi is mondta, a gyakoribb az, hogy nem tud letenni egy ilyen társaság vagyoni biztosítékot, tehát biztosító áll jót, viszont térjünk mindig vissza arra a történet, hogyha valaki ezt a utazást, vagy bármilyen szolgáltatást kártyával, digitális fizetéssel fizette meg, akkor adott esetben
0: chargeback.
3: A chargeback is a kártyatársaságnál ott van, tehát a kártyatársaság segítségével is tudunk gyors visszatérítést kérni.
0: Tehát akkor megint az a tanulság, hogy sokkal jobb, ha ezeket a dolgokat nem visszük a zsebünkbe a pénzt, hanem kártyával fizetjük, ugye? Mind a ketten bólogattok, de ezt így nem látja. Igen,
3: a digitális fizetésnek ez az előnye is megvan, és utána nem mi állunk sorba, nem nekünk kell a biztosítóval, hanem a kártyatársaság intézi ezt utána.
0: Köszönöm szépen, maradjatok meg itt, mert még fogunk beszélgetni, viszont parkolunk egy kicsit, illetve ki tudja, hogy parkolunk vagy nem.
4: Facsipesz.
0: Volt egy 5 perces szabály, amit szerintem minden autós kb. 10 másodperc alatt bevésett az agyába, nem kellett különösebben elterjedni, ezt gyorsan megtudtuk. Viszont mi korábban beszélgettünk már dr. Kecskés András ügyvéddel, parkolási szakértővel, és most is majd hozzá fogok fordulni arról, hogy Budapesten, én nem tudom a többi városban, hogy lesz, de azt konkrétan tudom, hogy Budapesten a nyár derekán egyszerűen meg fognak szűnni a parkoló órák, és mi hosszasan lamentáltunk azon, hogy ilyenkor hogy lehet arra kényszeríteni azt, akinek csak buta telefonja van, hogy tudjon parkolni, és mindenféle variáció lesz, de nem is ez az érdekes, hanem legalábbis nem csak az én fejembe, többek fejébe ez a bizonyos 5 perces szabály, ez egyenlő volt azzal, hogy ez azért van, mert a parkolórához el kell baktatni, és vissza kell baktatni az autónkhoz. Most ez megszűnik, vagy mi lesz? Egyébként szia!
5: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem, ez a szabály nem szűnik meg, illetőleg nagyon fontos, hogy ez a szabály eddig sem arra volt, hogyha én leparkoltam a gépjárművemmel, akkor onnantól kezdve volt 5 percem arra, hogy a parkolást elindítsam. Tehát a jogszabály szerint nekem a parkolást haladéktalanul, tehát a díjfizetést haladéktalanul meg kell kezdenem, mert ugye, hogyha kicsikét a másik oldalról nézzük meg ezt a dolgot, hogyha ez az 5 perc nekem rögtön a parkolás megkezdését követően rendelkezésemre állna, akkor tulajdonképpen 5 perces parkolások esetén nem is volna szükséges parkolási díjat fizetni. Tehát ez az 5 perc türelmi idő, ez lényegében arra vonatkozik, hogyha én korábban parkolóját váltottam egy óránál rövidebb időre, akkor ugye a parkoló egy lejártát követően volt 5 percem arra, hogy visszaérjek a gépjárműhöz és elparkoljak. Ha viszont egy óránál...
0: Vagy elmenjek,
5: vagy akár átparkoljak, igen. Az is lehetőség. Illetőleg, hogyha én egy óránál tovább váltottam korábban parkolójét, akkor ez az 5 perc, ez már 15 perces türelmi idő volt, tehát tulajdonképpen...
0: Tehát ha mondjuk 12:45-ig szólt a parkolójegyem, akkor én 13 óráig ott lehettem már.
5: Abban az esetben, aha, hogyha egy óránál tovább szólt az, igen, a parkolójegy, ugye 12:45-ig.
0: Tehát nem is arról szólt az 5 perc, hogy én eltotyogjak a kis parkolóautomat.
5: Nem, nem, a jogszabály azt mondja, hogy haladéktalanul meg kell kezdeni ugye a parkolási
0: fizetést. Na jó, de hát ahhoz is
5: ettől függetlenül előfordult olyan eset, hogy én eltotyogtam a parkolóórához, és mire visszajöttem, akkor megbüntetett ugye a parkolőőr. Ezért ugye ezt az 5 perc türelmi időt elfogadják a parkoló társaságok, hogyha parkolási póddi kiszabása és az én jegy megváltásám között nem telt el 5 percnél, aha, több idő, akkor ezzel én jogosan tudok élni, és ezt kötelesek is elfogadni. Tehát ilyen, aha, értelemben mondhatni, hogy vonatkozik rá, de alapesetben ugye a jogszabály szerint nekem a parkolás megkezdésekor haladéktalanul meg kell kezdenem a díjfizetést, tehát nincs az, hogy én ott kényelmesen 5 percig várakozhatok, és csak utána indítom el szándékosan a parkolást.
0: Ebből a logikából kiindul, amiután én nem tudom, 10 évig azt hittem, hogy ez az 5 perc arra szolgál. Miután nem arra szolgált ez az 5 perc, ezért ez nem fog megváltozni.
5: Nem fog megváltozni annyiban sem, hogy ugye attól függetlenül, hogy nem parkolóórák lesznek kint, ugye a parkolóórák eltűnésével lesz egy olyan kötelezettség az üzemeltetőnek, hogy 75 méterenként ki kell tennie egy információs táblát, tehát ami minden olyan adat rendelkezésre áll, ami a parkolási szolgáltatás, nevezzük annak, igénybevételéhez szükséges, tehát a telefonszám, ahova adott esetben az SMS lehet küldeni, ugye az övezetjelölő kód, tehát igazság szerint a jövőben is előfordulhat az, hogy valaki leparkol és elbattyog nem a parkolóórához, hanem az információs táblához. Ezzel ugye nyilván megint eltelhet ez, aha, az 5 perc, vagy hát annyi idő, amennyi ehhez szükséges. Eközben ugye őt meg lehet büntetni, de hogyha 5 percen belül van a pótdíjazás, akkor ezt továbbra is el fogják fogadni. Legalábbis jelen állapotában ugye a jogszabály módosításnak nincs olyan része, vagy még nem látunk arra vonatkozóan,
0: hogy ez változna.
5: Hogy ez megváltozna. Mm-hmm. Tehát az 5 percet, illetőleg a 15 perces türelmi idő, ez a jövőben is megmarad.
0: Az viszont nem volt nagyon köztudomású, hogy egy órán túli parkolásnál 15 perc türelmi időnk van.
5: Így van, így van.
0: Én is sokszor rohantam még 5-10 percre bedobálni.
5: Reméljük, hogy ez nem fog megváltozni.
0: Hát nagyon reméljük. Egyébként maga a szabály, nyilván ezt újra kell szabályozni, nincs parkolóra, ez csak Budapestre vonatkozik, jól tudom, vagy ez egy országos?
5: Nem, ez országos, mert, aha, ugye ez törvény szabályozza az 5 perc és 15 percet, tehát ez egy országos érvényű szabály.
0: És a múltkor arról beszélgettünk, hogy lesz valami mód arra, hogy valahol, tehát hogy akinek nincs okos telefonja, annak is lesz valami módja. Erről mit tudni?
5: Igazság szerint még nem kristályosodott ki pontosan a rendelkezés. Tehát az biztos, hogy akinek nem okos telefonja van, tehát nevezzük úgy, hogy buta, de, igen, mobiltelefonja van, neki továbbra is lehetősége lesz az SMS indításával ugye a parkolási díjat megfizetni, tehát nem lesz feltétlenül szükség az internet kapcsolat. Amin gondolkoznak, ugye az egy olyan megoldás, hogy az adott parkolás üzemeltetőnél a pódíjazást követő 24 órán belül legyen meg az a lehetőség, hogy bemegyünk az ügyfélszolgálatra, bevisszük a kiszabott pódíjat, és akkor egy 3 órányi, az adott övezetre vonatkozó 3 órányi parkolási díj megfizetésével kvázi én megváltom azt a parkolási eseményt. Ez azért...
0: Akkor lesznek sokan olyanok, akik majd egész napra valahol lehorgonyoznak, és csak 3 órát kell kifizetni.
5: Így van.
0: Magyar az okos.
5: Így van, illetőleg ugye ez az egyik veszély ebben, hogy akkor tulajdonképpen ha valaki megpróbál blitzelni, és nem parkolási díjat fizetni, akkor 3 óra, aha, parkolási díj megváltásával tulajdonképpen ki tudja váltani a jóval magasabb összegű pótdíjat. Illetőleg ugye van egy másik oldala is a történetnek, hogyha én ténylegesen csak mondjuk 16 percre szeretnék felszaladni valahova, akkor meg miért fizessek aránytalanul 3 órát, viszont ez esetben ugye, ha ez a szabály életbe lép, akkor nem lesz más lehetőségem pótdíjazás esetén, hanem akinek nincs mobiltelefonja, az sajnos, ha pótdíjazzák, akkor 3 óra alatt, igen, nem fog tudni megúszni egy parkolási esemény.
0: A nagyvárosokban lesz egy kis kavarodást nem tudni, nem hallottál még arról, hogy lesz valamilyen türelmi idő az átállásra?
5: Erről nem hallottam, de igazság szerint ugye, hát az átállást az fogja érinteni, hát, hogyha valaki az apró pénzzel a zsebében próbál parkolást indítani.
0: Tudod, mennyi apró pénz van az én kocsim?
5: Nálam rengeteg, most már az autómosás miatt többnyire. De rengeteg.
0: Az százas kell, úgyhogy megbeváltom.
5: A százas és 200-as, igen. A többi otthon van, pont most néztem, hogy van ilyen tömeges apró pénzbeváltási lehetőség, állítólag a Nemzeti Banknál van, de majd utána fogok nézni, bár Binder István ezt biztos jobban tudja, mint én.
0: Biztos. Van István egyébként ilyen?
3: Van lehetőség, de egyébként én úgy tudom, hogy erre postahivatalokban és banknál is.
0: De az pénzért, van tehát lehetőség. Valamit felszámol.
3: Ezt mindig egyedileg meg kell nézni, igen. Aha. Sőt, ugye károsodott bankjegyet is vihetünk, ha 51%-a megvan.
0: 51, tehát akkor elég a felénél egy kicsit több, mit tudom, 5000-es bevinni, és akkor levonják belőle az arányt, ami hiányzik, vagy egy az egybe kicserélik?
3: Egy az egybe, azért Hoppá. Nem lehet két felet vinni, mert akkor kétszer két 5000-es nem kaphatunk. Ez egy más történet.
0: De mert hogy mi nagyon találékony
5: nem. Ez is kijátszható, nem? Tehát hogyha én mondjuk...
0: Nem tudom. Hogy?
5: Hát, most csak úgy elgondolkodtam rajta, hogyha szépen ilyen szeleteket vagdosok mindig egy pénzből, és mindig összeillesztem egy pici hiányal, akkor egy idő után lehet, hogy 100-ból utána lesz 101 darab bankjegyem.
0: Én nem vagyok ahhoz elég autista, én kaptam egyszer a Binder Istvántól ajándékba egy tömböt, amiben ilyen, hát ilyen föl, nem is tudom, fölvágott, vagy fölszabdalt pénzek voltak, és annak van egy értéke. Én azt úgy őrzöm, mint Darius kincs, és mindig elgondolkozom rajta, hogy biztos van, aki ezt fölvágta, már is elkezdte összerakni.
3: Milliméter nagyságú tömbről beszélünk, 4 millió forint egy ilyen téglatöm.
0: Tényleg,
3: ha ezt összerakod, akkor sem biztos, hogy ezek érvényes bankjegyek.
0: Mert nem 51%.
3: Miután megszűnt a bankjegy, utána is van egy kivezetési idő, ahol még a banknál visszaváltathatod, utána már csak a Nemzeti Banknál.
0: Ja, hogy
3: banknál,
0: ezek régi
3: bankjegyek, de azért próbáld meg.
0: Nem, köszönöm, nem fogom megpróbálni, egyébként meg nagyon szerettem, úgyhogy oda se adom senkinek.
5: De most pont az iratdarálás kapcsán hallottam, hogy van már olyan szoftver, ahova a ledarált darabokat tömegesen valaki beszkenneli, akkor a szoftver pillanatok alatt AI alapon összerakja az eredeti dokumentumot, tehát akár ez a pénz esetében is.
0: De hát most hallott, hogy már nem visszaváltós pénzekről van szó, úgyhogy már nem is érdemes ezekkel próbálkozni. Mindenesetre nagyon...
5: De még feltalálhatják az időutazást is.
0: Hát az időutazást is, meg a melegvizet is szerintem. Azért parkolási ügyben majd még nyagatni foglak, mert szerintem még mindig elég sok ezzel kapcsolatban bizonytalanság, valamint azt gondolom, hogy nagyon sokszor el kell mondani, hogy mindenkinek beépüljön az agyába, ami nekem egy pillanatra beugrott, hogy mi lesz például Siófokon, ahol nagyon drága a parkolás, nagyon rövid ideig maradhatsz egy helyen, és ott a sutya egyszerre csak leveszik az órákat, szerintem lesz az emberekben egy olyan rutin, hogy hurrá, nem kell fizetni, mert miért kéne fölnézni 75 méterenként, ja, mégis kell. Szóval, hogy kíváncsi vagyok, hogy az autókra tesznek-e egy ilyen információs szórólapot, mert sokféleképpen fel lehet hívni a figyelmet, ha éppen nem az a cél, hogy jó sok pénzt lehúzzanak tőlünk, nem?
5: Szerintem nem fognak. Én inkább azt gondolom, hogy az volna gyanús, hogyha nem kéne fizetni a mai világban.
0: Ez így igaz. Köszönöm, hogy eljöttél.
4: Facsipesz.
0: Beszélgettünk mi már a műsorban a finfluencerekről, de most már szerintem egyre jobban beépül mindenkinek az agyába ezek a úgynevezett pénzügyi befektetési véleményvezérek. Nagyon messze jutottak az influencerek, és nagyon veszélyes utakra is eveztek. Binder István azért ül ma itt, mert megígérte, hogy beavat minket a részletekbe, meg abban, hogy mennyire nagyon veszélyes. Szóval addig, amíg egy influencer, egy véleményvezér rám egy krémet akar sózni, mondjuk, vagy egy ilyen, mit tudom, barnító krémet akar sózni, én azt gondolom, hogy az nem rejt annyi veszélyt, mintha elbukhatom a pénzem. Jó gondolom?
3: Így van, sőt, hogyha bizonyos termékekről beszélünk, akkor nem csak a pénzünket, de még azon felül is, tehát mínuszba kerülünk, még azon felül is kell fizetni. Nem véletlen az, hogy ahogy a bevezetőben is elhangzott, egy európai kampány indult az Európai Értékpapír Forgalmi Hatóság vezetésével, sőt, az Európai Parlament foglalkozik most már a dologgal, mert hogy egy egységes uniós szabályozás készül ezekre a véleményvezérekre.
0: De mindig utána ébredeznek, tehát addig, míg ezek nem nem készülnek el addig, nagyon sok kárt tudnak okozni.
3: Hát reméljük, hogy talán ez a figyelemfelhívó kampány is segít, már csak azért is, mert a marketing stratégiájában nagyon sok pénzügyi tőkepiaci cég ezeket a véleményvezéreket most már tudatosan alkalmazza.
0: Sőt, én olvastam egy statisztikát, hogy már tehát a büdzsének több mint a felét ezekre tolják. Ez így nagyon döbbenet.
3: Így van, hiszen itt a klasszikus kommunikációs csatornákhoz képest ők egyfajta, ezek a celebek, ezek a véleményvezérek egyfajta életmintát mutatnak, tehát elérhetnek olyan befektetőket, olyan ügyfeleket, amiket a klasszikus csatornák nem. Aha. Ebből következően reagált a hazai hatóságok is, és tulajdonképpen arról van szó a pénzügyi influencereknél, vagy finfluencereknél, hogy nekik is meg kell bizonyos szabályoknak felelni, illetve minden egyes esetben az ő konkrét tevékenységük alapján mérlegelendő, hogy ők nem számítanak-e befektetési szolgáltatónak, vagy pedig közvetítőnek. Tehát nem csak reklám, vagy marketing szabályoknak, egyéb hatóságok által is vizsgált szabályoknak kell megfelelni, hanem ha átlépnek egy küszöböt, tehát például konkrét befektetési termékeket ajánlanak.
0: Márpedig ajánlanak.
3: Nem csak úgy azt mondják általában, hogy a részvény kockázatosabb, az állampapír meg biztonságosabb, hanem azt mondják, hogy XY befektetési termék, és adott esetben, tehát ezt nagyon konkrétan leszűkítve ajánlják konkrét szolgáltató termékeire, és adott esetben mondjuk egy linket is oda tesznek, hogy figyelj, ha ez érdekel, akkor itt menj rá a termékre, itt tudsz szerződni a szolgáltatóval, itt tudsz ilyen terméket vásárolni, az bizony nagyon keményen felveti a közvetítői vagy befektetési szolgáltatói létet.
0: Na de ez ma már mindennapos, szóval, hogyha kinyitod a közösségi médiát, konkrétan ajánlanak konkrét dolgokat.
3: Igen, abban az esetben, hogyha ez történik, akkor a Nemzeti Bank ezt megvizsgálja.
0: Mert hogy van már erre egy csoportotok, akik ezt nézik?
3: Mi gyakorlatilag ugye amellett, hogy a legális piaci szolgáltatók szereplők felügyeletét is elvégezzük, úgynevezett piacfelügyeleti vizsgálatot is végzünk, és bárki, akár utazási irodának álcázva, lásd egy karcagi hölgy korábbi története, akár bármilyen tevékenység keretén belül álcázva pénzügyi tevékenységet végez, azt jogosulatlan pénzügyi szolgáltatásként vagy közvetítésként felelősségre vonjuk. A vizsgálatunk során már kitesszük a figyelmeztetést, hogy ennek a szereplőnek erre nincsen engedélye, és intézkedést hozhatunk, ha elmarasztást.
0: Magyarul látunk. Most akkor sokkal nagyobb volumenbe vizsgáljátok ezeket a dolgokat? Mert hogy nagyon sok emberhez el tud ez így jutni.
3: Így van. Azok a szabályok, azok rájuk is vonatkoznak, mint bármilyen közvetítőre, tehát kell engedélye rendelkezniük, vagy közvetítőként egyes esetekben regisztrációval kell rendelkezniük. Amellett, hogy be kell mutatniuk konkrétan azt, hogy nekik például ebben akár egy Facebook posztban, vagy akár milyen közösségi média posztban, be kell azt is mutatniuk, és ez egy uniós és hazai elvárás, hogy például kapnak-e bármiféle juttatást egy befektetési szolgáltatótól, vagy bármilyen pénzügyi intézménytől, akinek a termékét ajánlják. Ezt oda kell írni, hogy mi ezért kapunk, adott esetben reklám, vagy hirdetés szöveget is oda kell írni.
0: Jó, de van, ahol odaírják, de komolyan mondom, hogy lupéval se lehet észrelni. Van ennek valami előírás, hogy feltűnő legyen?
3: Hát ugyanazok a hirdetési, ugyanazok a közzétételi szabályok, mint mondjuk egy teljes hiteldíj mutató közzétételnél. Ugyanaz a betű méret, ugyanaz a kiemelés, stb. Tehát nem lehet eldugni. Kettő, mint minden közvetítőre vonatkozóan, nekik is közzé kell tenni azt, hogy milyen kockázatai vannak a terméknek.
0: De egy közvetítőnek nem kell vizsgát tenni, tehát akár holnaptól vagy mától én is lehetek közvetítő?
3: Most vagyunk a lényegnél.
0: Ja,
3: tehát minden közvetítőnek, minden ügynöknek Magyarországon szigorú, amellett, hogy a befektetési szolgáltatónak felelősséget kell vállalnia a tevékenységet, nagyon szigorú Nemzeti Bank kérdésbankja, vizsgatesztje, vizsgabiztosok által végzett vizsgán át kell mennie. Nem lehet akárki éppen beszédül az utcáról ilyen Igen, ezek aha. a nagyon szigorú minőségbiztosítási szabályok rájuk is vonatkoznak, ezért van az, hogyha ennek nem felelnek meg, nem emelik ki emellett a terméknek a kockázatait, nem mutatják be az árnyoldalait, akkor bizony jogosatlan szolgáltatóként, közvetítőként felelősségre vonjuk.
0: Volt már erre példa?
3: Magyarországon ez azért még viszonylag gyerekcipőbe jár, de jogosatlan közvetítőket, akik lehet, hogy ilyen idézőben finfluencerkedéseket is végeztek, ezeket rendszeresen kapunk el, illetve hozunk ellene intézkedést.
0: Aha. Egyébként az érem másik oldala, hogy azok a cégek, akik ezeket megbízzák, nem ártan, hogyha bevésnek a fejükbe, hogy csak olyanokat bízhatnak meg ilyenfajta reklámtevékenységgel, akiknek megvan ez a bizonyos közvetítői végzettségük, különben kidobott pénz Dunába öntötték.
3: A közvetítőkhöz képest ők sokkal súlyosabb bírságokat kapnak, ja. és sokkal súlyosabb szankciókat. Amellett azért, hogy hát a nevük is, hogy mondjam, némi sárfröccsen az ő nevükre, aha. tehát hogy ez talán nekik sokkal súlyosabb. És talán még egy gondolatot engedj meg nekem, amiről az elején beszéltünk, itt olyan úgynevezett tőke átételes befektetési termékekről is szó lehet.
0: Azt azért mondjuk el, amikor,
3: ez azt jelenti, hogy én azt látszólag csak 1 eurót fektetek abba a befektetésbe, igen. de a tőkeáttételnél azt mondja nekem a közvetítő, vagy a Finfluencer, vagy a szolgáltató, hogy valójában 100 eurós befektetés történik meg, tehát 150 hát jellemző inkább 30-50 szeres nagyításba kerül ez a történet, hogy nagyon jó, nagyot tudunk nyerni, csak ha viszont ezeknél a kockázatos termékeknél nem jön be a befektetés, akkor 30 vagy 50 vagy 100 eurós a veszteségünk is. Tehát nem ugyanannyit az 1 euró, amit beraktunk, az veszik el, hanem mínuszba kerül a számlánk, és a adott esetben az a szolgáltató, vagy az ellenoldali ügyletbe lévő azt a többi összeget is kéri.
0: Itt is jellemző, hogy főleg a fiatalokat érik el, mert ugye mi beszélgettünk már a hatóság kapcsán arról, sőt még a GVH-val is, tehát ez az összes ilyen felügyelő hatóság résen van, ti mondjuk a pénzügy miatt az influencereken, tehát hogy itt is jellemző, ugye jól tudom Norbi, hogy a fiatalok vannak a leginkább veszélyeztetve, mondjuk a pénzügyben nem a legfiatalabb korosztály, hanem a fiatalok.
2: Hát abszolút jól tudod, és iszonyatosan nagy befolyással bírnak ezek az influencerek a fiatalokra, és
0: ilyen
2: többet közösségi médiában. Igen, és már többnek tekintik őket, mint a barátokat, vagy mint a családtagokat, és tőlük várják a tanácsokat, tulajdonképpen írnak is nekik, és az influencerek többsége meg válaszol is konkrétan, és tényleg barátként kezelik, és mindenben, tehát akár termékvásárlásban, akár szolgáltatás igénybevételében, életmódban, hogy mit tegyenek, hogyan sportoljanak, többene. Vagy ne sportoljanak, mivel játszanak, hogyan játszanak, stb. Olyan szintű befolyással bírnak, ami azt gondolom, hogy nem csak egy fogyasztóvédelmi probléma, hanem már egy társadalmi probléma is.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy mind a mellett, hogy ez egy fogyasztóvédelmi és pénzügyi és súlyos pénzügyi probléma is, azt gondolom, hogy a társadalom meg nekünk a szülőknek a felelősség, hogy miért keresnek, ugyanis mi is kerestünk példaképeket gyerekkorunkban, nem? István?
3: Így van.
0: De nem a külvilágból.
3: Ezek sportok, hát azért más volt egy kicsit a digitális világ adott esetben. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos tanácsot kaphatunk tőlük, ha már ez függés és ráhangolódás, akkor ez egy óriási kockázat. A másik oldalon, tehát szabályozói hatósági eszközökkel kell megvédeni adott esetben azokat a fogyasztókat is, akik, tehát hogy mondjam, társadalmi nevelési vagy társadalmi edukációs dolgokat is nyilván minden hatóság megpróbál, de hogyha ez az egyik oldalon csak valamennyi eredményt tud elérni, akkor bizony hatósági eszközökkel is föl kell lépni ezek ellen, abban az esetben, hogyha tilosba tévednek, tehát tényleg itt jogosatlan pénzügyi szolgáltatás van, és ahogy említettük, ezt mindig az összes egyedi körülmény vizsgálatával lehet megállapítani.
0: Norbi, neked is gondolom hasonló a véleményed, a bólogatásodból erre itt gondolom.
2: Hát abszolút, nyilván a hatóságnak fontos feladata van, de azért itt a szülői felelősségnek, az iskoláknak, pedagógusoknak.
0: De minden tehát... csoda 3 napig tart, ez nem fog elmúlni, tehát ha már annyian megégetik magukat, lehet, hogy más kárán fogunk tanulni, vagy fog a társadalom tanulni, de már annyian megégetik magukat is ennek, nagyon nagy média visszhangja van, akkor előbb-utóbb ezek lekerülnek a napirendről.
2: Most egyébként nem úgy tűnik, hogy ezt csak a három napig tartó csoda. Igen, és említetted, hogy nekünk is voltak példaképeink, persze, csak nekünk volt egy sportoló példaképünk, őt hetente egyszer láttuk a tévében jó esetben, és ennyi volt. Most pedig 0-24 nyomja az az influencer az ő érintő tartalmat, amit ha adott esetben követ valaki, és tényleg ráfügg, akkor annak komoly
0: kockázat. És hozzáteszem, hogy a média egyéb területe is alátettek egy jó nagy lapáttal, mert ezek a bulvár műsorok például a tévékbe, ezek is csak azt erősítették, hogy irigyelt emberekké váltak, és próbálták őket utánozni. Jó messze mentünk. A lényeg az, hogy azért az, aki okos, az óvakodik a finfluencerek, tehát ezek a pénzügyi befektetési véleményvezéreknek a megmondó ember szerepét elhinni. Nem azt mondom, hogy ne nézze meg nem azt mondom, hogy a szülő ne engedje a gyereknek, de azért fenntartásokkal kezeljék, és már is mindjárt megyünk tovább.
4: Facsipesz.
0: De nem nagyon tudunk keveredni ma a pénzügyi dolgokból, ugyanis arról is akartunk mindenképpen szót ejteni, hogy mi van, ha véletlenül rossz számlára utalunk, bevallom, velem már előfordult, de nagyon nagy szerencsém volt, mert akinek utaltam, azt föl tudtam hívni, és el tudtam neki mondani, hogy milyen, mit csináltam, és hogy egy betűt elütöttem, és pont volt egy-két olyan ismerősöm, akinek hasonló neve volt, és ő visszautalta, de én azt gondolom, hogy szerencsém volt. Zentei András óvéga.hu főszerkesztője arra vállalkozik, hogy megpróbálja megértetni, vagy elmondani, hogy egyáltalán van-e szansz arra, hogy az, aki és mondjuk nagy összeget utal, az bottal üthet-e a nyomát, vagy történik valami? Szia, Andris!
6: Szervusz, Kriszta, üdvözlöm a hallgatókat. Engedd meg, hogy én is egy személyes történetet meséljek akkor el ebben a témában.
0: Akkor mert... te is már kipipáltad.
6: Igen, tehát velem is történt már ilyen.
0: Szerintem, aki itt ülnek a stúdióban... Hát igen, mind.
6: Velem is történt már ilyen. Én velem az történt meg egyébként, hogy a saját számlámra, az egyik banknál vezetett számlámról a másik saját számlámra szerettem volna átutalni egy viszonylag nagyobb összeget. És én annak idején, és el volt mentve a saját számlám, ugye a saját netbankomban én néven, csak hogy az volt a probléma, hogy én az ELTE-re jártam annak idején egyetemre, és az ELTE is el volt mentve, ha vannak idején a bukásnál a pótvizsgadíjat kellett befizetni. És hát az volt a probléma, hogy hát én bértem, hogy és akkor az én helyett a másikra.
0: És körülbelül 150 évi pótvizsgadíjat
6: átutaltam. Hát én nem tudom pontosan, illetve tudom, de most nem fogom elmondani, hogy konkrétan mekkora összeg volt, ez egy komoly összeg volt, tehát nagy összeg volt.
0: De lehet, hogy több generáció, még a ükunokád is pótvizsgálta.
6: Igen, és akkor egy azonnal elöntött az adrenalin, elsötétült a világ, úristen, most mi fog történni? És hát elsőre én azt tettem, amit szerintem egyébként az emberek többsége ilyenkor tenne, felhívtam a bankomat. Azt a bankomat, ahonnan az utalást indítottam. És elmondtam, hogy mi történt.
0: Hát, és hogy... ma, bocsánat, azonnali átutalás van, amire büszkék is vagyunk, még magyarok, meg nagyon kényelmes is, igen, hogy megnyomom az elküld gombot, és már ott van. Na, ilyen esetben nem biztos, hogy annyira örültél neki.
6: Hát nagyon megijedtem, és akkor kérdeztem, hogy most mi van. És akkor mondták, hogy hát olyan nincsen, hogy ők azonnal vissza tudják fordítani ezt az összeget. Ilyen ugye nem létezik, ma már pláne nem létezik.
0: Azonnali átutalás van, azonnali visszafordítás nincs.
6: Azonnal teljesül, igen, tehát igen, ott van az adott úgymond címzetnél az a pénz. És hát azt ajánlotta nekem a bankban, a banki ügyintéző, hogy hát hívjam föl azt, akinek utaltam azt a pénzt, hogy keressen meg, és kérjem meg, hogy legyen szíves, küldje vissza. Ugye itt nekem az volt a szerencsém, hogy ez gyakorlatilag tényleg egy ilyen pótvizsga számlára utaltam. Tehát ez egy hivatalos dolog volt, felhívtam a tanulmányosztályt, megkérdeztem, hogy mi a helyzet, és akkor mondták, hogy igen, ők még ugyanezt nem látják, mert náluk ez nem tudom milyen rendszer, amiben benne vannak, úgyhogy meg kell várni, amíg ők ezt látják, és akkor küldjem el nekik az igazolásokat, és akkor utána vissza fogják küldeni. És akkor én e-mailben szépen összegyűjtöttem nekik ugye a banki kivonatot, tehát azt, amit le tudtam tölteni ugye a netbankból, hogy igazoljam az utalást.
0: És akkor visszautaltak?
6: Leírtam, hogy mi történt. Aha. Így van, még másnap visszautalták nekem ezt az összeget, de hát úgymond szerencsém volt.
0: Szerencséd volt, igen, ám, de mi van akkor, hogyha Lucz Gizinek utalod el, akit fogalmad nincs, hogy ki az, tehát egy...
6: Igen, ugye még több esetőség is van. Ugye a legjobb esetőség az az, hogyha olyan számlaszámra utalunk véletlenül, ami nem létezik.
0: Az a nagy
6: ez a legjobb, igen. Ez a legjobb ebben
0: mert
6: az
0: akkor
6: esetben.
0: Mi van, akkor vissza
6: fog térni hozzánk igen? Ez a pénz, igen, uh-huh. Automatikusan, külön dolgok nélkül, tehát nincs akkor ebben az esetben tennünk, de ugye ezt nem feltétlenül tudjuk azonnal, hogy most akkor ez jó volt, vagy aha. Nem volt jó, vagy mi történt, de igen, tehát ha egy teljesen ismeretlen valakinek utaltunk el pénzt, akkor nagy valószínűséggel nem lesz más választásunk, mint egy visszafordítási eljárást kezdeményezni.
0: Tehát létezik olyan, hogy visszafordítási eljárás.
6: Az eljárás létezik, azonban sokáig tart. Tehát előfordulhat, hogy ilyenkor akár 30 napig is nem jutunk hozzá a pénzünkhöz.
0: Na de szerencsé, hogy hozzájutunk, kinézzük a jó oldalát, ez igen, a félig tele a pohár, vagy félig üres.
6: Igen, belföldi számláknál. Tehát, hogyha viszont elutaltuk esetleg valami teljesen random helyre, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ez sikeres lesz.
0: Aha. Tehát azért összefoglalva, a belföldi számláknál, hogyha a fals számlára utalunk, akkor annyi, hogy egy idő után kapjuk csak vissza
6: a pénzt. Igen, de itt ugye az a fontos, hogy az embernek nagyon óvatosan kell ezzel eljárnia. Tehát én azt ajánlom mindenkinek, hogy ötször ellenőrizze, hogyha olyan számlára akar utalni, amire eddig még nem utalt.
0: Aha. Illetve... De van, amikor automatikusan az én bankomnál automatikusan kéri, hogy melyik bankba utalok, bár... Ez se megoldás, mert lehet...
6: Ez ugye bankja válogatja, sőt, szerintem rendszere válogatja. Aha. Például, amelyik banknál én most vagyok, ha olyan számlaszámra akarok utalni, tehát olyan partnernek utalok, akinek még soha nem utaltam, akkor felugrik nekem egy figyelmeztetés, hogy én ennek a partnernek még sosem utaltam aha. Pénzt, és biztos vagyok-e abban, hogy el akarom neki utalni ezt az összeget. Sőt, még olyan is van néha, még kicsit túlzásba viszik ezt a
0: nem csak ebbe egyébként az ATM-eknél is én megőrülök tőle, hogy ott okoskodik nekem is, még plusz 26 gombot kell megnyomnom, mikor gyorsan adja ide a pénzt, és itt sem vagyok. Biztos, meg szakítsa, meg... Tehát ezek...
6: Igen,
0: és
6: igen.
0: Lassan mondja, mint...
6: Hát megvan ennek az oka.
0: Tehát, de,
6: hogy,
0: biztos.
6: Hogy tényleg, itt az a helyzet, hogy sokkal nagyobb kockázata van annak a dolognak, hogyha valami nem pontos, mint annak, hogy esetleg igaz. Egy kicsit idegesítő, vagy egy kicsit lassú, vagy például nálam az is történt, hogy próbáltam elutalni pénzt valakinek, akinek addig még soha nem utaltam, és letiltotta a netbankomat a bankom, mert hogy ez úgynevezett suspicious activity volt, tehát valamilyen gyanúsnak ítélte azt, amit csináltam.
0: Akkor már tudom, melyik banknál vagy.
6: Letiltotta, és akkor fel kellett hívnom az ügyfélszolgálatot, és el kellett mondanom, hogy igen, én valóban szerettem volna ezt az utalást, és állítsak nekem helyre a dolgot, és akkor kaptam ugye egy pótkódot, amivel újra kellett aktiválnom az egész rendszeremet, úgymond.
0: Tehát visszatérve, hogy nincs azért minden veszve.
6: Nincs minden veszve.
0: Hogyha valaki rossz számlára utal egy jogi szemem pénzt.
6: De jobb, ha megelőzzük. Igen, tehát, jobb. Nincs minden veszed, de sokkal jobb, ha megelőzzük.
0: De ha már megtörtént a baj, többféle lehetőség van, hallhatták, ha ismerősnek utaltuk, attól vissza lehet kunyerálni, hogyha olyan helyre utaltuk, ami ahova az az összeg extrémnek tűnik, akkor is vissza lehet kapni. És akkor is, hogyha nem létező számlaszámra utaltuk, azért 30 napot ki kell várnunk, hogy a jogos jussunkat visszakapjuk. Viszont, hogyha olyan helyre utaltuk, ami létezik is, hát akkor egy hosszabb eljárási folyamatnak leszünk a részesen.
6: Így van, de mindenképpen azonnal hívjuk fel a bankunkat, és mondjuk el, hogy mi történt. Ez nagyon fontos.
0: Az ügyfélszolgálatot, azt hiszem 0-24-be van.
6: 0-24-be kell, igen.
0: De van is, ugye, még Binder István itt van, úgyhogy ugye az ügyfélszolgálatok azok az ilyen bejelentéseket éjjel-nappal fogadják.
3: Igen. A helyzet az, hogy a törvény úgy fogalmaz, hogy ilyen helyzetben a minden ilyenkor szokásos erőfeszítést meg kell tenni a banknak, hogy ez a pénz visszakerüljön.
0: Először nekünk, aztán a banknak, igaz?
3: Ez azt jelenti, hogy tehát a bank itt postás ebben a történetben, és tulajdonképpen mi hibáztunk.
0: Fényleg.
3: Nagyon jó ez a tanács valóban, hogy tegyünk meg mindent, hogy pontosan töltsük ki azt. És ez azt jelenti, hogy a bank értesíti, ha egy másik bankról van szó, azt a másik bankot, hogy azt az ügyféllel vegye fel a kapcsolatot, és történjen meg a visszatérítés. Ez egy polgárjogi követelés innentől, amivel élünk, hiszen nem történt semmiféle ellentételezés, munkavégzés, vagy bármi, ami miatt mi átutaltuk volna ezt a pénzt, és ez nagyon fontos, hogy ez Igen, innentől visszajár, de legrosszabb esetben egy polgári új követeléssel és annak mindenféle hát, következményével. Egy utolsó megjegyzést hadd mondjak, mert erre nagyon sokan szoktak hivatkozni, hogy hát lehet, hogy a számlaszámot rosszul írtam, igen, de viszont a név az jó volt az elküldésnél. Aha. Nem a nevet nézi a rendszer, a név az lehet, hogy pontos volt, hanem egyedül a számlaszám számít ilyenkor. És még egy gondolat, amit már mondtatok részben, bizony, ha egy pontatlan, itt ugye a számlaszámok úgy állnak össze, hogy bizonyos részüket egy algoritmus generálja, tehát nem akármi lehet ott a számoknál. Ebből következően, hogyha pontatlan számlaszámot adunk meg, igen, akkor a rendszer nem is engedi elutalni.
0: Jó, de a 3x8-at adok meg, csak éppen valami nem stimmel.
3: Ha egy létező számlaszám, akkor elmegy a dolog, de hogyha én ütök be egy rossz számot, akkor lehet, hogy ez az algoritmus nem engedi eleve tovább, mert az egy nem létező számlaszám.
0: Az az igazság, hogy én szerintem ezt mind a ketten megerősítettek, hogy ahány bank, annyiféle biztonsági rendszer és annyiféle módszer, hogy lehet utalni. Vannak, én tudom, hogy van olyan bank, amelyik sokkal fejlettebb, ebben már sokkal előrébb jár, és van, ami nem. És ezért nem mindegy, hogy melyik bankban vagyunk, mert hogy ilyen esetben is számít, ha jól gondolom. Binder István bólogat, úgyhogy én meg szinkronizálom őt.
6: Bocsánat, én még azt szerettem volna elmondani, hogy a másik oldalon egyébként, hogyha de figyeljünk arra is, hogyha kapunk valakitől egy összeget, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, akkor azt mi nem tarthatjuk meg. Tehát, hogy a másik oldalon is figyelni kell erre.
0: Tehát ha te nem mi vagyunk azok, akik rosszul milliót, utat, akkor...
6: Én hirtelen kapok a számlámra, vagy te kapsz a számlámra hirtelen bármennyi pénzt egyébként, mindegy, ha 50 ezeret, akkor is, ha annak nem történt semmilyen ellentételezés, akkor te azt semmilyen formában nem tarthatod meg.
0: Na jó,
6: meg.
0: De akkor viszont én nekem mert már az... is felmerült a kérdés, igen, hogy nekem azt vissza kell utalni, nekem az pénzbe kerül. Vissza ki kell fogja utalni. Ezt kifizetni nekem? Hogy szól a szabály?
6: Ezzel ne foglalkozzál, utald vissza szerintem.
0: Nem utalom vissza, ha nekem ez kártok.
3: Szerintem azért nagyon fontos, amiről most beszélünk, mert a kibercsalásnak egy klasszikus mostában alkalmazott aha, eszköze, hogy úgynevezett zombi számlákként használnak minket, egy jaj, kisebb összeget utalnak, vagy pár kisebb összeget, adott esetben aha, mások pénzét, és utána a beetetés a csalásnak az a lényege, hogy nekünk viszont egy nagyobb összeget kérnek el tőlünk, tehát fölhívnak minket, azt mondják, téves utalás volt, stb., és így veszik fel a kapcsolatot. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos történet. Nagyon sok esetben ez nagyon nem véletlen, hogy egy kéletlen, váratlan összeg érkezik.
0: És akkor
3: számlán.
0: Most visszautaljuk, vagy nem? Most megzavart.
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen vegyük fel a kapcsolatot a bankunkkal. Megint azt mondom, kérünk egy biztonsági csekkolást. Minden, amiről az előbb beszéltetek, hogy nehézkes, 5 percet tovább tart, az a mi védelmünkről szól. Uh-huh. Tehát inkább várjuk azokat a 5 perceket végig, nehogy egyszer baj történjen, és utána egyeztetve a bankunkkal döntsünk arról, hogy mi történjen.
0: Jó, de arra nem válaszoltatok, hogy ilyenkor ugye egy ilyen átutalásnak van költsége, olyan bankszámlán van, hogy az az én károm, hát nem én okoztam a kárt, vagy ilyenkor a bank elengedi nekem, vagy mi a gyakorlat, vagy azt nem mond István, hogy kérdezze meg a saját bankomnál, akkor...
6: Én egyébként azt gondolom, hogy ennek a költsége eltörpül amellett a következmény mellett, ami egyébként érhet minket. Tehát ezzel majd később foglalkozzunk, szerintem. Hívjuk fel a bankot, mondjuk el nekik, hogy mi történt, és én úgy gondolom, hogy vissza fogják egyébként téríteni a költségünket, igen, uh-huh, igen, de hogyha nem tesszük meg, akkor sokkal nagyobb problémánk lehet.
0: István?
3: Egyetértek tökéletesen.
0: Egyébként jó múltkorában jártam úgy, hogy az automata az nem működött, az ATM a bankomnál, és dühöttem, berohantam, mert kellett volna pénz, és azt mondták, hogy fölvehetem a pénztárból, és nem kell fizetnem azért, elengedik, mert hogy kvázi az ő hibájukból, azt hiszem kifogyott a pénz, a muníciójuk elfogyott az ATM-be, tehát hogy meg is lepődtem, hogy ez ilyen gyorsan, lazán és rugalmasan ment, úgyhogy gyorsan föl is lehetett venni pénzt. Tehát eltérhetnek akkor, hogyha ilyen, az élet ilyen furcsaságokat hoz.
3: Nagyon nem jellemző az ATM-eknél a hiba, de bizony, hogyha ott a kerületben áram, vagy a megyében áramszünet van, vagy településen,
0: akkor megzavarodnak.
3: Akkor ezeknél is lehet probléma, és ugye amiről egy korábbi adásban beszéltünk, azért kell ezeknél az okos automatáknál most már megszakítani, vagy kilépni, mert lehet, hogy a te történetednél nem tudtad, azt hitted, hogy meghibásodik, de a következő érkező, akár véletlenül jó szándékon odalépő ügyfél is adott esetben készpénzt akarna fölvenni.
0: És az én
3: megtörtént az, hogy a te kontódra, hogy az előző ügyfél számlájára történt, hiszen még az a egy percen belül idő nem járt le, amikor tényleg kileptette volna az előző ügyfelt az ATM.
0: Hát körülbelül ennyi fért bele ebbe a mai műsorba, ami kimaradt a következő héten, biztos, hogy végig fogjuk beszélni. Köszönöm szakértői vendégeimnek, Ejtman Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének, Binder Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívőjének, Dr. Kecskés András ügyvédnek, parkolási szakértőnek, és végül, de nem utolsó sorban Zentai Andrásnak, a hovege.hu főszerkesztőjének, és természetesen Bicó Tamásnak is, aki nélkül nem tudunk egyáltalán, nem is vagyok hajlandó műsort készíteni, mert hogy ezzel a műsorunk végére értünk, bármikor vissza tudják hallgatni, és miután most már hallhatják, hogy folyamatosan feldolgozzuk az önök által e-mailbe küldött kérdéseket, panaszokat, továbbra is arra biztatom önöket, hogy írjanak nekünk, és egy kis türelmet is szeretnék kérni, mert rengeteg panasz van, és azért idő kell ahhoz, hogy a szakértők pontos válaszokat tudjanak erre adni. Na de a lényeg, facipesz2025@gmail.com, erre várjuk továbbra is kérdéseiket, megoldandó panaszaikat. Törtei Takács Krisztát hallották, legyen szép napjuk, viszont hallásra.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: A most elhangzó beszélgetésünket 2024. február 28-án szerdán rögzítettük. Köszöntöm Önöket, a Média 1-et hallják, két vendégem van ezúttal. Egyikük Hivatal Péter, a Repropress elnöke.
3: Szép jó napot mindenkinek!
2: És Kovács Tibor, a Magyar Lapkiadók Egyesülete elnöke.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz Dani!
2: És akkor, amiért hívtalak benneteket, hát az a most nagyon forró téma, ez a szerzőjogi, jogdíjakkal kapcsolatos kérdés, amiről itt a napokban nagyon fontos vita bontakozott ki. A Google képviselője, Google Magyarország Country Managere, Bíró Pál és köztet Tibor, arról, hogy most akkor mit kell tennie a lapkiadóknak, és egyáltalán hogyan tovább. De nézzük az elejétől, a legeslegelejéről, a gyökerektől, vagy az alapoktól, hogy honnan indul ez az egész vita, ez az egész szerzőjogi helyzet, és miért vannak itt mindenféle határidők egyáltalán, tehát hogyan kell ezt, aki még sosem hallott erről, az el tudja képzelni.
3: Én néhány szóban összefoglalnám, de valóban, hogy a hallgatók is tudják, hogy érezzék azt, hogy miről is beszélünk. Ezt sajtókiadói szomszédos jogoknak hívják, amiről most beszélünk. Hogyha ezt a köznapi nyelvre lefordítjuk, ezt úgy figyelhetjük meg, hogyha például a Google, mint aki a legnagyobb felhasználó, az ő példáját vesszük, és valaki a keresőt elindítja, a Google keresőt, akkor alatta híreket lát a különféle kiadóktól. A Google ezekért a hírekért nagyon-nagyon sokáig az égvilágon semmit nem fizet, akkor alatta híreket lát a különféle kiadóktól. A Google ezekért a hírekért nagyon-nagyon sokáig az égvilágon semmit nem fizetett, de az Európai Unió

0: kezdve elindultak a folyamatok, nagyon sok európai, sőt tengeren túli országban is most már születnek ilyen-olyan megegyezések, és Magyarországon megszületett ez a törvény, és ennek következtében a kiadók összeálltak, és a Repropress-t bízták meg azzal, hogy képviselje őket a nagy tech felhasználókkal szemben, vagy a velük való tárgyalások során.
1: Pétre pillanatra megakasztanálak, csak annyi, igen, hogy akkor itt van az a pont szerintem, ahol mondjuk el, azt mondd el kérlek, hogy a Repropress az tulajdonképpen akkor micsoda?
0: A Repropress-t alapvetően egy szerzői jogok való foglalkozásra hozták létre, bár szerencsétlen megfogalmazás a foglalkozás, de ha leegyszerűsítem, a jogtalan másolások után, lásd például a fénymásolóknál és egyebeknél, ezek után egy fénymásoló cégnek, kereskedőnek, az államnak be kell fizetni a jövedelmének egy néhány százalékát, ezt az állam visszaadja azoknak a szervezeteknek, amelyek sérelmet szenvednek a jogtalan másolások miatt, és a Repropress az újságírók ilyen szervezete. Tehát eddig is ilyen szerzői jogokkal foglalkoztunk, csak ez eléggé kézenfekvőnek tűnt, ha már született egy ilyen törvény. Itt is szerzői jogokról van szó, ezért a kiadók összeálltak, és a Repropress-t bízták meg azzal, hogy képviselje az érdekeiket a nagy tech felhasználókkal szemben.
1: Tehát ez hasonló meg mondjuk az Artisiushoz, mint a zenei iparban?
0: Így van, de ez mi az újságírók, ilyen szervezete vagyunk.
1: Tibor, parancsolj!
2: Igen, egy kiegészítést szerettem volna tenni, ugye, és jó, hogy szóba hoztad az Artisiust, ugye pontosan arról van szó, hogy itt azért szellemi termékek vannak. Tehát egy festmény, egy fotó, egy zenei mű, az ott ismerjük a szerzőt. A média terméknél is ismerjük a szerzőt, és ismerjük, hogy ki rendelkezik ezekkel a jogokkal, akik alkották a sajtófotót, vagy alkották magát a cikket, az írást. Ez pont ugyanolyan szellemi termék, és ez a szellemi termék, nyilván ez munka, energia, pénz, fizetés, költségekkel járt, tehát hogy ezeket a szellemi termékeket a kiadók finanszírozták, hogy ezek létrejöjjenek, viszont vannak olyanok ebben a digitális ökoszisztémában, ebben a digitális világban, akik ezeket a szellemi termékeket használják, őket nevezik egyébként felhasználónak a törvény, a jogszabály, viszont ha már használják, akkor nekik is hozzá kell járulni ahhoz a költséghez, amivel ez a szellemi termék előállítódott. Jelen esetben itt a kiadók állítják elő, kiadók készítik ezeket a szellemi termékeket munkatársaikkal, szerkesztőségekkel közösen. Csak ennyit szerettem volna.
0: És ez azért is fontos, és akkor én tulajdonképpen egy bővített mondattá teszem azt, amit a Tibor ír, hogy az online tartalmaknak, mint a Google és a Facebook, ezek haszonélmezői, és eddig nem fizettek, ahogy említettem, miközben a kiadói tartalmakra és az adatokra építették rá a saját hirdetési üzletágukat.
1: És akkor a jogszabály előírta, hogy fizetniük kell, de azt, hogy egyébként mennyit, azt hogy nem, tehát semmit, annyit se írnak benne, hogy nem tudom, hogy igazodnia kell az árbevételükhöz, vagy valami hasonló előírást sem tettek bele?
2: Ugye az egész jogi környezet, ami most kialakult, ez egyébként egy 10 évvel ezelőtt indított küzdelem a kiadók részéről, hogy ezeket a jogaikat, ezeket érvényesíthessék. Az egész digitális ökoszisztéma, az online világ folyamatosan fejlődik, és maga az Európai Unió egy direktívát hozott, amiben annyira tett javaslatot, hogy méltányos díjazásban kell, hogy részesüljön. Elég tág ez a fogalom, és minden ország, aki implementálta ezt a direktívát, illetve annak megfelelő jogszabályi környezetet hozott, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos elég szabadjára engedte ezt a jogi környezetet, bízván a felek megállapodásában, illetve bízván abban, hogy a gazdasági, illetve a felek között, gazdasági környezet, illetve a felek közötti egyesség az nyugvó pontra tud jutni. Akkor, amikor két fél a felhasználó, aki innentől kezdve fizetnie kell, és a jogosult, a kiadó, aki reméli, hogy a szellemi termék után kap valami méltányos díjazást, innentől kezdve nyilván ellenérdekeltek, tehát egy nagyon nehéz egyeztetési folyamat az, ami vár a kiadókra, és hát a magyar helyzet az ilyen szempontból megint különös, mert itt a kiadói összefogással mégiscsak létrejött egy olyan erős közösség, aki együtt kívánja érvényesíteni az ő elképzelését, hogy mi is a méltányos

0: díjazás.
1: Egyébként ugye most van egy nagyon fontos határidő, ami itt a sajtóban, illetve a közösségi médiában is előkerült. Hogy jött ez a határidő, és ugye 2021-et említettétek, hogy akkor vette át a magyar jogalkotás ezt az uniós szabályozást, és ehhez képest most 2024 márciusban. Hogy jutunk el ideig, hogy ennyi idő eltelik, és még, ha jól értem, akkor nincsen megállapodás, de most valamilyen fontos pillanat következik.
2: Hát 2021 júniusától egyébként, és végül is előíródott egy olyan menet, hogy mik a keretei annak, hogy meghatározódjon az, hogy mennyit kell fizetni. És ezek a keretek, ezek alakultak úgy, hogy a díjszabást el kellett készíteni megfelelő hatástanulmánnyal, ez egy nem túl régi törvény módosítás volt, hogy a hatástanulmányt is mellé kell tenni, és ennek volt egy menete, hogy ez végigmenjen, ezt be kellett nyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, ők ezt véleményezték, megvizsgálták, velünk is konzultáltak, stb. És ezek után ők egy bizonyos javaslattal tovább felterjesztették az Igazságügyi Minisztérium számára, és ennek az Igazságügyi Minisztérium döntési határideje jár most le a közeljövőben, az elkövetkezendő néhány napban.
0: Nagyon fontos, amit most a Péter mondott, és talán kicsit a LinkedIn-en ez a komment vita is erről szólt, hogy nem a kiadóknak van most határideje, hanem a minisztériumnak. Tehát, hogyha szabad piacon versenyszerűen gondolkodunk, már pedig mégiscsak egy szabad piac, a média piac, meg pláne a maga szabadságával él, akkor igenis fontos tudni egy kiadónak, hogy milyen lehetőségek közül választhat. A mi jogi értelmezésünk és egy elég komoly, hosszú fölkészülés során az egyértelmű, hogy ez a választási lehetőség a kiadókat megilleti, annak ismeretében, hogy a jogalkotó, a miniszter közzéteszi, kihirdeti esetlegesen ezt a jogdíj szabályzatot, és annak ismeretében kell a kiadóknak dönteni, ezt megnézik, megismerik, eldöntik, hogy továbbra is a ReproPress keretein belül mennek ebbe az irányba, vagy hogyha ők úgy ítélik meg, hogy ők egyedül akarnak a Google-lel vagy bármilyen más felhasználóval tárgyalni, és egy külön megállapodást kötni, az is az ő döntésük, de minden esetre nincs most ilyen határidő. Hogyha a jogdíj szabályzat életbe lép, akkor is van ideje a kiadónak megismerni, és annak ismeretében hát minimum 5-6 napon belül persze, hogy el tudja dönteni, hogy melyik irányba megy, de azt kell, hogy mondjam, hogy a miniszter, ha közzéteszi a jogdíj szabályzatot, akkor azt gondolom, hogy mire az elindul, az minimum 30 nap, mikor azt mondjuk, hogy na jó, akkor itt vagyunk, és üljünk le, kedves felhasználó, és akkor itt van, mi képviseljük a reprezentatívan a teljes magyar médiapiacot, kivéve azokat, akik jelezték, hogy nem kívánnak, külön akarnak tárgyalni.
2: Hogyha precíz dátumokra vagy kíváncsi, nekünk október végén, novemberben kellett az STNH-hoz benyújtanunk végül is a díjszabást, és az STNH-nak 2024. február 2-án kellett javaslattal továbbadni az igazságügyért felelős miniszternek, és neki 30 napon belül kell döntést hoznia. Tehát ezért tartunk most itt, hogy szinte bármely nap várjuk azt, nyilván ez a 30 nap lehet kevesebb, bár most már sokkal kevesebb nem lehet, de ezért várjuk most már az igazságügy miniszter döntését.
1: Ugye itt az iparág arra számít, hogy akkor nagyjából jövő héten meg lehet ez a döntés, talán már hétfőn is, vagy valahogy így. Viszont a Google képviselője, akivel egyébként ugye én beszéltem külön is, és a LinkedIn-en is ugye arról posztolt, hogy a kiadóknak dönteniük kell, hogy akkor most a Google-lel közvetlen megállapodásra maradnak, vagy ezzel a közös jogkezelővel, amit ti képviseltek, és hogyha valaki nem dönt, akkor benne marad ebben a közös jogkezelésben. Hogy kell ezt elképzelni, hogyha valaki nem akar maradni, akkor mit tehet, hogy teheti meg, és akkor most van-e ilyen határidő, hogy neki ki kell lépnie, akkor mondjuk március 1-ig vagy sem. Mert hogy a Google azt mondja, hogyha marad, akkor ennek mindenféle szankciói lehetnek, akár kiveheti a kis előzetes szövegeket a keresőből, amíg ez a jogvita, ami kialakulhat, le nem zárul.
2: Igen, ez egyébként elég jól összefoglaltad, hogy ezek történtek. Semmiféle olyan kötelezettség nincsen, hogy aki ezt a szándéknyilatkozatot felénk aláírta, az most már röghöz kötötte magát. Tehát itt végül is az ő döntése az, hogy hogyan megy tovább. A tapasztalat az azt mutatja általában, és nem csak Magyarországon, hanem más országokban is, hogy a Google az egyéni megállapodásokkal kevesebbet szokott fizetni, mint általában a közösen összeálló kiadók. Nyilvánvalóan mi a díjszabást még, ha meghozza az igazságügy miniszter a döntést, akkor tudjuk igazából közzétetni, de olyan jelentős összegről van szó, még úgy kikalkulálva a százalékokat is, hogy azok ne legyenek magasak. Tehát amit Tibor említett, hogy ez méltányos legyen, akkor is úgy gondoljuk, hogy olyan összegekhez juthatnak a kiadók rajtunk keresztül, anélkül, hogy nekik ezzel bármilyen fáradtságuk lenne, amely egy elég jelentős és valószínűleg több annál, mint amikor a Google egyenként állapodik meg a kiadókkal.
0: Hadd fejezzem egy kicsit abban a kontextusban ezt a történetet, hogy azért mégiscsak, ahogy korábban is említettem, egy szabad piacon dolgozunk, és mindenki maga dönti el, hogy mit tesz. Két évvel ezelőtt a kiadók maguk eldöntötték, hogy összeállnak és közösen indulnak ebbe az érdekérvényesítésbe. Ez alatt az idős során a kiadók közösen határozták meg a díj szabás, a hatástanulmány ismeretében a díjszabás mértékét, amit a Péter úgy jellemzett, hogy szerintünk ez méltányos, és lehet, hogy magasabb annál, mint hogyha csak egyedileg tárgyalna valaki egy felhasználóval. És a harmadik mondás, hogy mindaddig, amíg egyébként nem ismerjük a másik alternatívát, addig azt gondolom, hogy ez inkább a felhasználó, jelen esetben a Google érdeke, hogy sürgessen valakit a döntésben, hiszen ő már ismeri, hozzáteszem, ő már ismeri a jogdíj mértékét és a kiadók javaslatait, a Repropress javaslatát, tehát azt gondolom, hogy ez az ő érdeke, hogy ezt sürgesse. Jogszabály szempontból nincs ez a sürgető, azt javaslom, hogy minden kiadó várja meg az igazságügyminiszter döntését, és annak ismeretében nézze meg, hogy milyen következmények vannak, és olvastuk, igen, a Google tájékoztatásában, hogy ő valóban az úgynevezett desznipetelés esetét azt belengedte, vagy fenyegetőleg megemlítette, hogy ez is az ő eszköztárában ott van.
1: Ugye ezt meg is tette Csehországban, ahol vita volt arról, hogy ő nem hajlandó elfogadni az árakat.
0: Így van, így van. Azt gondolom, hogy nekünk kiadóknak az az érdekünk egyrésztről, hogy méltányos javadalmazás legyen, másrésztről pedig ebben az ökoszisztémában mindenki, aki részt vesz, szerző, kiadó, felhasználó, az egy egészséges és élhető rendszert alakítson ki. Mi így álltunk hozzá, és azt gondolom, hogy ahogy elhangzott a jóhiszeműség, vagy olvashattuk, a jóhiszeműség jegyében a tárgyalásokat reményeink szerint folytatni tudjuk. A jogdíj tervezet, vagy a jogdíj rendszer ismeretében a felhasználókkal. Csak egy apró korrekció, Csehországban elsősorban nem is talán a mértéke volt a vita, hanem a büntetés mértéke volt fenyegető, és erre hivatkozott a Google a desznipeteléskor, amikor a rövid részleteket eltüntette. Tehát nyilván minden ország, minden rendszer más. Itt, ha lehet egy kis rendszerkritikát megfogalmazni, talán pont ez a nehézsége az Európai Uniós direktívának, és hát a magyar jogszabályi környezet is kevés kapaszkodót adott ebben a történetben, de igyekszünk hatástanulmánnyal alátámasztani, nemzetközi példákkal alátámasztani, és a hazai kiadók szándékát képviselve megfogalmazni a méltányos jogdíj mértékét.
2: Annyit akartam mondani, hogy érdemes a kiadónak megvárni, hogy megszülessen a döntés, hiszen akkor megszületik a díjszabás. És a díjszabás innentől nyilvános, és akkor már ő ki tudja számolni, hogy akkor körülbelül mennyit kap. És amit a Tibor mondott, a Google azért sürgeti, hogy most döntsenek, mert attól tartok, hogy ő kevesebbet ajánl. És még azt is fontos hozzátenni, hogy ez azért is lehet így, mert szintén a Tibor említette, az SZDNH folyamatában, amikor hozzá bekerült a díjszabás javaslatunk, amit engedélyeztetni szeretnénk, a Google-nak joga volt ezt megtekinteni. Tehát ő pontosan tudja azt, hogy mi mennyit kínálunk. Tehát innentől kezdve az, hogy ő most sürgeti a kiadókat a döntésre, hát ez úgy érezzük, hogy ez arra utal, hogy ő nem szeretne ennyit fizetni.
1: Próbáltatok-e egyébként velük leülni az elmúlt években, mert hogy ők azt mondták, amikor én beszélgettem velük, hogy nem jött létre ilyen találkozó sosem, és hogy a ReproPress valahogy mindig úgy alakította, hogy nem jött létre ilyen találkozó.
2: Hát nyitott kapukat döngetsz. Tudnélik, egyrészt mi tárgyaltunk velük, már a legelején találkoztunk velük, ez az egyik dolog. A másik például decemberben írtunk nekik, hogy mi készek vagyunk a tárgyalásra, most már benyújtottuk a díszabást, stb. És nem született válasz, és egy néhány nappal ezelőtt pedig újra írtunk most nekik, hogy megszületik a díszabás, és ennek fényében nagyon szívesen leülnénk velük tárgyalni. Tehát ezek megtörténtek, tőlünk a nyitottság az mindig is megvolt, sőt most is megvan. És azt gondolom, hogyha megszületik a díjszabás, mi nagyon szívesen leülünk velük tárgyalni ennek az egésznek a lebonyolításáról és a további lépésekről.
3: Abszolút, ahogy a Péter mondta, többször is volt. Nyilván akkor, amikor nem kötelez minket semmi, hogy egy asztalhoz üljünk, akkor nyilván az erők harca működik, és hát itt titoktartási nyilatkozatok voltak, annak véleményezése, tehát hogy több körben tárgyaltunk és ültünk le. Az egészet azt színesítette, hogy a 2021-es törvény, életbe lépő törvény elfogadása után még 2023 nyarán volt még egy törvénymódosítás, ez a hatástanulmánnyal kapcsolatos, de ebben a fázisban is, amikor a hatástanulmányt kellett készíteni, a ReproPress és a kiadók megkeresték a felhasználókat, hogy akár adjanak adatot, vagy segítsék ezt a hatástanulmány elkészítését, vagy a módszertan véleményezésével a rendszer kialakítását. Tehát abszolút magunk részéről azt gondolom, hogy jó hiszeműen és konstruktívan álltunk ehhez a helyzethez, és ahogy a Péter mondta, továbbra is így. Tehát a megkeresésünk és a meghívás a folytatásra, a párbeszédre az él.
1: Itt egyébként elmondanám főleg a hallgatóknak, de nektek is nyilván érdekes lehet, hogy ugye mi annak idején külön aláírtunk velük egy ilyen ENP Extended News programnak nevezett szerződést. Egy nagyon furcsa szerződés, mert hogy nincs benne az, hogy mennyit fizetnek valójában, tehát nem tudjuk, hogy mi alapján fizetnek. Egyszer csak mondanak egy összeget, hogy akkor ők a következő időszakban ennyit és ennyit tudnak felkínálni. És amikor én kérdeztem, hogy ezt vezessék le valamilyen képlettel, hogy mi alapján történik ennek a kiszámítása, akkor hát nem kaptam választ, elkenték ezt a kérdést. Hogyha most megvalósul ez a közös jogkezeléses elszámolás, akkor ott mi alapján történ az elszámolás? Van valamilyen képlet, amit lehet látni, hogy hogyan lenne az összeg meghatározva?
2: Igen, abszolút, erre van egy modellünk, hogy ez hogyan is működik, aminek, majd segítsetek, ha nem jól emlékszem a számokra, de 2%-a, amit kapunk összességében, az minden egyes kiadóra vonatkozik, aki belépett és a szándéknyilatkozatot aláírta. Ha jól emlékszem, akkor 68% az alapján, hogy mekkora látogató számmal, forgalommal rendelkezik a honlapján, és a maradék 30% az pedig a nyomtatottra vonatkozik, a MATESZ adatai alapján, a példányszámok alapján kapnák meg a kiadók. Tehát ez egy kész modell.
1: És akkor akinek nincsen nyomtatott változata?
2: Hát ő a látogatószám 68%-ából részesedik, plusz a 2%-ból, amit mindenki megkap. Tehát ők a 70%-ból részesednek.
3: Így van. Nagyon fontos, amit a Péter mondott, ez egyébként ugyanúgy nyilvános, és a ReproPress honlapján elérhető, hozzáférhető, és ez az egyik oldala, hogy mi alapján kerül szétosztásra. És ebben hagyd tegyek egy kis egyszemélyes megjegyzést a magam részéről. Nyilván érdekes, hogy digitális jog kapcsán miért beszélünk a példányszámról. Hát bizony azért, mert hogy a digitalizáció ilyen formán, és a hírek és a szellemi termékek intenzív digitális felhasználása felhasználása érintette a print piacot is. Ez egy, azt gondolom, hogy a közeljövőben ez még egy méltányolandó szempont, hosszú távon nagy valószínűséggel ez már nem tud értelmezhető dimenziót ölteni ebben a rendszerben. De az első ajánlat, vagy az első szétosztási javaslatban a kiadói közösség ebben állapodott meg. Tehát, hogy még egyszer mondom, ez egy saját szándék alapján, a csatlakozó és képviselt kiadók és Repropress tagok ebben állapodtak meg, tehát, hogy ez egy teljesen transzparens a kiadók számára. Mint ahogy egyébként a jogdíj beszedése is, illetve a jogdíj mértéke is teljesen transzparens, hogyha jóvá hagyja az igazságügyi miniszter. Tehát, hogy ott is egy módszertan alapján, egy kalkuláció alapján történik a díj meghatározása.
2: És még annyival kiegészíteném, hogy ez nem egy kőbevésett dolog, ezek a százalékok, amit elmondtunk, hanem ez a jelenlegi állapotot tükrözi. Tehát ahogy arra Tibor is utalt, azért az, hogy a print példányszám hogyan fog alakulni, mi is mindannyian tudjuk, hogy nem tudom hány év múlva, de itt nyilván lesz a printnél még valamilyen csökkenés, akkor néhány egy vagy két év múlva, vagy több év múlva, de minden esetre felül fogjuk vizsgálni ezt a rendszert, tehát ezt nem akarjuk úgy kőbevésni, hogy már pedig a print az most már örökre így marad, mert mi is követni akarjuk a piaci tendenciákat.
1: Most tartunk egy icipici kis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk a Média Egyet. Kérem, hogy maradjanak velünk.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: A most elhangzó beszélgetésünket 2024. február 28-án szerdán rögzítettük. Ez itt továbbra is a Média 1, vendégeim pedig Hivatal Péter, a Repropress elnöke, és Kovács Tibor, a Magyar Lapkiadók Egyesülete elnöke. És a szünet előtt ott hagytuk abban, hogy a Google és a kiadók, illetve a Repropress között van egy egyelőre eléggé vitásnak ígérkező helyzet, és a következő napokban itt fontos fejlemények várhatóak, amik érinteni fogják a magyarországi tartalomgyártókat, cakli-pakli, úgy mindenkit tulajdonképpen. Illetve hát kérek is egy pontosítást, hogy minden egyes lapkiadót, minden egyes portál tulajdonost, vagy ki az, akikre vonatkozik egyébként ez a jogdíjakkal kapcsolatos tarifa, ami éppen elfogadás alatt van.
2: Gyakorlatilag a sajtó kiadványok kiadóira vonatkozik ez, és de természetesen ez nem csak a printet, sőt, egyre kevésbé a printet, tehát mindenki, aki sajtókiadványnak minősül, azokra ez vonatkozik.
3: Így van. Ennek nyilván megvan a definíciója a hazai média szabályozásban, hogy mi minősül sajtókiadványnak. Ugye egy nagyon fontos, hogy a Repropress, mint ilyen szempontból, akkor már mondhatjuk azt is, hogy a digitális kiadókat képviselő jogdíjkezelő szervezet, az ő érdeke pont a tagságából és a csatlakozók összetételéből, ami a sajtókiadókat jelenti, az, hogy a lehetőség szerint maximalizálja, tehát a legnagyobb eredményt érje el ebben a helyzetben, ebben a tárgyalásban. Tehát itt ilyen szempontból az egység, a minél nagyobb reprezentativitás az, ami ilyen szempontból célra vezető, de természetesen nyilván minden kiadó maga eldönti, hogy egyedül könnyebbe tárgyalni a Facebookkal, Google-lel és bármelyik naggyal, vagy közösségben teszi. Másik nagyon fontos, és Péter talán jobban tudja, tehát hogy nyilván vannak a Repropressnek tagjai, csatlakozói, és a reprezentativitás miatt nagyon sok kiadványt, sajtókiadványt képvisel, és ennek megfelelően kell a jogdíj mértékét is meghatározni, illetve azt a szétosztási mechanizmust, ami biztosítja, hogy minden sajtókiadót képviseljünk, és minden sajtókiadó kiadvány részesedhessen ebből a jogdíjbevételből.
1: Mi a helyzet külföldön, tehát nem Magyarország nyilván az egyetlen, ahol ez a kérdés fölmerül, hiszen említettük az elején, hogy ez egy EU-s szabályozásnak a magyarországi átültetése. Mit sikerült elérni a többi országban, mit lehet tudni az ottani tarifákról, és mondjuk a magyar tervezett tarifák azok hogyan aránylanak azokhoz?
2: Hát erről azt hiszem egy külön beszélgetést lehetne lebonyolítani. Tudnélik, rengeteg megállapodás született, de olyan egységes, és egyébként olyan, mint a miénk, akik véglegesen az összes kiadót képviselve meg tudjanak állapodni a nagyokkal, ilyen nem született. Hanem részmegállapodások születtek, egyes kiadókkal születtek megállapodások. Németországban például előleg megállapodás született, amikor is a Google most fizet egy bizonyos előleget, de majd később születik döntés arról, hogy mennyi lesz a végleges. Tehát ilyenek is vannak, úgyhogy rendkívül színes a paletta. Hát mi megpróbáltuk összeszedni azokat, amelyikre úgy gondoljuk, hogy relevánsan működhetnek Magyarországon, és azt kell, hogy mondjam, hogy azok a százalékok, amiket mi beletettünk ebbe a díjszabásba, tulajdonképpen az alsó közepet képviselik általában ezekhez a külföldi százalékokhoz képest.
3: Nagyon fontos dolog az, amit a Péter mondott, hogy nincs ilyen, és itt ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy ha kritika is elhangzott, talán dicséret is elhangozzék el a magyar jogalkotás kapcsán, elég progresszív, előremutató volt az a megközelítés, hogy a más iparágokban, szerzői iparágokban, például a zeneiben is, a digitális jogok kapcsán követte a hazai gyakorlatot a jogalkotó, azaz lehetőséget adott egy közös jogkezelő létrehozására és egy tarifa rendszer kidolgozására, ami egyértelmű, transzparens, mind a jogtulajdonosok, mind a felhasználók számára ismert és átlátható. Ilyen nincs, talán ami azt kell, hogy mondjam, hogy másik unikális példa, hogy a Google Kanadában a kanadai kormánynak a talán törvénybe iktatott hozzájárulás fizetett a kanadai kormánynak 100 millió kanadai dollár fizetett a kanadai sajtó kiadványok után. Úgyhogy hát tényleg nagy pénzekről beszélünk. Itt fontos ismerni a piac méretét, a reklámpiac méretét, a hirdetési piac, a felhasználók digitális hozzájárulását az ökoszisztémához. Sok mindent vesznek, tehát hogy egyik ilyen referencia pontunk például a kanadai.
1: Ilyenkor arányaiban, hogyha nézzük, akkor ebből mi a cél, hogy egy embernek a bérét megfinanszírozni, vagy öt emberét, vagy tehát hogy lehet ezt valahogy kifejezni ilyen formában?
2: Hát szerintem inkább a méltányosság oldaláról indultunk neki. Tehát ez arról szólt, hogy még ha az egyik probléma, hogy a Google adatait nem ismerjük, de azért becsülni tudjuk. És akkor ehhez próbáltuk igazítani azt, hogy mi az, ami még őket nyilván nem rázza meg, de azért olyan tétellé válik, amely azért jelentősen tudja segíteni a hazai kiadóknak a munkáját. Úgyhogy így születtek meg ezek. Például a Tibor a kanadai példát mondta, azt most itt föllapoztam közben, és itt van előttem, ez például a jogdíj mértéke 4% a bevételhez képest. Tehát körülbelül ilyenekről beszélünk.
3: Hogy az arányokat érezzük, azért nyilván nemzetközi szervezeteken, kanadai szerkesztőségektől kapott információk alapján, ha nézünk egy ilyen benchmarkot, egy ilyen összehasonlítási alapot, akkor azt látjuk, hogy ez a 100 millió kanadai dollár, amit juttattak, abból 60 valahány millió dollár jut a sajtókiadványokra, és visszaosztva a sajtókiadványoknál dolgozó munkatársak létszámával és az ő keresetükkel, akkor az látható, hogy körülbelül egy olyan 20-22 ezer kanadai dollár jut kvázi egy újságíró után. És akkor kérdés az, hogy ez mire elég? Hát arra elég, hogy egy újságírónak az átlagos jövedelme az 60 ezer kanadai dollár, tehát hogy kvázi egy harmada, egy éves, a szerkesztőség éves személyi költségvetésének egy harmadát, hogyha megkapja egy kanadai szerkesztőség a Google-től, akkor bennem egy nagyon nagy morális kérdés, hogy a magyar szerkesztőségek miért ne kaphatnának ugyanennyit. Vajon másodrendűek vagyunk a Google szemében, Európában? Vagy másodrendűek vagyunk Magyarországon? Azt gondolom, hogy ez nem csak üzleti kérdés, ez több annál, ez a szabad sajtópiac, a demokrácia, a média finanszírozása és a média anyagi függetlenségének a fundamentuma, hogy bizony a világban ki tud Magyarországról híreket előállítani a nagyvilág számára, azt gondolom a magyar szerkesztőségek, tehát ez valahol kicsit elcsépelt szó mostanában, de a magyar média szuverenitását biztosítja, hogy méltányos legyen és összevethető akár a kanadaival.
2: Csak ehhez a gondolatod egy picit kapcsolatban, ezért is szorgalmazzuk a velük való tárgyalást, hiszen már rengeteg példa van a nagyvilágban ilyen-olyan megállapodásokra, amelyet a Google kötött, és hogyha megszületik a díjszabás, akkor van egy olyan helyzet most már, amire nekünk is van mire pontosan támaszkodni, és ezért szeretnénk mindenképpen a Google-lal tárgyalni, hogy ők ezt hogyan értékelik, és hogyan tudunk egy közös nevezőre jutni.
1: Tibornak a felvetésére szerettem volna reagálni, hogy különbözik ugye az adott országokban a tarifa. Az derült ki számomra a Google-le való beszélgetés során, hogy országunként a GDP, tehát a gazdasági teljesítmény az, ami meghatározó. Ők azt mondják, hogy más bevételük származik mondjuk Bulgáriában, ahol mondjuk fele a magyarnak, és mondjuk Írországban, ahol meg mondjuk másfélszerese, tehát hogy van egy ilyen szorzó, és ugye ettől függ az, hogy ők mennyit fizetnek, de ez sem tiszta teljesen egyébként azok számára, akik közvetlenül megállapodnak, hogy mennyi lesz az összeg, mennyi ez a szorzó, nincsen egy képlet, ahol ezt meg lehetne nézni, hogy mi alapján számol.
2: Igen, egyébként hozzá kell tenni, hogy a GDP-t azt mi is figyelembe vettük. Tehát mi megpróbáltunk, amikor a díjszabást meghatároztuk, akkor már nagyon-nagyon sok példa létezett. Volt, aki GDP arányosan, volt, aki egyéni megállapodás arányosan, volt, ahol az előleg adott némi támpontot, volt, ahol, ahogy a Tibor említette, az, hogy mennyi egy szerkesztő költsége, nyilván Magyarországon ez nem pont ugyanaz, de mi ezeket mind-mind összeszedtük, belegyúrtuk, és ebből próbáltunk egy olyan reális tarifa táblázatot létrehozni, amely tulajdonképpen a kiadóknak is egy jelentős összeget jelent, és a Google számára is a méltányosságot jelenti, és ő ezt ki tudja úgy fizetni, hogy ettől a magyarországi bevételei nem fognak jelentősen csökkenni.
3: Ugye ami ilyen szempontból szerintem érdemes megint mérlegre tenni, hogy a Google bevételeiről és bármelyik felhasználó, globális kapuőr, nagy felhasználó, bárminek is nevezzük, csak ő és egyedül ő rendelkezik adott országra vagy adott médiumra vonatkozó adatokkal. Tehát van egy olyan információs aszimetria, amit nyilván mi is szerettünk volna feloldani a Google-lel való tárgyaláskor. Nyilván, amikor a módszertant készítettük, akkor is adatkéréssel fordultunk feléjük, illetve hát bízom benne, hogy ők is, hogyha véleményezték az anyagot az STNH vagy az Igazságügyminisztérium felé, akkor adtak megfelelő transzparens adatokat arra nézve, hogy ők esetleg másképp gondolják. Sokat beszélünk a Google-ről, és az igazság és a tisztesség megkövetelő, hogy azt is elmondjam, hogy más nagy felhasználók egyáltalán nem reagáltak erre. Tehát ilyen szempontból a Google valóban egy elérhető, megtalálható, megközelíthető, megszólítható, és az érdekei szerint válaszra is méltat minket. Tehát egy ilyen szempontból messze előremutató compliance magatartást mutat, úgyhogy azért a tisztesség kedvéért ezt is hozzá kell tenni, tehát párbeszédben vagyunk, és szeretnénk maradni.
1: Ehhez tartozik az is, hogy ugye ott van mondjuk akkor a Facebook, ott van a Microsoft, ott van a Yahoo, és még jó pár keresőmotor és egyéb ilyen platformok. Ezekkel kapcsolatban mi most a helyzet, tehát például ebben a díjszabásban róluk is esik majd szó?
2: Természetesen. A díjszabás az mindenkire vonatkozik. Az más kérdés, ahogy a Tibor említette, hogy most a Google-lal lesz remélhetőleg egy olyan helyzet, hogy pontosabban reméljük, hogy meg tudunk állapodni, de velük van egyfajta kommunikáció. A többiektől egyelőre elzárkózásról van szó. De mondjuk azt is tudni kell, hogy a legnagyobb szereplője ennek a piacnak a Google. Tehát az érdekeink azt kívánják, hogy legelőször vele állapodjunk meg. És természetesen ezzel párhuzamosan a többiekkel is próbáljuk felvenni a kapcsolatot, és talán itt fogjuk igénybe venni a nemzetközi segítséget, mert vannak olyan országok, Franciaország, ahol a Facebookkal már született valamiféle megállapodás, és a franciák segítségét fogjuk kérni, hogy a Facebookkal dűlőre jussunk, de egyelőre a erőinket arra tudtuk koncentrálni, hogy a díjszabás tisztességes, jó megalapozott legyen, és a legnagyobb szereplővel felvegyük a kapcsolatot. Mindenkit értesítettünk, Facebooktól a Bingig mindenkit, természetesen ez megtörtént. Egyelőre, ahogy a Tibor említette, a Google az, akivel a legígéretesebb az, hogy valamiféle dűlőre tudunk jutni. De természetesen lépünk tovább, és a többieket is megkeressük, és őket is a díjszabás alapján fizetéssel próbáljuk kényszeríteni.
1: És szintén nagyon fontos kérdés, hogy mi van azzal az időszakkal, ami 2021 nyara óta eltelt egészen mostanáig a várható tarifa hirdetésig, tehát a kettő közötti periódusra be lehet hajtani a pénzt visszamenőleg, amikor még nem született meg ez a közösségek közelünk keresztüli megállapodás?
2: Erre törekszünk egyértelműen. Ez megint a tárgyalásokkal fog kiderülni, hogy mire tudunk jutni, de ez jár nekünk, ez jogos pénz, ezt is ugyanúgy követelni fogjuk.
3: Igen, egy gondolat, ugye nem minden kiadónak van nyilván fölkészült jogi csapata, illetve vannak különböző ügyvédi álláspontok. Az biztos, hogy 2021 júniusa óta ez a jogdíj jár. Ha létrejön a tarifa, akkor abban az esetben nyilván 2022 után már már fizethetünk, vagy 23 után már fizetni kell, vagy érvényesíthető, az azt megelőző időszakra ugye nagyon fontos, hogy a magyar PTK szerint 5 év az elévülési idő, tehát hogy ezt az igényt mi a következő időszakban ezt érvényesíteni akarjuk, úgyhogy ez is ott van az asztalon, de az első az, hogy minél gyorsabban induljon el a jogdíj érvényesítése, és ezért volt fontos a közös jogkezelő, a Repropress felkészítése erre.
1: Hogyha ez elindul, hogyha létrejön a megállapodás, gondolom ezt majd a felek nyilván be fogják jelenteni, hogyha ez megtörténik. Utána az egyes média tulajdonosoknak milyen teendője lesz? Minden hónapban küldeniük kell egy számlát a Repropressnek kiállítva, vagy hogy kell ezt elképzelni technikailag?
2: Nem hiszem, hogy erre szükség lesz, hiszen mi pontosan hozzájutunk az adatokhoz. Egyrészt a MATESZ adatokból pontosan tudjuk azt, hogy ki hány példány nyomott és értékesített, és ugyanígy a DKT alapján tudni fogjuk azt, hogy kinek mennyi a látogatottsága. És akik nálunk vannak, ezek alapján mi ki tudjuk számítani, ki tudjuk kalkulálni természetesen, erről tájékoztatjuk a kiadókat, hogy az ő részük ezen számítás alapján ennyi, és akkor mi a Microsofttól, vagy a Googletól, illetve a többiektől megkapjuk ezt a pénzt, és ennek arányában vissza fogjuk osztani a kiadóknak. Tehát az is az előnye, az, hogyha valaki csatlakozik a Repropresshez, hogy neki külön nem kell nagy tornamutatványokat végezni, hanem meg fogja kapni az őt megillető részt.
3: Igen, tehát hogy ahogy a jogdíj felosztás a hazai jogdíjak rendszerében van, évente kifizetjük, nyilván kiszámlázzuk a felhasználónak, ő befizeti, és a jogkezelő, a Repropress kifizeti a tagjainak, az általa képviselteknek, illetve a hozzá bejelentkezőknek. Péter említette, hogy a rendelkezésre állnak az adatok, azért nagyon fontos azt is tudni, hogyha valakinek látogatottsági adata, tehát az online világban van sajtóterméke, és nem auditálja, nem méreti magát a digitális közönségmérés tanácsával, akkor szerintem itt az idő, hogy bejelentkezzen náluk, és egy ingyenesen kérhető mérőkódot aktiválnak az ő oldalán, és onnantól kezdve ő neki lesz egy auditált adata arról, hogy mennyi az ő látogatottsága, és az alapot biztosít arra, hogy a második nagyobb kalapból is minél több pénzt kaphasson. Tehát ez megint egy olyan szolgáltatása a Repropressnek, köszönhetően együttműködve a DKT-val, hogy egy ilyen ingyenes mérőkódot biztosít azon kiadóknak, akik eddig még nem auditáltatták magukat.
1: Mit gondoltok arról a kritikáról, amit azért hallottam a napokban pár helyről, hogy az, hogy látogatottsági adatokkal összefüggésben lesz a kifizetés mértéke, az valamilyen értelemben nem biztos, hogy a minőségi újságírás felé visz, hiszen egy csomó ilyen kattintásvadász oldal esetleg előnybe kerülhet azokkal szemben, akik mondjuk nem tudom én szakújságírást végeznek, vagy kevésbé kattintékony tartalmat közölnek.
2: Hát igazából azt megítélni, hogy melyik milyen értéket képvisel, és ennek alapján határozzuk meg azt, hogy ki mennyit kap, ez sajnos lehetetlen. Tehát nyilván értem, amit mondasz, és persze ez lenne a legjobb, nekünk egy olyan eszköz kellett választani, amelyik mindenkire egyformán egyfajta mérhetőséget biztosít. És ez gyakorlatilag a DKT adatok alapján határozható meg. És természetesen tájékoztatunk azonnal, hogyha már tudjuk, hogy mi az IM döntés, meg egyéb, akkor köszönöm. Első között leszel, aki tudni fogja.
1: Köszönöm szépen. Ennyi fért a mai műsorunkban a két vendégemnek, Hivatal Péternek és Kovács Tibornak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak és elmondták mindezt, ami itt a szerzői jogdíjak körül, tarifák körül, Google és a többi online platform körül van egy ilyen furcsa helyzet. Meglátjuk, hogy mi történik ezután. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
2: Mi is köszönjük.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva ismét jelentkezik a műsorunk, visszahallgatható az adás a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádióban is hallhatják ezt a beszélgetésünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, iratkozzanak fel a hírlevelünkre, hogyha bármi fejlemény lesz ebben az ügyben is, akkor azonnal értesüljenek róla. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra egy hét múlva.
4: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: Hallgatjuk a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnyai is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális

drága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egésznapos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is Keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A négy napos hosszú hétvége végére így mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

Mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés.

működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hang alapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egyre pontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

0: védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Szabó balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

0: 11 ezer év asszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 április között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi aszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Keresőkutyák kutatják a Balaton felvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balaton felvidéki nemzeti park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balaton felvidéki nemzeti park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota,

jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csak nem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalom.

alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem 2 hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel 2 évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentő hívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

0: Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.
1: Yeah! Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

0: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

0: Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakó helyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton.

10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű útifilmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.